Rakod, 38, nekem 45. Az agyadba nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: remény.
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szó.

újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense

Beat. 7 óra zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

Production. A lemezjátszóknál Spy the Ghost.

Mission of the Group.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj nálunk a bulira!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Alapjaiban kell újra gondolni a kata tervezetét. A Könyvelők Országos Egyesülete szerint 12 éves késéssel megnyitják a Kínát Észak-Koreával összekötő új hidat. Környén is lehet pályázni a Borsa Hungarika ösztöndíjra. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Jó reggelt kívánok! Alapjaiban kell újra gondolni a kata tervezetét. A Könyvelők Országos Egyesülete szerint 12 éves késéssel megnyitják a Kínát Észak-Koreával összekötő új hidat. Környén is lehet pályázni a Borsa Hungarika ösztöndíjra. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok fognak váltakozni, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani, 12 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Valahogy a ma reggel az, nem tudom, így az SMS-ekből is lejön meg, meg az én szívemből is, hogy jobb, mint a tegnap, nem? Tehát, hogy ma valahogy így több a lendület, több a löket. Valamiért ez a kedv volt gyilok ezen a héten.
2: Amúgy jobban keltem, nem tudom ki, hogy van vele, jobban. Ennyire reggel van, azt kérdezi, hogy hát Ádinak mindig. Tehát, hogy, de az a baj, tudod, hogy áll a délután kettőkor is ugyanez van.
1: Vagy reggel van a szívemben.
2: Egész napos reggel van, igen. De lehet, ez olyan, mint egy elcseszett Groove House dalszöveg.
1: Egész nap reggel. Nekem lehet, hogy benne van egyébként az, hogy tegnap voltam szaunázni, és ez így felfrissített. Volt egy kis kötözködés is az egyik látogatóval, az is durva volt.
2: Tehát, ugye mi megint összeakaszkodtál valami félmeztelen nyugdíjas bácsival?
1: Tényleg fölcseszte az agyamat, mert ugye van egy ilyen szabály, egy ilyen iratlan szabály, hogy a merülő medence előtt le kell zuhanyozni. Amit én meg is teszek. És ezt nem látta. Ergo belém kötött, hogy zuhanyozni kell. És már régen elengedtem azt a dolgot, hogy elkezdek vitatkozni, hogy én voltam, mert ha nem látta, úgyse fog azonosulni a gondolattal, úgyhogy 2 méterre voltam a zuhanytól, mondom, visszamegyek gyorsan. Megnyitottam egy kicsit a vizet, visszacsuktam.
3: Na ez aztán nagy zuhanyzás volt.
1: Fú, de felidegesített.
2: Mi nem mondtad neki, hogy gyere és zuhanyozzunk együtt?
1: Mert előtte már együtt zuhanyoztam egy másik csávóval, és ez elég nekem egy napra elég.
2: Nem,
1: minek nézel engem? Táj. Nem vagyok ennyire terminátorja. Jó, de hogy az emberi hülyesség meg, hogy miért mindenki más életével törődik, de tényleg, mert a sajátja nincsen rendben, és akkor ott akar rendet rakni, de nem állok le vele vitatkozni, mert mondanám azt, hogy ennyivel intelligensebb vagyok, de nem, ennyivel kevesebb az izmom.
2: Ja, értem, szóval, hogy egy ilyen kigyúrt csávó volt. Értem.
1: Mert igen, vannak a kigyúrt csávók, meg a 80 éves bácsik, csak ők általában, mire én az öltözőbe megyek, addigra már fél lábbal a padon mesztelenül olvasnak egy újságot. Lobog a szélben a szélzsák. Ez a kordai effektus. És valamiért, a másikat, amit magyaráz meg nekem, miért az van, vannak fönt szekrények, meg vannak lent szekrények. És valamiért, hogyha egyszer érkezek valakivel, akkor mindig az egymás melletti kettő jön, tehát hogy ilyen nagyon közel álljál hozzájuk, és valamiért mindig az van, hogy aki másodjára jön, az kapja az alsót, hogy mire odaér a szekrényhez, addigra én már félmeztelen legyek. Tehát hogy az egész logikáját valaki szervezze már újra.
2: Na várjál.
1: Bemegyünk ketten szaunázni.
2: De hogy miért, hogy az alsó az téged miért zavar, és ez hogy függ össze a te félmeztelenségeddel?
1: Úgy függ össze, hogy én megyek előbb. Te vagy a második.
2: Igen.
1: Te megkapod pont mellettem a rohadt nagy öltözőben, tehát hogy ott kell nyúlkálnod, és mivel te vagy a második, kicsit később érkezel, és te kapod az alsót. Tehát amikor neked le kell hajolnod az alsó szekrényhez, az már pont nagyon kellemetlen, mert mellettem vagy, és én addigra már a gatyafelvételnél tartok. Tehát ritmusban sem jön ki, helyben sem jön ki, hogy ezt direkt csinálják és valahova kamerázzák, vagy ez csak a lustaság, a trehenség annak, aki kiadja a jegyeket, ezt nem tudom.
2: Vagy ez a kis perverziójuk.
1: Én nem tudom. Jobb volt ez a korszak, amikor még 100-ast kellett bedobni, mert volt olyan, hogy 100-ast kellett bedobni, és ott volt olyan napom, amikor 5-öt szedtem ki, mert beszorult. Tehát volt egy nyertes napom.
2: Így segítik elő az ismerkedést.
1: Van egy Lindsay Billás eladó, egy férfi, aki arra hivatkozott, hogy ő egy szorongó ember, és ezért generált 9,4 millió forintnyi kedvezményt vevőknek, ami nem létezett, csak hogy a szemükbe merjen nézni.
4: De ezt hogy sikerült?
1: Hát mindenféle dolgokat leárazott ott a kasszasornál a pénztárban, csak azért, hogy az emberek ne hőbörögjenek, és arra hivatkozott, hogy ő egy szorongó ember típus. Nagyon röviden az a sztori lényege, hogy körülbelül 25.700 eurónyi kedvezményt generált. Az egész sztori ott indult, hogy volt egy áramszünet az üzletben, emiatt egy csomó mindent leakcióztak. Elkezdtek hőbörögni a vevők, hogy de az miért annyiba kerül, miért úgy kerül, már hogy az akciós árra, és ezért ő további akciókat rakott bizonyos termékekre. Volt olyan, amit lejártnak ütött be, pedig egyébként nem volt lejárva, volt olyan, amit megütődöttnek ütött be, pedig nem volt megütődve. Sokkal több kedvezményt kiosztott, egészen egyszerűen azért, hogy az emberek kedvesen mosolyogjanak, és ne hőbörögjenek vele szemben.
4: Hát ez addig jó, amíg a sajátod az üzlet. De azért gondolom, a Billások nem nagyon örültek neki.
1: Hát nem, egy fillérnyi hasznot nem hajtott magának ezzel az egésszel. Tehát, hogy ő nem meglopta olyan értelemben az üzletet, hogy a saját zsebét tömte, hanem igazából
4: a vásárlók
1: zsebére sikkasztott az illető.
2: Most gondolj bele, milyen, hogy mész a pénztárhoz fizetni, megkérdezi a pénztáros, hogy kuponod van, nincs. Nekem van?
4: Ja.
2: És elkezdi lehúzkodni neked a kupont, érted? Igen. Mondjuk az azért kérdés, hogy tényleg egy, át kellett gondolnia, mert hogy alapvetően ugye behúzza, hát a rendszerbe be van víve a terméknek az ára. Tehát, hogy arra plusz kedvezményt valahogy be kell vinni, hát tényleg csak így, hogy sérült a termék, stb. Stb.
1: Olyat nem láttál még boltban, hogy ott van neki mínusz 10% gomb? Tehát ahogyan például én ezt megfigyeltem, hogyha valaki az Auchanban dolgozik, akkor van valamennyi kedvezménye a termékekre, és van ilyen, ilyen dolgozói kedvezmény, és ez be tudja ütni. Tehát mit tudom én, hogyha igazán szimpi akarna velem lenni az ismerős pénztárosom, akkor beüthetné, hogy dolgozói kedvezmény, és akkor én már olcsóbban vásároltam.
2: Na, hát persze, ez nem rossz.
4: Csak
2: persze,
4: hát csak ha te vagy a nem tudom hányadik, a századik aznap, akkor az már úgy gyanús, hogy mennyit ezik.
2: Mindenki ott dolgozik.
4: Ja.
1: Nap végén, hogy minek vett magának 160 liter öblítőt. Nagyon koszos az uram most rá van.
2: Jaj, de szegény, azért figyelj, milyen jellem lehet ő, meg milyen személyiség, tehát hogy milyen szinten nem merhető konfliktusokat vállalni az életben. Tehát, hogyha a normális árat nem meri, miközben hát nem ő dönti el, de hát ezt a vevők is tudják.
4: Igen, csak őt ugye az zavarja, hogy neki mondják. Tehát ha belegondolsz, akkor te is a pénztárosnak szoktál háborogni, hogyha valami nem tetszik.
1: Jó, de 9,4 milliónyi kedvezmény, tehát biztos, hogy ennyien nem háborogtak. Magyarul valószínűleg az elején volt egy háborgó, aki ennyibe kerül a kóla, és akkor ott izé háborgott, kapott egy kedvezményt, látta a pénztáros, hogy azután megnyugodott, ő pedig egy kis szorongó személyiségként úgy gondolta, hogy akkor kedvez a többi száznak.
4: Na jó, én azt értem, hogy nem mindenki volt háborgó, de hogy azt akarta elkerülni, hogy háborogjanak. De most az ilyen ember miért megy eladónak?
1: Miért megy
4: ki a lakásból? Nem úgy, hát eladónak miért megy, akkor miért nem megy olyan helyre, ahol mondjuk nem kell emberekkel kommunikálnia, meg nagyjából konfliktust is kerülhet.
1: Hát de miért mindenki szerette?
2: Szerintem a vevők imádták, lehet, hát hogy mindig hozzámentek, amikor csak tudtak.
1: Milyen boldog lehet egy vevő, neki, amikor az van, hogy látod, hogy mit tudom én, a szomszédsorban fizet a csávó 2 eurót a kóláért, meg fizetsz másfelet, és így nézel át, mosolyog, hogy és akkor szépen lassan az összes sorát áll hozzád, és az összes kassa üres. Sokáig nem tűnt fel senkinek. Mondjuk nyilván te se szólsz, hogyha leakcióz egy terméket neked egy eladó, nem érzed azt, hogy te megloptad a boltot.
4: Hát na jó, de hogyha ez sokáig ment, akkor utána hogy jöttek erre rá? Érted? Tehát, hogy miért nem jöttek el rá, mert mondjuk a 9 millióig eljutni azért az sok. Mert ha már 1-2 millióig eljutsz, már az is feltűnő lehet.
1: És ez egy billa, itt nem árulnak tévéket. Nem? Tehát, hogy ja, itt kis termékekből jön össze kevesekből a 9,4 millió. Nyilván szájról szájra jár, hogy ez a pénztáros nagyon jó, meg micsoda akciók vannak most a boltban. Lehet, hogy még néhány napig örült is az üzletvezető, hogy micsoda tömegek érkeznek ebbe a boltba, sőt, lehet, hogy még kitüntetést is kapott a falra ilyen képet, hogy a hónap dolgozója, mert mindenki nála akar vásárolni.
2: Lehet, egy idő után feltűnt, hogy ott sokkal több a kedvezményes vásárlás annál a pénztárnál, mint az összes többinél, de akkor tényleg jó ideig ezt nem nagyon ellenőrizték, hát szigorúan.
1: Szerintetek egyébként milyen munkahelyre lenne még rossz egy ilyen szociális szorongót berakni? Tehát én itt elgondolkoztam egy pár pozíción, hogy például, hogyha egy pincér ilyen, akkor azzal mennyire tudsz visszaélni, nem?
2: Hát én mennyire tudok, vagy a pincér mennyire tud visszaélni vele?
1: Szerintem a pincér nem élne vele vissza, de mondjuk az a típus lenne, aki oda jönne az asztalodhoz 2 percenként, hogy biztos, hogy ízlik, ne hozzak még valamit, egészen biztos, hogy jól ül, jól
2: beszélget. Az alandit konkrétan felidegesít.
4: Biztos, hogy elküldeném. A harmadik alkalommal már biztos, hogy csúnyán néznék, és nem jönne vissza többen.
1: Vagy egy bizonytalan fodrász, aki mondjuk minden vágásnál megkérdezi, hogy akkor azt hogyan kell, mert nem biztos benne, hogy tetszeni fog a végeredmény.
4: Na, az a másik, igen.
2: De várjál, hogy te az a típus vagy, aki a fodrásszal, te jársz aktívan egyébként fodrászhoz?
4: Hát szoktam járni, de most már kevésbé.
2: És te ilyen csacsogó, mert minden fodrász beszélget.
4: Ja, tehát, hogy szoktam,
2: én olyan
4: persze
2: fodrásszal még nem találkoztam, aki nem beszélgetett volna. Nekem ezzel nincs bajom, mert én bárkivel eldumálok, de hogy úgy te is el szoktál vele dumálni, ugye, fodrásszal?
4: Aha, hát már 1000 éve hozzájárok egyrészt, de amúgy is, hogyha bármi ilyen körmösözés, a körmösömmel is állandóan dumál. Tehát, hogy igen, persze. Hát.
2: Jó, hát ahol ez kicsit talán bajosabb lehet, de azt mi nem tudjuk. Nőgyógyásszal szoktatok vizsgálat közben beszélgetni?
4: Jézusom, persze, gondoltod, azon gondolkozik az ember, hogy mikor jött már el onnan.
1: Képzeld el abból egy bizonytalan szorongot.
4: Nem, hát képzeld el magad úgy, mintha egy töltött pulyka lennél. Amiben különböző dolgokat dolgogatnak. Tehát, és nem jó érzés.
1: Még mindig tehát, a nőgyógyásznál tartunk, ugye?
4: Igen.
1: Igen. Hát ez nekünk az urológus.
4: Hát, na hát nagyjából. Csak ti nem jártok olyan sűrűn urológushoz, mint mi mondjuk nőgyógyászhoz.
2: Mondjuk szerintem minden férfi sokkal jobban tart az urológustól, mint a nők a nőgyógyásztól.
1: De hogy képzeld el azt a szorongó nőgyógyászt, aki nem meri mondani, hogy vetköz. De csak egy utalásokat tesz rá, hogy nagyon meleg van itt. A családom már vár.
2: Kisasszony, önnek nincs elege?
4: Jó, de na, ez mondjuk már így, igen.
1: Vannak szorongó pozíció. Egy szorongó taxis, aki egyrészt feszeng, hogy beülsz a kocsiába, másrészt meg folyamatosan kérdezi tőled az irányt.
2: Itt jó lesz, ha balra megyünk?
1: Biztos, hogy elkanyarodjak? Szorongó rendőr, nem mer megbüntetni.
4: Ó, az mondjuk jó, ha nem mer megbüntetni.
1: A tűzoltó, aki nem mer bemenni a privát teredbe, akkor se, ha ég.
4: Ja. Jó, hát ez.
1: Nem, semmilyen. Sok pozícióban nem jó.
2: Ott azért nincs ilyen. Nem, figyelj, ez a fajta személyiség szerintem minden egyes szakmában hátrányt okoz.
4: Hát figyelj, mondjuk például, hogyha egy ilyen gyári dolgozónak mész el, ahol ugye alkatrészeket kell összeszerelned, ott szerintem maximum ott már csak magad miatt szorongsz, hogy jól összerakd a dolgokat. De ott
1: bekapcsol
4: például...
1: az én szorongásom, hogy mindent maximumra akarok felvinni, akkor lehetséges, hogy rám szólnak, hogy nem 10 000-re teljesítettél, hanem 5-öt. Értem, hogy nagyon fasz az az 5, de nincs meg a 10 000-re.
2: És akkor otthon sírsz 8 órát emiatt. Vagy nem tudom, tehát, hogy elmész éjszakai portásnak valami kihagyjár telepre. Nyilván, tehát, hogy ahol egyedül vagy, és nem szól hozzád senki, ott szoronghatsz magadnak boldogan.
4: Ja. Vagy valami online munka.
2: Miért szorongó OnlyFans modell?
1: Az is jó.
4: Na jó, de legalább, hogyha mondjuk, mit tudom én, havonta föltölt 2 képet, már ez is valami, tudod, jaj, ez jó.
2: Szoronghat, hogy felismerik, tudod.
1: Egyébként ez is egy érdekes téma, hogy minden munkahelyen vannak ilyen belső kedvezmények. Tehát oké, hogyha egy boltban dolgozol, akkor van olyan, hogy mit tudom én, dolgozói kedvezmény, és akkor olcsóban veheted a valamit. Mindenkinek van ilyen? Tehát mit tudom én, nálunk kérhetsz egy dalt havonta, vagy van valamilyen rádiós kedvezmény?
2: Igen, csak beszéld meg mondjuk a Tomival.
1: Vagy mondjuk a Grétéknél a rendőrségen van olyan, hogy rendőrkedvezmény, és mit tudom én, egy büntetésből 10%-ot elengednek. Az milyen jó lenne, nem? És akkor mondhatnád egy a barátainak, hogy használd a Gréti kuponkódot, és akkor nem 20 éve letöltendő, csak 18.
2: De várjál, mert ahhoz már bíróság is, ők is be vannak vonva.
1: Hát biztos a bíróságnak, a bírónak is van valami kedvezménye, nem?
2: Ja, értem.
1: Vagy, de ez jó, nem?
2: Lehetne, figyelj, simán, tehát, hogy nyomasszuk ezeket is.
1: Ez jó, ez gyűjtsük már be a ti munkahelyeteken. Írjátok már meg 0-20-97-8-97-8-ot, milyen kedvezmény van, ami csak ilyen belsős, és a belsőseknek szabad, vagy a belsőseknek például a buszsofőrök azt hiszem ingyen buszozhatnak, nem?
2: Vagy milyen kedvezmény lehetne? Tehát ha nincs, akkor mit tudnátok elképzelni? Mi az, ami jó lenne?
1: Mert akkor ez alapján lehetne munkahelyet választani, nem? Azt is tudom, hogyha valaki, azt hiszem a Mekinél, de szerintem a Burgernél is van ilyen, hogyha ott dolgozol, akkor egy napi egy kaját azt kaphatsz.
2: Igen, ilyenek szoktak lenni. Ja, mondjuk szerintem menő éttermekben azért ilyen nincs, tehát ott mondjuk ilyen, nem tudom, Michelin csillagos éttermekben nem tudsz egy ilyen degustációs menüt megenni naponta.
1: De vajon mit kezdhet, vagy mit kaphat mondjuk az OnlyFans informatikusa?
2: Vagy kit?
1: Hát, hogy itt milyen munkahelye, milyen kedvezmény van? Tűzoltok, mint a havi egy ingyenes oltás.
2: Vagy mondjuk a piros honfoglalónak a rendszergazdája kap 10% kedvezményt Jessica 22-nél, vagy mi?
1: Na, én tegnap felröhögtem, amikor ezt a hírt megtaláltam. Híd alatt ment át a turistahajó, és egy busz WC-jének tartalma ömlött rájuk, összesen 360 liternyi kevert.
2: Fú, gyerekek, tehát, hogy most gondolj bele, hogy az egy turistahajó, tehát, hogy ez nyilván nem ilyen tengerjáró, bocsok drága, ez vélhetően valamivel olcsóbb.
1: Ott vannak a tetején ezek a napozó ágyak, én úgy képzelem a jelenetet, hogy ott fekszel a napozó ágyon, aki felett van ernyő, az boldogabb.
4: Jó, de nem, hát bár arra is csöppelhetek.
2: Nem, hát a turistahajó, tehát, hogy oda nem napozni mennek, hanem ott állnak, tudod, nézelődnek körbe-körbe, azt egyszer csak
1: így. Először elgondolkodsz, hogy mekkora galamb lehetett az, amiből ez jött ki. Hogy sírálj. Jaj, na képzeljétek el. A sztori nem ma történt, csak valamiért most került elém. 2004. augusztus 8-án volt Chicagóban, de az is lehet, hogy egyébként tagadták a dolgot. A Little Lady turistahajót kell elképzelni. És hát ugye az sem mindegy, hogy hol történik a sztori, de az sem mindegy, hogy milyen buszból érkezik a fekália. Mert hogy itt úgy kell elképzelni, hogy megy ez a Little Lady. Éppen a Kinzie Street-i híd alatt hajózik át Chicagóban. Filmekben is lehet látni ezt a hidat. És 120 ember tartózkodik a fedélzeten. Tehát, hogy tulajdonképpen ők ott mennek át a híd alatt, ilyenkor még néhányan fotózzák is ugye a hidat, meg a dolgokat, és ekkor érkezik egy turnébusz. A Dave Matthews Band turnébusza, tehát tulajdonképpen zenészek azok, akiknek a sofőrje félreáll, a zenekar nincsen ott, de a sofőr félreáll, és Stefan Wall illegálisan úgy dönt, hogy beleüríti a tartályt az alatta lévő kis vízbe, a hídról. Hát, és jön a hajó.
4: Ja, Isten.
1: Ez a sztori. Egy turnébusz. Mi lehetett abban
2: azt
1: a WC-ben?
2: Azt akartam én is kérdezni, hogy ott vajon mi minden lehetett.
4: Fú, gyerekek. Elég sok minden szerintem.
2: És hogy kitolt a zenekarral a sofőr, mert hogy 200 000 dollárt kellett fizetniük az ügy rendezésére. Emellett további 100 000 dollárt adományoztak két chicagói szervezetnek.
1: Szarügy.
2: Igen, és hát elnézést kellett kérniük nyilván a történtekért. A sofőr amúgy 18 hónap próbaidőt, 150 óra közösségi munkát és 10 000 dolláros pénzbírságot kapott.
1: Hihetetlen.
2: De hogy nem nézett
1: sztori, nem?
2: Körbe? Tehát, hogy
4: ja, hogy nem látta, hogy jön.
2: Ez a hajó az úgy általában észrevehető.
4: Hát jó, mondjuk a híd alatt volt éppen. Akkor lehet, hogy nem vette észre.
1: És akkor titokban akarod üríteni nyilván, tehát lehetséges, hogy inkább azt nézed, hogy figyelnek-e téged, nem?
4: Hát igen, nem az, hogy mi
1: tehát ez, mint amikor a Balatonba vizelsz, hogy nem a vizet nézed magad alatt, hanem a körülötted lévő embereket, hogy ugye nincs közel senki.
2: Sose csináltam ilyet, úgyhogy nem tudom.
1: Tényleg?
4: Dehogy nem, már véd szerinted. Szerintem nincs olyan ember, aki nem kicsit volna bele a Balaton.
2: De csak gyerekként.
4: Van persze.
2: Tényleg?
1: Igen, én felnőttként már kintről.
4: A lépcső szélére ház is.
2: Hát uram, most... nem szabad a medence vizébe pisérni, mások is ezt teszik, de nem a rajtkőről.
1: Igen, jó, de hát most jót teszel, mert kevés a víz. Most igazából visszatöltesz, tehát ezzel nem ártasz, ha az ország WC-t dúsított. De most azon kezdtem el itt gondolkozni, hogy van az Andinak ugye a híres temetős pisi sztoria. Igen. Ott is ugye mi volt? Azt nézted, hogy figyelnek, és nem azt, hogy egy temetőben vagy.
4: Hát igen, az, hogy el tudjak bújni.
1: Tehát, hogy ilyenkor nem azt nézed, mi van alattad, hanem azt nézed, hogy tudod, hogy rosszban sántikálsz, tudod, hogy illegálisan kiüríted a tartályt, és simán el tudom képzelni, hogy tényleg nem direkt, hanem véletlen volt, hogy ott gondolt, hogy sunyiban kijönti, aztán hallott a sikolyokat.
2: Jó, hát figyelj, ott igen, azért Andi jobban meglepődött volna, hogy hallotta Juli néni feltámad a sírból, tudod?
4: Na az, úristen.
1: Hallod, ez,
4: hogy hirtelen valaki megjelent volna, az is ijesztő.
1: De hogyha Juli néni feltámad a sírból, akkor lehet, hogy onnantól palackozzák a vizeletedet.
4: Tehát lehet. Hát valószínű.
1: Andi Fröcsi.
2: Megvan az örök élettitka.
1: De hogy, és képzeld el a másik oldalt. Roland, te most nem sokára mész egyet üdülni.
4: De várjál, nem pisiltam rá senkire, ahogy megvan, hogy most esetle. De
1: most esetle, mint nevetsz.
4: Igen, ahogy.
2: Hát elnézve itt a kurólájkolásokat a posztok alatt, amikor téged fotózunk.
4: Tényleg nem, a szélén voltam, ott nem volt halott. Na.
2: Hát nem tudsz róla?
4: Nem volt tényleg. Messze volt tőlem az első
1: sík. A Beethoven valahányban van az a jelenet amúgy, amikor a körhintán kezdenek el hányni, és azt mi mindig vacsora közben néztük.
4: Na, ez megtörtént az életben is.
1: És ugye akkor, hogyha egy valaki hány, akkor többen fognak, tehát hogy ez így beindít egy ilyen láncreakciót.
4: Igen.
1: Róka maraton. Na, figyelj, hát nem kell a szomszédba menni, és ugye beszélgettünk arról, hogy azért mindenféle dolgokat bevállal az ember, hogyha kellőképpen hülye, akkor akár pénzért, hogyha még hülyebb, akkor ingyen, ahogyan ezt Roland tette, én pénzért vállaltam, tehát például azt hiszem, hogy egyszer 200 vagy 100 forintért tettem meg brutálisan erős paprikát, fú, de vörös volt a fejem, meg olyan is volt már, hogy szőlős magnumért nyaltam meg elektromos kerítést, de mentségemre szóljon, hogy előtte megnéztem, hogy a kerítés az nem volt veszélyes, illetve hát utána nem fizettek ki, mert nem volt szőlős magnum, kiderült, hogy félrenéztem, és az a makaó volt, úgyhogy buktam a fogadást.
4: Nem is volt soha ilyen, hogy szőlős magnum, te nem
1: tudom, hogy igen, hogy Andi,
4: vagy előttem nyaltad meg, és már képzelődtél, vagy utána.
1: Szőrös sincs. De hogy szőrös magnum. Hogy Andi, te miket csináltál pénzért? Már róla nem csinált semmit. Nem vállaltál? Nem volt ilyen fogadás?
4: Hát most a pénzért ülök itt, de és hogy
2: miket,
4: ezen kívül...
2: Miket csinálnál még pénzért? Ez érdekli a férfi hallgatókat?
1: Na de, hogyha újra felteszem a kérdést, hogy miket csináltál pénzért, akkor esetleg...
4: Te megfogom a kígyót.
1: Ez az, amit... Na de, lényeg a lényeg. Hoztam témákat. És az a kérdésem, hogy mennyi pénzért vállalnánk el? Aha. És aki a legolcsóbbat mondja, lehet, hogy itt a hallgatók összedobják. Jó, tehát, hogy vigyázni kell, hogy mondhatsz szürreális összeget, de valamennyit mondanod kell, hogy a következő dolgot mennyi pénzért vállalnád be. Oké? Sok sztoriban benne van az, hogy egy galamb telibe találja a fejedet, és mondjuk csak egy óra múlva moshatod meg a hajadat. Ha ezt így direkt kérhetnéd, nem miért ne? Mennyi pénzért vállalnád be azt, hogy egy galamb telibe, és csak egy óra múlva moshatsz fejet?
4: Hát letörölni ne lehet, úgyhogy végül is.
1: Ez jó, az kenődik, az én krémes lesz. Na, mondj egy összeget. Lehet, hogy a hallgatók összedobják. Vigyázz!
4: Mit? Nem tudom.
1: De milyen jackass szinten nem vállal? 20 000 forintért, ez már oké? Okay? Én többet mondtam volna.
2: Roland? 50.
1: 50, én is ezt ilyen 50-re érzem, jó? Akkor egy 20-asért lehet ilyen sztorit rendelni. Mondok durvábbat, meg kell innod egy pohár vizet, amiben előtte valakinek a műfogsora volt.
4: Fúj, undorító. 5 millió.
1: Millió?
2: 5 millió.
1: 5 millió. Én fél millióért.
4: Még annyit se, jaj.
1: Hát mi lehet, hogy mossa a fogsorát? Meg a vízben is tisztul. Én fél millióért vállalom. Roland?
2: Ugye? Ez egy nagyon jó játék. Nagyon élem.
1: Na, alá mondasz? Vagy, tehát, hogy most valaki beküld fél milliót, én megcsinálom.
2: Mennyit mondtál te?
4: 5 millió.
2: 5 millió.
1: Ezt le kell adózni?
2: Te fél millió.
1: Netto 500-at kér.
2: 2 millió 750, én meg belövöm a közepét.
1: Jó, tehát eddig van egy galambosunk 20-ér Andinál. Lehet rájelentkezni.
2: Andit le lehet szaratni egy 20 000-esért, egy galambbal.
1: Egy idegen ember használt zokniát kell viselned egész nap.
4: Nem.
1: Ez nem olyan vész.
2: Biztosan nem, az nem vészes.
1: Nem százas.
4: Undorító, ez is.
2: Egy százasért simán, persze.
4: Honnan találsz ilyeneket?
1: Gondolkodtam tegnap.
4: 300 000.
1: Okay. Meg kell enned egy teljes konzerv, macska konzervet. Van, aki amúgy is eszi. Macska konzerv? Na,
4: ezt
1: egy doboz?
4: Ezt megenném, de 500 000-ért meg.
1: Az alá mondok én, tehát annál kevesebbért is, mondjuk 300. Roland?
2: Én leszek ragó, csak 200 000-ért sem.
1: Oké. Okay. Jó.
4: De én csak vegetáriánus macska eredetet
2: eszek. Az milyen?
4: Nem tudom.
1: Jó, legyen egy utolsó.
2: Jó? Nem, ez jó, az jöhet meg.
1: Jöhet még, bírod?
4: Oké. Okay. A macska eredele van.
2: Hát menjen még az órának, tehát...
1: Igen, ez a végére kell érnünk előbb, vagy utóbb, úgyhogy keressem itt, hogy melyik legyen a legdurvább. Végig kell sétálni a... Melyik? Legyen itt mondjuk a pláza. Végig kell sétálnod a Vértesz Centeren mesztelenül.
4: Nem, ezt semmi pénzért nem.
1: Nem kamerázhatják? Nem fotózzák?
4: Nem, akkor se. Ez semmi összeg? Pénzért, nem.
1: Roland?
2: Hát figyelj, 5 millióért simán.
1: 5 millióért megcsináld?
2: Persze.
1: Ez hát, az a mondjak
2: el át. Hogy
4: az acskó lehet a fejemen?
2: Ki? Egyébként jogos?
1: Igen. Melyik márka, úgy értem?
2: Jogos, mert ő gondolkozik, hogy látod egyből, hogy az arcáról ismernék fel.
1: De nem fotózhatják, nem kamerázhatják.
4: Akkor is, hát akkor is tudják, hogy
2: millió.
4: Én vagyok.
2: 5 millióért simán kell gondolni vissza.
4: Biztos, hogy akkor futsz össze ismerősökkel.
1: 5 millióért én is, csak most azon gondolkozom, hogy csináljunk-e valami páros ajánlatot.
2: Szerintem csoportos kedvezmény. Négy.
1: Jó, rendben. Akkor pénzes hallgatóink, most jelentkezzetek. Össze lehet dobni a kihívásainkat, hogyha gondoljátok, írattok újabbat is. Tényleg vannak szerintem olyan mondatok, amiket azért mond az ember, mert okosabbnak kíván tűnni, vagy magasabb lóra akarja magát ültetni. Ilyenkor van az, hogy elnézést, de most exhumálom magam az exkuzálom helyett. Tehát, hogy vannak ilyen mondatok, amikbe belefut az ember.
4: Igen, vagy aki mindig idegen szavakat használ.
1: De igen, hogy okosabbnak tűnjön ezzel. De ez is lehet, hogy ezért megkaptam, mint a Joy a mindennapra egy idegen szó naptárt, és akkor az aznap itt ezt megpróbálja építeni, még akkor is, hogyha a kifejezés olyan volt, hogy vaginózis, akkor is benne lesz az aznapi gondolatában.
2: Én csak egy egyszerű polontológus vagyok, ugye? Írt egyszer egy ilyen levelet, amit föl kellett olvasnia. Meg a dinológus, de várjál, mert egyszer, amikor írt egy levelet a Chandlernek, meg a rossznak, el kellett játszaniuk egy pár beszédet. Én csak egy egyszerű polontológus vagyok.
4: Van ez a miért vagy ennyire ellenem?
2: Jaj, amikor
1: ez női mondat.
2: Ez igen, elnézést a hölgyektől, de ez valóban szerintem sokkal inkább a hölgyekre jellemző, hogy egy ilyen személyes konfliktussá generálják, és úgy érzik, hogy ha valaki az ő álláspontjuknak ellent mond, akkor az ő személyüket támadja. Miközben nem, rohadtul nem, szó sincs róla.
1: Amúgy ehhez szokott még azt hozzájönni, hogy mindig. De mindig.
4: Fú, ezt a kifejezést, ezt én nagyon utálom. Ez a sosem pakolod el, mindig oda teszed, és ez a nem teszem mindig oda, csak egyszer tettem oda.
1: De ezt a
2: legjobb haverom. Ilyen szülői. Amúgy.
4: Az, igen.
1: A legjobb haverom, és igen is előszette ezt a Ágoston barátunk mindig megverte kártyában, és akkor nagyon mérges lett, annyira ideges lett, hogy fölment a szobájába, és összetörte az összes válfát. Ez ebben élte ki a dolgot, és aztán visszajött, hogy Goki, te csalsz. Mikor csaltam? Mindig. És akkor a legyőzhetetlen ultimate. Ezt nem lehet felülérvelni.
4: Ha nem értesz egyet velem, akkor tévedsz.
2: Ja, ez akkor megint egyértelműsített. De ez egyébként tényleg egy ilyen tipikus mentalitás egyes embereknél, és ők ezeket a mondatokat nagyon jól tudják váltogatni, akik eleve abból indulnak ki, hogy csak nekük lehet igazuk. Tehát, igen, meg csak az ő álláspontjuk
1: nincs a vita kultúra emögött, hanem akkor itt az van, hogy a vitát kvázi az önmagukba gázolásnak veszik, és nem konstruktív előremutatónak, hanem egy veszekedésé.
2: De tudjátok, ez is gyakori, például a főnökök szájából, az engem meg lehet győzni. Na, általában, aki ezt mondja, azt nem lehet meggyőzni.
1: Nem.
4: Igen. Igen, ez a próbálkozzál csak nyugodtan, ez ott van zárójelben, tudod?
1: Én az izével vagyok, így az őszintén szólva. Meddig kamusztál?
2: Megmondom az őszintét.
1: Na most ez nagyon... Ja, igen, meg hogy én nem akarok senkit bántani. Na, ott készül ez pajzsal, hogy a következő mondatnál a de.
2: Mindig úgy folytatódik, hogy de. Igen. Van még ilyen mondatod?
4: Igen, van. Tudom, hogy ez neked valószínűleg túl sok információ.
2: Ez megint a lehülyézés
4: a másiknak.
2: Ez is a lehülyézés,
4: igen, mert ugye valószínűleg hülyeségeket beszél, és rajta van az arcodon, hogy nem érted, hogy miről beszél, és gondolom rátja rajtad.
2: Meg hogy ne legyen hangsúlyos a neked szó. Tehát, hogy tudom, hogy ez túl sok információ. És akkor nem az, hogy neked túl sok információ.
1: Igen. Mondhatod mert helyette azt, hogy te kis hülye.
4: Te kis gyökér.
2: Ennyi mindent. Tudom, hogy nem tudsz felfogni. Tudom, hogy ez túl egyszerű vagy.
1: Bocsánat, nem akarlak bántani, te gyökér. De...
2: Az ilyen őszinte kommunikáció egyébként. Én mindig azt vallom, hogy ez célra vezető.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avihegesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
3: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Foodórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezzetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Foodóra, mert jól esik.
4: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: Az önmárka kereskedője a Carnet Fortop. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. Fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

0: Buenos Morgen!
1: Fél hét múlt 8 perccel, Buenos Morgen, jó reggelt Roland, jó reggelt hallgatók, jó, hogy együtt itt csütörtökön.
2: Kész csók, szevasztok, mi a helyzet? Csütörtök van, az már kispéntek, úgyhogy love, peace, happiness. Ezt Elton John-tól idéztem, voltam egyszer ugye Elton John koncertem, ezt fölvállalom. Igazából nagyon jó volt, mert 1 óra 10 perc után az Oroszlán király betét dalának úgy örültem, mint majom a farkának.
1: Elton John egyébként jó. Mi Ákoson voltunk hasonló, ahogy vártuk a dalt, amit nagyon vártunk Ákos koncerten, és az öcsém már nagyon idegesen kiabált a második felén, hogy a Tarzant játsz! Tarzan! És csak nem jött.
2: Az jó, gondolom ti voltatok egyedül így, akik azt várták. Jó, hát figyelj, én is kicsit akkor még így alulképzett voltam, de jó rég volt már ez Elton John dalokból. Mondjuk azóta se szól a playlistemben sok, de mindegy, egyébként így a rádióban meg szeretem a dalait. A nagyon jó fej volt, egy négyszer öltözött át, mondjuk ugye rózsaszínből lilába, meg aztán utána nem tudom mibe, és ilyeneket kiabált, hogy love, peace, happiness.
1: Én azt bírtam nagyon az Elton John koncerten, amin voltam, de lehet, hogy én kettőn is voltam, hogy brutál, van hátul egy sor gitár, de hogy kirakva a színpadra, és nagyjából dalonként jön be a gitárcserélő ember, aki odaadja a gitárosnak az új gitárt a kezébe, és hihetetlen menő. Tehát, hogy nem az van, hogy egy gitáron végignyomják, vagy nem is az, hogy kettőféle van, hanem ott kvázi dalonként váltogatták a gitárokat.
2: De figyelj, ez egyébként magyar előadóknál is, tehát, hogy én láttam ilyet már simán magyar fesztiválon, magyar előadótól, ott a szempont a Rúzsa Magdiéknál volt az, hogy egy ilyen 5-6 gitároda azért úgy ki
1: és
2: volt
1: végre. Végre megtalálták a jót?
2: Hát ezt a Magdiétól kéne megkérdezni.
1: Úgy kéne egyébként, hogy meg lehessen venni. Tehát, hogy ez kvázi egy ilyen gitárárulás lenne.
2: Hát nem tudom, hogy te szoktál ilyen pár millió forinttal a zsebedben járkálni koncertekre?
1: Mi te nem?
2: Ja, én kérek elnézést.
1: Legutóbb így voltam az Almán is. Alig tudtam volna mire költeni.
2: Jó, egyébként Alma jó. Ez még felnőtt fejjel nézve is jó, úgyhogy ha véletlen belefuttok valahol egy Alma koncertbe, és nincs gyereketek, akkor is nézzétek végig.
1: Mondjuk elég furcsák lesztek a gyerekek között, de álljatok be oda nyugodtan. Ez olyan, mint játszótérre gyerek nélkül menni amúgy.
2: Én ezt nyugodtan merem mondani az Alma zenekar nevében is, hogy különösen akkor, hogyha csinos fiatal hölgyek vagytok, akkor bátran álljatok oda be. Uh-huh. Ugye ezt egyszer mondta nekem a Buda Gabi, kérdeztem tőle, hogy azért pönyénkodtok meg minden így a dalok között, meg azért vannak néha ilyen rockzenei betétek, meg olyan kiszólások, hogy úgy nem csak a gyerekeknek zenéltek, és akkor mondta, hogy ja nem, nem csak a gyerekeknek, az anyukáknak, pláne a szimpli anyukáknak.
1: Hát meg igen, azoknak a férfiaknak, akiknél van alma lé, és tudnak úgy csúsztatni.
2: A humorod az megérkezik egyébként így már?
1: Ja nem, ma
2: 10 óráig.
1: Már ígértük a tartalmas műsort, és ezzel csak egy problémánk van, az, hogy itt vagyok. De igyekszünk, de például a szóvíz csütörtök ma kimarad, mert annyi vendégünk lesz, na majd erről is mesélünk sok mindent, de először nézzünk körbe az utakon. Az a helyzet, hogy az egyes az relatív rendben volt ma reggel, tehát ugye túl nagy problémákról nem tudok beszámolni. Fenékbe villogós azért volt ma reggel is, aki gyorsabban akart menni, mint megengedett, és előzési szendéket villogásra jelezte. Természetesen elhajtott végül mellettem. De ez is az a típus volt, aki beelőzött, és utána már nem láttam, tehát hogy szerintem minimum a duplájával ment. Ja, és megjöttek az első, még nem nekem, megjöttek az első büntetések az M1 lezárt szakaszáról, tehát úgy látszik, hogy tényleg büntetnek is, úgyhogy óvatosan. És nincsen kedvezményes bírságot sem, hanem 50 ezer. Tehát, hogy a túlmész a sebesség határon, már hogy a szűkítetten akkor is büntetgetnek.
2: Egyébként ez lehetne egy ilyen csajozós szöveg, nem? Ez a szia, a fenékbe villoghatlak?
1: Próbáld ki, jó? És aztán számolj be, légy szíves az eredményekről. Szóval, az van, hogy senki nem kérte azt, hogy az M1 ilyen legyen. De a büntetés mértéke brutális, úgyhogy nagyon vigyázzatok, jó? Én várom az első csekkeket anyához.
2: hozzá, ugye?
1: Úgy letagadom,
2: ja,
1: mint
2: persze,
1: a rosszabb.
2: Persze, az ő kocsijával jövök, úgyhogy
1: úgy letagadom, mint a fene, de ez akkora szemétség, hogy ott még beindították ezt a bünti dolgot. Tehát legalább lenne valami kedvezményes bírság. Tehát, hogy ne ez 50 ezer forintot kifizetni egy, mit tudom én, több elmész 10-zel, mennyivel lehet menni most 80-nál, meg bizonyos szakaszokon a 60-nál, na ez szerintem szemétség.
2: 90, képzeld el, hát most, hogy ez a 22 kilométer. Ja igen, de lefele 80.
1: Tehát, hogy mi kever egy is össze?
2: Tehát azt mondod, hogy arányosítani kellene, ahogy a 80 aránylik a 130-hoz, úgy kellene, hogy arányoljon, de szép szó ez, arányoljék a büntetés az 50 ezerhez?
1: Igen, szerintem ez a legkevesebb, hogy egy ilyen legyen a pakliban. Értem, most, hogyha valaki notórikus, akkor ott lehet növelni ezt.

0: alkalmanként, de ez olyan szinten nem szimpatikus ez a hozzáállás, hogy egyébként szerintem ők szabályt sértenek azzal, már hogy értem, hogy elfogadta a törvényben valaki, de hogy ekkora szakasz le van zárva, az nem oké.
1: 30.770 forintot kellene akkor kicsengetni,
0: ha elhányosítanánk. Én 50-re raktam volna már, hogy a felezést, tehát hogy lefeleztem
1: Felezzük
0: volna.
1: Felezzük meg, vágó úr, ezt mondanád?
0: De jó, még az is okébb. Tehát még a 30 ezer is, az is fáj, de az is okébb. Tehát most valakitől elvesznek 50 ezeret a hónapjából. Az azért érezhető, nem? Tehát
1: az
0: most
1: fáj.
0: Egy átlag magyarnál. Bár ma fogunk beszélni matekról olyan szinten, hogy találtam kutatást, hogy mennyi pénz kellene egy férfinak ahhoz, hogy lenyűgözzön egy nőt. Ezt majd megbeszéljük pontosan, de ez emegy sem segít abban, hogy lenyűgözzük a nőket. Na mindegy.
1: Szerintem az Andi meg a férfiakat nyűgözi le. Mármint, hogy nyűgnek tartja őket.
0: Oké. Okay. És akkor rányomja a nyűgpecsétet, hogy innentől te vagy a nyűgöm?
1: Húha, gyerekek, én nem tudom, tehát hogy ebből azért egy használható műsor, nem tudom, hogy lesz.
0: Sehogy. Buenos Morgan. M1 Pestől Tatabánya egy jól autózható, hatóság és balesetmentes Pest irányában néha besűrűsödik a forgalom. Kellemesebb hőmérséklet odakint egyébként állítólag, mint tegnap. Ezt te is érezted? Ma se fagytál be?
1: Ma jó volt, igen. Tehát, hogy ma ilyen 8 fokban indultam el, úgyhogy ez nekem, nem azt mondom, hogy tetszett, mert attól messze vagyunk, hogy tetszen, de a tegnapinál mindenféleképpen jobb volt. Meg egyébként várja, Zsolt is itt van velünk, mert ugye ő szokta. Igen, M1 Pestől Tatabányáig jól autózható, igen, de várja, Pest irányában él, de ezt mondtad, vagy a Gyulát mondtad? Már lemaradtam, mert...
0: Én a Zsoltot mondtam, a Gyulát nem.
1: Gyulát, akkor Gyulát mondom, egyes úton Tata Herceghalom vonalon erős forgalom, ehhez képest nyugodt, békés haladás. Csütörtök révén még kamion se nagyon volt, és igen, ezt írja Gyula, hogy ő mondta már egyszer, hogy jó, ez a csémtek. Ja, hát így kell ehhez a naphoz hozzáállni.
0: Nem rosszom, hogy 6 fok van, 17-et mondanak, és megfordultak az erőviszonyok idebent, tehát ilyen se volt még, de ma én ülök pulóverben, és egyébként dögmelegen van, csak nyilván a megszólalás végéig nem nagyon tudok vetközni. Roland pedig egy pólóban, és hegyesek a bimbik.
1: De lehetnek még hegyesebbek is.
0: Jó, meglátjuk. Jó reggelt! Bárkit hamar le lehet nyűgözni, csak annyit kell mondani, hogy te nyűg. Érte van ez, úgyhogy nem lesz itt baj, a hallgatók velünk jönnek ebben a kis játékunkban. Teljesen jó lesz ez.
1: Jó. Előbb-utóbb lesznek azért vicces epizódok is, jó? Tehát, hogy előbb-utóbb eljutunk addig.
0: Ne ígérd. Szerintem sokkal jobb az, hogyha valamiben ígéret nélkül jön valami, mint ígérettel sem jön. Tehát legyen inkább meglepetés, jó? Ha valami véletlen összejönne, akkor az legyen öröm.
1: Nem tudom, kedves Vanessa és kedves Ádi, hogy mit ettetek, ittatok, mire ittatok, de ez így nem jó. Tehát, hogy vagy kevesebbet, vagy többet, de ez az adagolás, ez nem jó.
0: Én tudom, de nem mondom el. Na, a másik dolog, amit el akartam mondani, hogy ez a témánk. Hát, hogy mielőtt megdobsz azzal, hogy nem elég tudományos, azelőtt elárulom, hogy annak ellenére, hogy egy magyar újságból hoztam elsősorban, én megnéztem a forrásokat is, és oxfordi kutatások, két elég komoly tudományos kutatás és elég komoly reprezentatív kutatócsoport áll mögötte, szóval most beszélhetünk tényekről végre. Az a helyzet, hogy megnézték, hogy mennyi pénzt kellene költeni egy férfinak ahhoz egy nőre, hogy lenyűgözze azt a hölgyet. Nyilván vannak kivételek, meg kivétel erősíti a szabályt, de most itt konkrét számokat fogunk hozni. Először az angliai számokat nézzük, de megvan ennek a magyarra fordítása is, tehát hiába hozom azt, hogy Angliában hány millió, meg hogyan a fizetés, megvan az, hogy az magyarban mit jelent, és megnézzük majd, hogy hölgyeim, ezzel az összeggel tényleg lenyűgözhetők vagytok-e?
1: Ugye a kedvenc idézetem, már többször mondtam, a Fegyvernepper című filmből, Nicolas Cage, aki még nem látta, nézze meg, mert abban még egészen jót is alakít, amikor azt mondja, hogy pénzért nem vehet szerelmet, de az esélyeidet megnövelheted vele.
0: Na, hát itt az esély növelhető, és egyébként még talán az is kiderül, hogy pénzért is vehetsz.
1: Mondjuk úgy, hogy hallottam már ilyesmit.
0: Egyébként furcsa ez pont Nicolas Cage szájából, tehát hogy nem túl hiteles.
1: Miért?
0: Hát azért hallottam róla a sztorikat, én nem haverkodnék vele az életben, tehát nem egy szimpi. Hát, előbb lennék egy, ahogyha most hasonló nívójú színészt kell választanom, akkor mondjuk mondom Adam Sandlert, előbb barátkoznék vele az életben, mint Nicolas Cage-el szerintem.
1: Na és melyik lenne a nagyobb büntetés? Nicolas Cage összes filmjét végignézni, vagy Adam Sandlerét?
0: Jó, ez kemény, várja. Amúgy egyébként szerintem Adam Sandlerét.
1: Szerintem
0: ott, ott ő a termékenyebb a kettőből.
1: Ugye szerintem is az.
0: Nicolas Cage-nél vannak jó, jó darabok.
1: Persze, persze, mert ő nem csak mindig vicces akar lenni, sőt, általában nem vicces akar lenni. Igen, itt közben Gyulának van egy kombóra, egy tippe, hogy szerintem mi volt a kulacsban. Nem, de ez kellene nekik. Tehát, hogy, hogy találjuk ma meg.
0: Nem, de a háromból kettőt eltaláltál. Nem szeretem a vodkát.
1: Jaj, gyerekek, a kazmusról meg csak annyit, hogy szar.
0: Jó, lapozok. Téma másik. Most egy vendéges téma lesz, méghozzá egy nagyon klassz vendéges téma, de egyébként több vendégünk is érkezik a mai napon. De amit én ide beírtam a jegyzetbe, talán a legfontosabb ebben a hónapban, hogy az október több mindennek a hónapja, ugye a merek elleni küzdelem mellé már odaálltunk, de október a kiber hónap is, és Solymos Ákos barátunk, kiberbiztonsági szakember érkezik hozzánk a stúdióba, és a számítógépes játékokról és játékplatformokról fog egy kicsit mesélni. Ennek a hátteréről, arról az oldalról, amit egyébként már mi, akik magunkat még fiatalnak tartjuk, de egyébként boomernek néznek minket, mi sem tudunk, hát még az idősebb generáció, de egyébként szerintem a nálunk egyáltalán fiatalabbak sem tudnak, tehát hogy beleláthatunk most a gyerekek fejébe.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy különösen itt a játék platformok kapcsán azért vannak olyan reális veszélyek, amikbe sokan nem gondolnak bele, különösen a fiatalok közül, úgyhogy tök jó, hogy eljön az Ákos, és elmeséli nekünk ezeket. Érdemes lesz. Szülőként én mindenkit tényleg arra kérnék, akinek van vagy kiskamasz gyermeke, vagy még kisebb gyermeke, aki aztán pár év múlva kiskamasz lesz, hogy mindenképpen hallgassa meg ezt a beszélgetést, mert nagyon klassz tanácsokat fogunk majd hallani az Ákostól. Aztán szóba kerül majd az amerikai foci is, hogy sportos témáink is lesznek, mert hogy hát készülődnek a válogatott tagjai Lengyelország ellen, 17-én szombaton jön egy válogatott mérkőzés Magyarország ellen Lengyelország, és hát ezzel kapcsolatban hívjuk majd a 15-szörös magyar válogatott Szakács Kristóf vegát.
0: Igen, őt egyébként lehet ismerni különböző NFL csatornákon szakkommentátor is, tehát hogy aki ismeri a műfajt, az tudja, hogy azért ő verbálisan is elég erős, és beszélgetünk erről a most szombati mérkőzésről, sőt, a beszélgetés után elindul majd a Facebook játékunk is, és a Facebookon lehet rá nyerni 2 darab jegyet, tehát hogyha valaki szeretne, akkor akár ingyen bejuthat a Forrás Rádió segítségével. És még egy vendég is lesz, csak hogy ne csak nézzük a sportot, hanem aktívan vegyünk is részt benne. Tatabánya 20-30 teljesítménytúra, ezzel kapcsolatban jön Pápainé Irma, ő ugye az egyik főszervező, hanem a főszervező.
1: Így van, ugye a Tatabányai Sportklubtól érkezik ő a szervezők képviseletében. Hát én azt gondolom, hogy azért itt helyben nem nagyon kell bemutatni mondjuk a túrázás szerelmeseinek a Tatabánya 20, illetve a Tatabánya 30 teljesítménytúrákat, mert hogy hát eléggé klasszikusnak számítanak így a műfajon belül, de nyilván azért, hogyha valaki eddig még nem ismerkedett meg ezzel, akkor tök jó, hogyha ezt meghallgatja, és hát ha most hozunk kedvet valakinek ahhoz, hogy neki vágjon.
0: Jó, és a naphírét én választottam, mivel így kevesebb témához nyúlhattam, és erről mindenképpen akartam beszélgetni a mai műsorban. Neked megvan ez a tigris sztori? Mert tök érdekes, amúgy a yorkshire-i tigrishez bement egy férfi, és bele is halt a találkozóba. És nagyon érdekes, hogy én azért eléggé rajta vagyok a híreknek az ütőerén, és ez a téma, ez úgy teljesen elkerült engem az elmúlt 2 napban, semmilyen algoritmus nem dobta ki, semmilyen oldalon nem, és akkor tegnap a feleségem döbbent meg, hogy én ezzel nem találkoztam. Abból a szempontból jó, hogy ma beszéljük meg a témát, mert komoly fejlemények is vannak ezzel kapcsolatban. Például megszólalt az a turista, aki ott volt vendégként az állatkertben, és akinek a kezébe nyomta ez a egyébként szerintem beteg, mentálisan beteg férfi a telefonját, hogy kamerázza már leült a tigrissel, és ez a turista csak azt gondolta, hogy majd úgy odáll a ketrec elé, és akkor készít róla egy kis videót, vagy egy felvételt, de nem, ez az emberke bemászott a tigrishez, és egy ideig úgy tűnt, hogy túlélheti a találkozót, de aztán nyilván az lett a vége, amit jósolna az ember. Ez nem az a nagyon vicces téma lesz, viszont eléggé meghatározó most, eléggé sokan beszélnek róla, és azt hiszem, hogy ezt eléggé ki kell veséznünk, hogy egyáltalán hogy fordulhat ilyen elő, mit gondol erről Andi, aki nagy állatbarát, ugye felmerült ez is, hogy akkor itt a tigrist ki kell végezni, amiatt, mert embert evett, de tulajdonképpen nem ez lesz a végeredmény, tehát hogy hogyan viszonyuljunk ehhez, ezt majd meg kell beszélnünk.
1: Igen, én azt gondolom, időről időre szembe jönnek ilyen történetek, és ilyenkor elgondolkozom, hogy hát valóban azért lehet gond a toronyban. Tehát, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, hogy sértetlenül meg lehet úszni egy ilyen esetet, nyilván valami csekély százaléknyi esély van rá, de hogy alapvetően...
0: Az elején úgy tűnt. Tehát, hogyha megvan a filmjelenet, ugye az elejét ezt meg lehet nézni, egyébként nem ajánlom senkinek, aki gyenge idegzetű, de hogy az elején nekem úgy tűnt, hogy ő ült a földön, tehát a tigris volt magasabban, tehát hogyha ott felül kerekedik, akkor még lett volna esélye nagyon gyorsan kimenekülni, de ebben sem vagyok biztos.
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy azért normális ember nem kockáztat ilyet.
0: Hát meg hogy mész be? Na ezt is megbeszéljük, tehát hogy én azért rendszeresen járok az állatkertbe. Magyar állatkertben a tigrishez lehetetlen lenne bejutni a fővárosban, mert ugye körbe ketredsz, tehát hogy ott nincsen meg a szansz arra, hogy bemenjél, de majd megpróbálom, hogy egy kicsit azért a fikció talaján is meginduljunk, megbeszélni Andival, hogy milyen állatokhoz tudnék bemenni az állatkertben, ha akarnék.
1: Egyébként meg igen, ez egy kérdés, hogy mennyire kell hülye biztosra csinálni egy állatkertet, tudod?
0: Tehát, nem csak
1: hogy...
0: annyira, amilyen a társadalom szóval.
1: Szóval nagyon. Éppen ezért jól dolgoznak a fővárosi állatkertben. Meg egyébként máshol is, tehát én azt gondolom, hogy így most, ha felelevenítem akár a győri, akár a veszprémi élményeimet, nem nagyon lehet ott sem ezekhez az állatokhoz bejutni. Senki ne próbálja meg, tényleg. Tehát, hogy nem tudom, nettó önéletveszély, azt kell, hogy mondjam.
0: A szurikátákhoz ment be valahol valaki nálunk? Na mindegy, tehát, hogy ezért ezt mi is ilyen magyarban csináljuk.
1: Na jó, de a szurikát a cuki, tehát azt, hogy nem nagyon nézem ki, hogy a szurikáták, hogy izomban neki mennek az embernek.
0: Jó, azért van jó pár cuki állat, akihez nem mernék bemenni. Na jó, erről majd még beszélgetünk.
1: Hát illetve,
0: hogyha valakinek van közlekedési íre, vagy hozzászólna már most a műsorhoz, akkor ezt tegye meg. 0620 978 978. Hurrás Rádió. Egész nap felpe.

0: villancsod a pezsgő.
1: Buenos morgen. A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
4: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
5: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
8: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Kutyaeredelt hívott vissza a Nébi. Megszüntetik a kormánytagok mentelmi jogát korrupciós bűncselekmények esetén Montenegróban. Ma Ácson várják a véradókat. Hozom a részleteket a Forrás Rádió híreit, itt Taller Andreától hallják. Idegen anyag jelenléte miatt visszahívta a Real Nature Wilderness Pure Chicken Adult 400 g-os kutyaeledel konzervet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, tájékoztatta a szervezet szerdán az MTI-t. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a 2028. május 16-ai lejárati dátumú terméket ne adják kutyájuknak, egyben intézkedtek a terméknek a forgalomból történő kivonásáról, tartalmazza a közlemény. Elfogadta a montenegrói parlament szerdán azt az alkotmánymódosítást, amely megszünteti a miniszterelnök és a kormánytagok mentelmi jogát a korrupcióval összefüggő bűncselekmények esetében. Momo Koprovica miniszterelnök helyettes a parlamenti ülésen hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás egyértelmű üzenete, hogy senki sem állhat a törvények felett, különösen akkor, ha a rábízott hatalommal vagy hivatali feladatkörével él vissza. A miniszterelnök helyettes szerint a mentelmi jog nem jelenthet eljárásjogi akadályt a korrupciós bűncselekmények kivizsgálásában és a büntető eljárások lefolytatásában. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 13 óra 30 és 18 óra 30 között az Ácsi Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Október 17-én rendezik meg Tatabányán a 4. Néphagyományok és Mesterségek napját. A Széchenyi István Művelődési Házban 16-tól 19 óráig lesz többek között újborkóstoló, szőlőpréselés, mustkészítés, kukoricaposztás és mozsolás, ruhéfonás, kisebb díszek, figurák készítése, fazekas foglalkozás, fafaragás, gyertyaöntés, valamint néptánc és népzenei bemutató, a végén közös táncházzal. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok fognak váltakozni, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani, 12 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgan.
2: 7.04, Buenos Morgan, itt a Roland, itt az Ádi, és az van, hogy időjárás fronton, ugye tegnap mondtam, hogy minden nap egy perccel a napkelte az odébb megy, és egyébként hozzuk a mai napon is, képzeld el Roland, 7.04-re mondjam a napkeltét, ami egyébként pont most van, és azért nem hagylak dumálni, mert ezt el akartam mondani egybe, hogy tényleg ebben a percben lett világos, mert amikor visszajöttem, akkor már láttam fény, mikor kimentem, még sötét volt, tehát ez így volt, hogy
3: úgy szokott lenni a nap felkelte, igen.
2: Hogy nem ezen ilyen átmeneti, vagy hát, ilyen lassabban
3: persze,
2: szokott.
3: Persze, nem is tudom egyébként, tehát, hogy akkor kezd, tehát hogy mi ennek a hivatalos meghatározása, de pont ezért ebben most nem is nagyon fogunk belemenni.
2: Na, holnap megnézem, elvileg hoznunk kéne holnap a 7.05-öt, megnézzük majd. Egyébként 6 fok van, ma 17 lesz, és nem lesz eső egy hétig. Ennyi.
3: További egy hétig nem lesz esünk, így mondanánk. Na, az a helyzet, hogy most az egyes főúton látok egy kisebb szakaszos torlódásocskát, ott Herceghalom után, vélhetően próbálnak azért többen az M1-es helyett arra felé kerülni. Környén is növekszik a forgalom Tatabányán is, Tata egyelőre most még nyugis, Komáromban úgy közepes, Esztergomban szintén hasonló a helyzet, ez tehát a helyzetjelentés az utakról, balesetről szerencsére nem kaptunk bejelentést, ami pedig egyébként a mai napot illeti. Azt mondhatjuk el, hogy az év 288. napja van, és a Terézek ünnepelnek, meg a Teréziák, Arankák is, úgyhogy boldog névnapot kívánunk nekik.
2: Berény és Tegza névnap is mai napon van. Tekla, nekem van egy Tekla nevű ismerősöm amúgy, neked van?
3: Van, Teklát én is ismerem.
2: Igen, a tiéd is filmes.
3: Nem.
2: Akkor nem ugyanazt a Teklát ismerjük, és Hedvig ismerős.
3: A szintén.
2: Harry Potteren kívül.
3: Igen, jó. Viszont a Tegza névről nem is hallottam még életemben, úgyhogy ha valaki ismer Tegzát, akkor jelentse nekünk.
2: De Rell is jó.
3: Tessék?
2: A Rell is jó.
3: Az jó, az nekem tetszik.
2: És ilyen, Rell is ilyen. Na jó, igen.
3: Az jól hangzik. Friedrich Nietzsche, német filozófus, 1844-ben született ezen a napon, csak hogy egy pici magas kultúrát is beemeljünk ebbe az egyébként elég mélyen tanyázó műsorba.
2: Nietzsche meghalt, mondta Isten. Igen, 1917 Fábri Zoltán. Így a neve, nem tudom, hogy kinek mit mond, de amikor a filmjét hallod, tehát ő egy háromszoros Kossuth-díjas magyar filmrendező, a Körhinta, a Pál utcai fiúk, és az Ötödik pecsét rendezője, tehát egy eléggé legendás alakja volt a magyar filmtörténelemnek.
3: Mondom én a focis születésnapost Didier Deschamps, világbajnok, de francia labdarúgó és szövetségi kapitány, aki egyébként játékosként és edzőként is világbajnok lett játékosként 1998-ban. Nagy bánatomra, mert én a braziloknak szurkoltam, edzőként pedig 2018-ban nyert VB-t.
2: Úgy tudtam, hogy hozzá tudsz ez is fűzni valamilyen érdekeset. Elindult a Gergely naptár 1582-ben, ami ebben izgalmas volt, hogy aki elsőként áttért az országok közül, vagy az első néhány, az október 4-e után rögtön október 15-ével folytatta. Egyébként én idén is egy kicsit így érzem magam, tehát hogy itt most már itt vagyunk október kellős közepén, ez brutál, számolt erre a nyavaja. Úgy repül az idő, Roland, minnyi meghalunk.
3: Nyakunkon a karácsony, tényleg ezt kell, hogy mondjuk. Aztán Napóleon megérkezett Szent Ilona szigetére, történt mindez 1815-ben, bár vannak itt még popkulturális érdekességek is.
2: Elég sok.
3: Ezek közül hadd mondjam már Elena Bengreckit, merekem, ő egyébként nagy kedvenc szám volt, képzeld elő, megdöntötte az NHL örökös pontrekordját 1989-ben. Igen, akkor megszerezte pályafutása 1851. pontját. Igen, ő azért egy nagyon nagy karakter volt a Wayne Gretzky.
2: Igen, ezt én is szeretem őt nagyon, meg az öcsém nagy NHL rajongó, szóval így igazából ez a családban is benne van ez a vonal. Na de várjál, tehát itt éreztem azt, minden évben próbálom, ugye, amikor újraérünk egy dátumhoz, színesíteni újabb adatokkal azokat a tényeket, amik kihagyhatatlanok, de itt éreztem azt, hogy ez az egyik kedvenc napon popkulturális történések szempontjából. 1750. október 15-én ezen a napon indult el a postakocsi Bécs és Buda között menetrendszerűen, tehát kvázi utazni lehetett vele, egy kétnapos utazás ára 15 forintba került, hogy eljuss Bécs és Buda között egyik pontból a másikba, és arra gondoltam, hogy idén egy plusz adalék ehhez, hogy ez az akkori 15 forint, ez az akkori kétnapos utazás, ez nagyjából mennyit ért. Lefordítottam a dolgot, két borjút lehetett venni 15 forintért, csak hogy a mai emberek is jobban értsék, hogy mekkora ez az összeg.
3: Miért szerinted a mai emberek tudják, különösen a városban, hogy mennyire lehet egy komplett borjút kapni?
2: Mennyire éreznéd azt, hogy két borjú reális? Tehát mikor éreznéd azt, hogy nem vernek át téged? Mert azt is megnéztem, hogy mennyi körülbelül ez mai pénzben. Tehát kb. Mit érzel, két borjú? Az ugye a tejének a kicsinye, cuki, nagy.
3: Nyilván pár százezres tétel. Hát most kiindult, hogy miből indul ki kutyában.
2: Jó, oké. De ne a vizé az ilyen divat kutyákból indulj ki, a trend kutyákból, mert
3: ilyen középkategóriás kutyákból
2: kiindul. Mennyire adok neked két borjút, akkor nem vertelek át. Hogy gondolod?
3: Nem tudom, 4-500 ezer.
2: Tényleg? Jó van, olcsó János vagy. 3-600 ezer forint.
3: Hát annak belőttem az arany.
2: Te ennyire veszed az aranyborjút?
3: Igen.
2: Jó. Na, csak annyi, hogy körülbelül ez amúgy tök durva, ilyen 3 és 600 ezer forint közötti áron lehetett elutazni Bécsből Budára. Két napig zötyögtél a postakocsin. Az azért húzós. Tehát most egy nyaralást ennyiből azért messzebbre szervezel.
3: Hát attól függ, hány főre. De igen,
2: mondjuk
3: de
2: a posta szervezte, szóval.
3: Jó, hát igen. De Bécsig biztos, hogy eljutsz ennyiből. Az fix. Igen, aztán várjál, mi az, amit még kinéztem. Jó, igen, egy autó áttörte a hangsebességet 1997-ben. 1228 km/h sebességet ért el. Nem is az a lényeg, hanem hogy mennyit fogyasztott vajon.
2: Igen. Ringo Starr, hát nem a legütősebb dobos, viszont azt elmondhatjuk, hogy a Beatles szempontból, és ezt Egerben nézheted meg a legjobban, hisz a Beatlesnek ez egy fontos városa a Beatles múzeumban, de hogy azért ő egy hanyagolhatatlan, kihagyhatatlan karakter, és ezen a napon 1960. október 15-én először zenélt a csapattal Hamburgban, egy stúdióban zenélt egyébként, ott játszottak fel egy dalt, és mondjuk már a 2003-asat először küldtek a kínaiak embert a világűrbe. 2003-ban ezen a napon.
3: Vannak világnapok is, a vidéki nők nemzetközi napja van.
2: Imádom, imádom.
3: Az összes vidéki nő ünnepeljen, érezze azt, hogy ez ma a ti napotok.
2: Ezért is szeretem ezt a mai napot. És vonjuk össze ezt a következővel is, mert ma van a kézmosás világnapja, tehát ma a kezet mosó vidéki nők napját ünnepeljük.
3: Igen, egyébként van egy tényleg fontos kezdeményezés.
2: Mi
3: a
2: ez?
3: Fehérbot napja, de nyilván ez is nagyon fontos egyébként, nyilván, tehát hogy a vak és gyengén látó emberek önállóságának jelképe ugye a fehérbot. 1964-ben az Egyesült Államokból indult ez a kezdeményezés, illetve a Nemzetközi Hitelszövetkezeti nap is van. Hát zseniális.
2: Jól hangzik. Nagyon. Annyit mondjál nekem kérlek szépen, hogy a kézmosás világnapját hogy ünnepled, illetve a vidéki nők nemzetközi napját hogyan ünnepled? Tehát most ezek a világnapok vannak, tudod, hogy ma ez van, akkor a mai napon ezt hogyan fogod megünnepelni?
3: Hát nyilván vidéki nőkkel kell kezet mosni.
2: Ez így, ennyi?
3: Hát persze.
2: Jó, rendben. Vidéki nők jelentkezését várjuk, piszkos kézzel, hogy a Rolandnak legyen programja.
3: Mocskos kezű vidéki nők.
2: Ahogy ez annyira durva, hogy ki számít vidéki nőnek, tehát most kérdem én.
3: Aki nem
2: tényleg,
3: fővárosi, hát ez baromi.
2: De csak egyszerű. A főváros, tehát akkor mondjuk Tatabánya ilyen szempontból vidékként tekinthető, mert sokaknak ez bántó, nekem a vidék az inkább egy pozitív jelentés tartalmú valami, de mivel Budapestről jövök, ezért sokan úgy veszik tőlem, mintha ez bántó lenne. Nekem a vidék az inkább egy plusz.
3: Igen, most nyilván meg valaki úgy használja a vidéket, hogy inkább a falusiakra érti. Nézd, mindenki.
2: Téged bánt, hogy azt mondod, hogy vidéki vagy?
3: Nem, engem nem. Tehát, hogy figyelj, ezért ezt lehet érezni, hogy valaki mondjuk ezt milyen hangnemben mondja, tudod?
2: Jó van, a legfontosabb, és ezt nem hagyhatjuk ki, sziasztok, jó reggelt, borjús hírre csak annyi, hogy egészen pontosan milyen borjú, mert a tejhasznú, illetve a húshasznú borjúnak nagyon más az ára. A tejhasznú borjú az 3-400 ezer közt is lehet, a húshasznú 800 ezer 1 millió között van, közérdekű információ volt Bencétől, köszönjük szépen.
3: Na ő a vidéki, látod, aki ilyennek
2: is számban
3: van, az tényleg vidéki.
2: Ez amúgy nagyon durva, tehát kvázi... Jó, mondjuk lenézheted az egymilliós kocsit, de kb. Autóárban van egy borjú.
3: Igen, és egyébként akkor legyen fecórak a mondat a záró, így erre a megszólalásra. Persze, hogy beolvasod. Rossz, aki rosszra gondol, Ádikám, ne viccelj. Tehát fecó összekapcsolta egy mondatba az összes létező világnapot, ami a mai naphoz kapcsolódik. A fehér botomat egy vidéki nő megmoshatja egy csapban.
2: Amit hitelből vettem.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Taxidermiás dalunkat hallottad, ez a nő engem kikészít. 4:08 múlt 4 perccel, jó reggelt, Roland.
2: Azért ez valójában, hogy lehetnél férfiaktól hallani, nem? Milyen gondolatokat?
1: Siván amúgy. Na, tegnap elkezdtem egy sorozatot, nagyon régóta mondják, én egy dolog miatt nem néztem ebbe még bele eddig, de el akarom mondani, hogy rohadt jó. Azért, mert nem tetszik a címe. Hogy lehet úgy hívni egy sorozatot, hogy úri emberek? Nem tetszik. De te nézted már a The Gentleman-t?
2: Nem.
1: Nagyon komoly, nagyon-nagyon-nagyon komoly, hogyha valamikor valami jót akarsz nézni, és hát igazából az benne nagyon izgalmas, ez egy brit-amerikai akcióvígjáték, de hogy Guy Ritchie írta, és az ő stílusában is van az egész.
2: Az jó lehet.
1: Hát nagyon-nagyon vicces, és még csak másfél résznél tartok, de annyira különleges, és annyira leugrik a többi közül, tehát hogy így látszik, hogy ez más.
2: Igen, azért a Guy Ritchie-nek van egy, és én ezt nagyon szeretem, hogyha ez elmondható, egyébként egy rendezőről, producerről, forgatókönyvíróról, hogy van egy valóban könnyen felismerhető stílusa, ezért szeretem például Tarantinót is, de Guy Ritchie is
1: besorolható. Nagyon-nagyon jó, és még csak az elején vagyok, és ennek örülök. Azt nem tudom, hogy nem kezdtem el tényleg 2019-ben, ezt már bemutatták az első évadot, és valamiért most szembesültem vele, nagyon szórakoztató, csak azt nem értem, hogy maradt ki egyrészt, de lehet, hogy tényleg ez a úri emberek, ez nem tetszik. Tehát, hogy ebből nekem valamilyen régi dolog, ilyen Hetti nénis dolog, vagy mi volt ez a sorozat, a Hetti nénis? Valami olyasmi, váratlan utazás, tehát valami olyasmire számítanék az úri emberek címből, de nem.
2: Na, én nem nagyon sok mindent el tudnék képzelni. Na, de mondjuk akkor a horoszkópot, kedves Kos, ma egy apró változtatás meglepően sok időt spórolhat neked, főleg munka vagy ügyintézés közben, hát utóbbinál aranyat ér. Este ne szervez túl semmit, a spontán program most jobban sülhet el.
1: Bika! Ugye az áradat, azt már tudjuk, a Bika borjút, azt még nem lőttük be pontosan, tehát a kapunk erről üzenetet megköszönöm, de valaki ma olyan kérdést tesz fel neked, amitől egészen más szemmel nézel majd egy régi helyzetre. Pénzügyekben viszont ne a pillanatnyi lelkesedésed döntsön, különösen a vásárlásnál ne.
2: Egy fél mondatból ma érdekes beszélgetés, új ötlet vagy akár komolyabb terv is születhet, legalábbis az ikrek jegyű számára. Figyelj a telefonodra, mert egy váratlan üzenet felboríthatja a délutáni menetrendet.
1: És ha nincs telefonja? Van még amúgy olyan, akinek nincsen mobilja? Szerinted létezik olyan ember? Most ne a gyerekeket nézd.
2: Biztos, hogy létezik? Biztos, de elenyésző
1: számban. Bárki ismer olyat?
2: Hát remetének hívják már üzenetet, őket.
1: Nagyon durva. Rák, ma jó érzéked lesz ahhoz, hogy kiszúrd, mi az, amit mások csak kerülgetnek. Otthon pedig egy régóta halogatott apróságot érdemes lenne végre elintézned, mert gyorsabban végzel vele, mint gondolnád.
2: Nem kell ma minden helyzetben neked vinned a műsort, kedves oroszlán. Néha azzal jársz a legjobban, ha csak figyelsz. Egy dicséret vagy egy kedves gesztus viszont pont akkor érkezhet, amikor szükséged van rá.
1: Szűz, a mai nap egyik legjobb döntése az lehet, ha valamit egyszerűbben csinálsz, mint eredetileg tervezted. Délután egy kis rendrakás közben még valami elveszettnek hitt dolgod is előkerülhet, szóval érdemes pakolásznod.
2: Kedves mérleg, ma könnyen belecsöppenhetsz egy beszélgetésbe, amiből többet viszel haza, mint vártad. Este válasz valami olyat, amit régóta szeretsz, egy filmet, tényleg egy olyan zenét, amit szeretsz, vagy akár egy régi kedvenc vacsorát.
1: Már hogy vegyen elő a múlt hétről valamit.
2: A maradék, a tegnapi maradékot.
1: Skorpió, valaki ma megpróbálhat meggyőzni valamiről, de elsőre ne mondj se igent, se nemet. A megérzésed most akkor működik a legjobban, ha hagysz magadnak egy kis gondolkodási időt.
2: Egy megszokott útvonal, rutin vagy programma unalmasabbnak tűnhet a szokásosnál, legalábbis a nyilas számára, ezért jól fog esni valami újat kipróbálni. Már egy másik ebédelő hely, milyen szépen hangzik, vagy kerülő út is elég lehet ahhoz, hogy kizökkentsen.
1: Bak, ma valaki számít a megbízhatóságodra, de ettől még nem kell minden feladatot magadra vállalnod. Ha nemet mondasz valamire, több energiád marad arra, ami tényleg fontos lehet.
2: Egy furcsa vagy elsőre használhatatlannak tűnő ötletből ma meglepően jó megoldás születhet, kedves vízöntő. Írd fel, ami eszedbe jut, mert estére könnyen elfelejtheted a nap legjobb gondolatát.
1: És végül, de nem utolsó sorban halak, ma feltűnően gyorsan ráérzel arra, milyen hangulatban vannak körülötted az emberek. Ne csak másokra figyelj, délután iktasd be valamit, ami kizárólag azért van, mert neked jól esik majd.
2: Jól esik, néha költeni is jól esik. Na de, urak, mennyit költsünk a nőkre?
1: Na.
2: Hozzuk a tudományos statisztikát, az Oxfordi Egyetem kutatói ugyanis jó megmondják nekünk, hogy mi az az összeg, amivel le tudjuk nyűgözni a hölgyeket.
1: És még a meglepetés is megérte? I'm just right here dancing around to the rhythm. What up guys, I'm Topi. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
3: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket! Elkezdődött a mid-season sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 10

0: Fél nyolc múlt 7 perccel, és Roland Pinocchiózisát próbáljuk kigyógyítani. Szia, Andi, jó reggelt, Roland. Rolandnak fáj az orra.
1: Egy kicsit igen, itt az orrcsúcsom, és na mindegy, és nekem volt már kétszer ilyen fura nevű gyulladásom.
0: Pinocchiózis.
1: Pinocchiózis, igen. És elfelejtem, és az is úgy indult, hogy itt az orrcsúcsom fájt, ilyen érintésre érzékeny volt. Ugye nekem van egy ilyen orrsövény ferdülésem, és emiatt mindenféle ilyen szarra, ilyen arcüreg, meg orrkörnyéki gyulladásra egy picit így érzékeny.
0: De és mi a neve?
1: Ortornác gyulladás.
0: Nem ortornász, tornác.
1: Jó, oké. Okay. Ortornász. Az nem tudom, milyen az ortornác.
0: És erre mit adnak?
1: Nem tudom, Pinokkió kenőcsöt.
0: Nagyon tetszik. Jó, szegény Roland, te szerintem az életre vagy érzékeny. Nekem az az érzésem.
1: Vannak ilyen alkatok,
0: és
1: igen.
0: Jelez valamit az orrod? Tehát mit tudom én, hogyha eső lesz, akkor pirosabb, vagy ilyenek vannak?
1: Nem, az allergiát, azt szokta jelezni.
0: Csak az allergiát, jó. Halljátok, olyan témánk van, és ez már mindenkinek felkeltette az érdeklődését, a hallgatók közül is jönnek az üzenetek. Tudományos kutatásból indulunk ki most tényleg, tehát két komoly kutató irodából is meg tudom indokolni, hogy miért van ez így. Kimutatták azt, hogy mennyi pénz kell ahhoz pontosan, hogy van. És ez már mindenkinek felkeltette az érdeklődését, a hallgatók közül is jönnek az üzenetek. Tudományos kutatásból indulunk ki most tényleg, tehát két komoly kutató irodából is meg tudom indokolni, hogy miért van ez így. Kimutatták azt, hogy mennyi pénz kell ahhoz pontosan, hogy lenyűgözzünk egy nőt.

0: emberek kiderült, hogy...
1: Nem, de a Tájföldben.
2: Igen. Itt is van egy kutatás, meg van egy közel 1000 nőn elvégzett kutatás, és erre a kettőre alapozunk majd, és jönnek majd nyilván ezek a közhelyek, hogy a pénz nem boldogít, de azért jó, ha van.
3: Jó, ha van, igen.
2: Igen, jó, ha van. Na jó, figyelj, itt most mindent be fogunk árazni, és mindent pontosan leírunk. Szerintem kezdjük azzal, ami nekem jobban tetszett. 1000 nő bevonásával vizsgáltak egy férfit, tehát volt egy kísérleti alany. Ez a férfi, ez évi 45 millió forintnak megfelelő pénzt keresett, 100 ezer fontot. Jó, ez rengeteg pénz. Lefordítottam magyarra, meg vásárlóértékben, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy kb. Magyarországon egy olyan pasit képzel Andi, aki havi 1,5 millió forintot hazavisz. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez egy durva, ez egy jó fizetés. Nagyon azt hiszem, hogy most kértek az MTVA új igazgatói pozícióját, ő fog egy kicsivel többet ennél hazavinni nettóban, de mondjuk legyen ő, vele barátkozhatsz, oké? Okay? És itt a kísérlet, és akkor elvégezzük veled is a kísérletet, te leszel az 1001. nő. Ez a férfi, ez adakozik, adakozó kedvében van. A esetben ő 4500 forintnyi pénzt adakozik el, B esetben 18000 forintnyi pénzt adakozik el, C esetben pedig 34000 forintot adakozik el. A háromból melyik az ideális? És miért?
3: Hát ennyi pénzzel szerintem a C.
2: Ennyi pénzzel a C? Tehát ez a ez az angolhoz van mérve, tehát a 45 millióhoz van mérve ez az összeg. Tehát
3: na jó, de a másfél millióhoz mértve is. De a másfél millióhoz is szerintem. Na mert akkor több szervezetnek tud adni.
2: Roland, te egyet értesz? Tehát, hogy ezt mondod, hogy ebből a háromból, akkor a nagy vonalú vonalat továbbvéve azt mondod, hogy legyen a C?
1: Tehát ez havi szinten ő rendszeresen jótékonykodik?
2: Itt konkrétan egy példát mutattak, megmutatták a nőknek gondolom videón vagy fényképen, hogy itt van a férfi, ennyit ad. Legyen mondjuk árváknak.
1: Jó, de figyelj, azért a havi másfél misiből a 34 ezer, az azt gondolom, hogy ha nincsenek orbaszájba felvett hitelei, ami egyébként akkor arra val, hogy a pénzügyi tudatosságtól messze áll, tehát nem egy jó választás a férfi.
2: Na, most mondasz valamit.
3: Igen.
2: Ezt ne engedjük el, ezt a szállat.
1: Én okos dolgokat szoktam mondani.
2: Tehát akkor is, tehát itt most akkor a nagyvonalúságra mész rá, hogy akkor nagyvonalúság, vagy arra mész rá, hogy pénzügyi tudatosság.
1: De a nagyvonalúság meg a hülyeség az nem ugyanazt jelenti.
2: Jó, de ezért 34 hát ezer forint ennyiből az nem hülyeség.
3: Ha vannak hitelei, akkor érted, akkor lehet, hogy mondjuk a B-t mondanám. De ha nincsenek hitelei, ha tisztánk megkeresi a másfél milliót, és nem kell hitelekre költenie, akkor szerintem a C opció az teljesen jó, mert mondom, ott legalább el lehetne osztani.
2: Na jó, mert érted, hogy ha árva gyerekek, akkor azt mondom, hogy adjon 150 ezret. De tényleg azt mondom, mert ennyi pénzből simán. De hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy legyen ez egy borra való szituáció. A, B vagy C pasi?
3: Borra valót. Aha. Annyit borra valót ad?
2: Mondjuk 34 000 nyaraltok 500 ezerért.
1: Kinek ad borravalót egy fél milliót nyarásnak?
2: De hogy ne árva gyerekeknek adni.
3: Jó, ne. Valahol nem is kell borravalót, vagy nem szabad, mert például az olaszok nem szeretik a borravalót adsz. Ott mindenben benne
2: de
3: van.
2: De értsétek jól, tehát most nyilván árva gyerekekre a világpénze nem elég, de hogy
1: mennyire legyen nagyvonalú egy pasi.
2: Mennyire legyen, A, B vagy C?
1: Figyelj, legyen, tehát ha belefér, akkor C-nél, adjon. Igen. Persze. Jó. De legyen mellette egy pénzügyileg tudatos pasi, aki nem az van, hogy megkeres ugyan 1,5 milliót, de abból 600 ezeret el kell költenie mondjuk hiteltörlesztésre, meg mondjuk, nem tudom, ilyen gyerektartási díjra tudod.
2: Az előző négy felesége, vagy hogy. Figyelj, az van, hogy most mondok egy nagyon jó mondatot, a britek ennél skótabbak, mit szólsz ez a gondolathoz, arra jutottak, hogy nem a legvadabbul adakozót választják ki, a középsőt választják, mert arra a következtetésre jutottak, hogy a mérsékelten nagylelkű férfiak, azok a kutatás szerint egy hosszú távú kapcsolatban jobban teljesítenek, és hosszú távon is azt mutatják ki, hogy valószínűleg lenyűgözi az is a nőt, de cserébe van egyfajta pénzügyi tudatosság, tehát nem szórja szét azt, amilyen van.
1: Igen, egyébként ez észszerű. És azt gondolom, hogy alapvetően talán tényleg ez úgymond a józan választás. Tehát az a pasi, akinek van miből költeni, de nem szórja eszetlenül, bár itt most pont ugye én azért érzem rossznak egy kicsit ezt a példát, mert ugye jótékonyságot hoztak bele valóban. Tehát ha behoznak egy borravalót, hogy mondjuk nem tudom, ott hagysz, mondjuk ketten elmentek vacsorázni, és mondjuk ott hagytok, nem tudom, 30 ezer forintot. Azért azt valljuk, hogy ott lehet hagyni mondjuk egy két személyes vacsorára manapság. Eztek főételt, eztek desszertet, isztok mellé, nem tudom, valamit.
2: Jó, akkor nem a Mekiben vagyunk.
3: Hát, nem, de ott is el tud költeni már lassan annyi.
1: Azért azt hagyjuk, tehát, hogy szerintem ilyen, mert 20 éves kor fölött már ne nagyon Mekibe vigyünk nőket randizni.
2: Ott jön be a burger, vagy hogy?
1: Ez a párkapcsolati tanácsom a mai napra, mindenki osszabe.

0: Igen, hát 20 évesen még azért jó, ha megképpen mentek, de azért igen. Igen, 40 évesen már azért ugye elég cikik.
1: Igen, de a KFC-t is ki kell pipálni mondjuk 65 előtt, mert ott már beakad a csont a proszkóba is. Na, igen?
2: Igen, szóval, hogy mondjuk ott hagytok, nem tudom, 30 ezer forintot, akkor mondjuk te egy 30 ezeres számlánál mennyi borravalót adsz?
1: Hát legyen a közepe a mondjuk a 3000, én egyébként szerintem azt célzom meg és kerekítem. Tehát ha kell, akkor kicsit fölfele, kicsit lefele, és akkor hozzunk be egy spúrabbat, aki ad 5%-ot, meg hozzunk be valakit, aki ad 5000-et. Tehát aki fölé megy. Uh-huh. Tehát legyen akkor ez a három példa, én itt B vagyok.
2: Én is.
0: Hát a B, ja.
1: Tehát az angol nők által választott.
2: Te vagy az angol nők álma?
1: Ami nagyon jó, mert az angol nők gyönyörűek. Tehát legendásan. Ha valaki meg akarné győzni arról, hogy én mekkora úr vagyok.
2: Figyelj, legalább annyira szépek az angol nők, mint egy 30 000-es számla.
1: Oké. Okay. Na most itt van a másik kutatás, ami pedig inkább arra ment rá, hogy akkor randi helyzetben mennyit költsünk a nőre, meg amúgy mennyit költsünk, tehát ez jobban passzol a cikknek a címéhez és a fő mezsihez, fő vonalhoz. Itt nagyjából azt mutatták ki, hogy imponál a nőknek, hogyha a férfiak fizetnek, tehát hogy ez sokkal kevésbé mutatta ki azt a nagyon emancipált női egyenlőség vonalat, hogy hú, a nőnek is fizetnie kell, mert egyenlően rendezzük a számlát.
0: Azt tehát, majd akkor, ha párkapcsolatban vannak, aha, egy randinál az, szerintem nem.
1: Tehát akkor ez elvárható, úgymond? Hát szerintem is egyébként.
0: Fura ez a szó, hogy elvárható, de...
1: Kulturális, megszokott, vagy mi?
0: Egyébként, nem, hanem tényleg az, hogy ha elhív egy férfi egy randira, akkor igenis fizessen ő. Tehát ne az legyen, hogy esetleg én fizetek, Vagy mondjuk felesbe, mert az meg olyan, nem tudom. Uh-huh. Ezt azért tartsuk már meg legalább ezt a szokást, hogy először a férfi fizet. És akkor már, mit tudom én, találkoztok többször, vagy nem tudom, moziba mentek, akkor lehet azt csinálni, hogy én veszem a kaját, akkor te veszed a jegyet, tehát, hogy akkor aha, már lehet, de azért az első randi, meg talán még a második, az még legyen az, hogy akkor a férfi próbálja már legalább meghódítani.
1: Na, és itt tényleg ez derült ki egyébként, hogy sokkal inkább számít a gesztus, már hogy a férfi lép először és ő fizet, nem az van a vacsora végén, hogy akkor ültök így a számla fölött.
0: Akkor te ezt tetted, én ezt tetted.
1: Mint az összeg maga. Tehát, hogy a gesztus ér többet, és igen, sokkal kevésbé, most nem tudom mennyire őszinték, de sokkal kevésbé az derült ki, hogy itt maga az összeg az, ami meghatározná bármennyire is a helyzetet.
2: Igen, de én azt gondolom, hogy a férfi viselkedéshez ez hozzá tartozik. Hogy te fizetsz. Tehát a randin a pasi fizet. És igen, egyébként, ahogy azt a Andi is mondta, hogy utána már, ha már párkapcsolatban élnek, és mondjuk közös kasszán vannak utána, az már egészen más, most olyan, mintha a jobb zsebedből vagy a bal zsebedből vennéd ki a pénzt, de egészen addig, amíg ez egy ismerkedési fázis, addig igenis fizessen a férfi.
1: És akkor összevonva a két kutatásból az jön ki, hogy jó dolog meghívni valakit egy vacsorára, de nem biztos, hogy hosszú távú kapcsolat esetében a legdrágább étteremmel jó kezdeni, tehát hogy nem azzal kell villogni, hanem magával a gesztussal. És van itt még egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, ami egyértelműen kiderült a kutatásból, hogy befolyásolja a nő fejében, hogy mit akar tőle a férfi. Az a tény, hogy mennyit költ rá a férfi. Tehát gyakorlatilag, ha le akarom egyszerűsíteni, ha többet költ egy férfi egy nőre, akkor a nő fejében egyből összeáll, hogy itt valami komolyban gondolkozunk, komolyban. Tehát szexelni akarok a nővel. Ezt akartam valahogy szépen körbeírni.
2: Ez effektpadra kívánkozik.
1: Tehát, hogy
0: mert ráadásul ilyet, nem is tudom, hogy nincsen
1: vitással. Próbáltam szépen körbeírni. Tehát kvázi, ha hosszú távú kapcsolatban gondolkodsz, igen, nekem a szex az egy szenvedés. Ez is mehet gombra. Ha hosszú távú kapcsolatra mész, akkor jobb a középárfolyam. De ha a szexuális kapcsolatra vágysz, tehát ilyen téren komolyak a szándékaid, akkor ha nagyobb összegre, drágább étterembe hívod meg a nőt, akkor ez az ő agyában is átkapcsol, hogy akkor itt erről van szó.
2: Ha, tehát, hogy
1: ez tök érdekes, nem?
2: A nagyobb befektetés elhozza a befektetést.
1: Igen, tehát Andi, mekibe hívlak, akkor hosszú távon akarok valamit, hogyha meghívlak egy steakhouse-ba, akkor tud, hogy mit akarok. De nagyobban így néz ki a matek.
0: Hát igen, csak ez nem így működik a való életben egyébként.
1: A nők
0: pont
1: fejében
0: fordítva,
1: állítólag ez jön ki, nem?
0: A nők fejében persze lehet.
1: Na de mi van, mesélj.
0: De nem ez van a valóságban egyébként. Tehát, hogy én azt tapasztalom, meg egyébként nagyon sok ilyen randi sztorit hallgatok a TikTokon, amúgy érdemes elmegy az embernek az életkedve mindentől.
1: Ez milyen jó lehet, mikor a partnered, akivel randiztál, meglátod a TikTokon, ahol kidumál téged, hogy ez a spúr.
0: És itt az a tapasztalat, hogy azok a férfiak, akik csak egy éjszakás kalandot akarnak, ezt így hívják egyébként, Adi, tehát
1: köszönöm.
0: Segítek.
2: Nem, ez a szexelni akarok a nővel, igen.
1: Én nem vagyok ennek a...
0: Ezt így lehet szofisztikáltan.
1: Nem vagyok ennek a pártja, tehát nincsen meg hozzá
2: a szókincset sem.
1: Fonéma, Lexéma, semmi nincs meg.
0: Szóval, hogyha ezt akarják, akkor ugye az van, hogy általában semmit sem hoznak a nőnek.
2: Tehát ilyen olcsó verzió?
0: Olcsó verzió.
2: De pár százas ajánlat tényleg?
0: De van ilyen is, amit te mondasz, hogy nagyon túlzásba viszik egyébként.
1: De jobb egy éjszaka a semmi után, mint mondjuk egy steak után?
0: Hát a steak után azért szerintem egy kicsit úgy...
2: Akkor szívesebben.
0: Jobb a közérzet, hogy legalább egy jó tettem.
2: Utána a szar is a szex, mert majd
0: legalább vettem egy jót. Igen.
1: Tényleg, de következtetsz a meghívás mértékéből arra, hogy mit akar a pasi?
0: Nem, szerintem a manapság már nem lehet tudni. Megmondom őszintén.
1: Roland, neked volt ilyen? Hát, nem tudom, nekem nincsenek ilyen sztoriai.
2: Nekem sose egy pasi se hívott a steakhouse-ba.
0: De egyébként ez nagyon ritka.
2: Egyébként szerintem minden pasi azt akarja, és kész pont steakhouse, vagy neki mindegy.
0: Igen.
2: Ja, ritka az egyébként, hogy ennyire nagy van, ahol legyen manapság egy pasi, ezt akarod mondani?
0: Sőt, még csak egy szál virágot se hoznak.
2: Hát
0: megjelennek a semmi nélkül, menjünk el sétálni, mert költeni nem akarnak. Tehát, hogy ilyen, nem, borzasztó. És most például volt egy csajszi, akit szoktam általában úgy nézni, és ő kapott egy ilyen 101 rózsát kapott az első randián a pasitól. És akkor ugye tök sokan írták, hogy mert ez nem a túlzás, meg minden. És akkor mondta, hogy miért lenne már túlzás.
1: Szerintem az.
0: Hogyha ő a pasinak az anyagi körülményeihez képest szerintem nem túlzás.
1: El tudod azt még adni gyorsan?
0: Viszont itt maga, ja... Igen.
1: Temetőben. És
0: szállanként tudod így.
2: A temetőben, kisülés között.
0: Tudod,
1: ezek a nők jönnek be.
0: Mész a randi, sokat, hogy akkor veszel egy virágot.
1: Ezek a nők mennek be az étterembe, és árulják ott a virágot. Az aztán,
0: ja, lehet.
2: Tehát, hogy az anyag, ezek a nők kiposztolják Instára.
0: Igen, tehát itt nem is az volt a lényeg, hogy ő 101 szár rózsát kapott, hanem itt az volt a lényeg, hogy hozott valamit. Tehát, hogy ma már tényleg az van, hogy egyáltalán semmit nem hoznak. Tehát beszélget veled a pasi, tudja, hogy mit szeretsz, melyik virágot szeretted, esetleg milyen csokit szeretsz, de egy nyomvat tábla Milkát nem hoz, érted, az első randi.
1: Vagy
0: egy szál, tök mindegy, most csak mondtam valamit, de egy szál virágot.
1: Ne, teljesen tehát jogos, amit mondasz, csak közben azon kezdtem el gondolkozni, hogy nem lenne jó ötlet, hogyha a nők beáraznak magukat, hogy nálam ennyi egy randi, de rájöttem, hogy az rossz vonal.
2: Van ilyen, azt máshogy hívjuk. Igen, azt máshogy hívjuk. Itt az azt írja, sziasztok, néha helyzet az üzleti találkozóval, az teljesen más, azt most hagyjuk, tehát hogy most itt nem arról van szó. Egyébként pedig egy nagyon klassz gondolatot fogalmazott meg Móni, és igen, nagyjából lehet ez szerintem a végszavunk, bár ezt még azért jó hosszan tudnánk ecsetelni, úgyhogy lehet, hogy valamikor majd még...
1: Bele se menjünk, hogy melyik nőért mennyi. Jó, oké, akkor nem árazzuk be, mert van itt a kávés süteményes nő 4-8 ezerért, meg az elegánsabb vacsorás nő 25-40 ezerért.
2: Figyelj, mi lenne, ha ezt folytatnánk holnap? Mert ez annyira jó téma, hogy adja magát, hogy akkor beárazzuk a nőket, fú, de rosszul hangzik ez a mondat. Hallod, Ádi? Azért jó, nagyon szarul öregedő mondat.
1: Akkor legyen a Móninál a végszó.
2: Mondja. Igen. Buenos Morgan, mennyit költsünk egy nőre? Mindent is, de ne csak a pénzzel nyűgözzük le, hanem a figyelemmel és törődéssel, amelyik nőt csak pénzzel lehet lenyűgözni, az annyit sem ér, amennyit rákölt a férfi.
1: Mondta a Pinokkiózisban szenvedünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértex Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
2: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
1: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértex Centerben.
3: Öregtavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastélytéren az Öregtavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öregtavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Alapjaiban kell újra gondolni a kata tervezetét. A Könyvelők Országos Egyesülete szerint 12 éves késéssel megnyitják a Kínát Észak-Koreával összekötő új hidat. Környén is lehet pályázni a Borsa Hungarika ösztöndíjra. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Alapjaiban kell újra gondolni a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának tervezetét a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint. A szervezet az MTI-nek szerdán küldött közleményében azt írta, a pénzügyminisztérium kata tervezete túl bonyolított, több ponton önellentmondó és nem egyeztethető össze maradéktalanul a TISZA adócsökkentés programjával. Az MKO ezért alternatív normaszöveget és részletes szakmai javaslatcsomagot küldött a minisztériumnak. Ruszin Zsolt, az MKO vezetője a közleményben kifejtette, a társadalmi egyeztetés keretében olyan megoldást dolgoztak ki, amely egyetlen szabályozási rendszerben rendezni a kisadózást, megszüntetni a párhuzamos katatörvények fenntartását és a jelenlegi katások számára lehetővé tenni az 50 ezer forintos havi tételes adó megtartását. Az eredeti tervhez képest 12 éves késéssel ma megnyitják a Kínát Észak-Koreával összekötő új négysávos közúti hidat a Jelu folyón, jelentette szerdán a kínai állami média. A 3026 méter hosszú híd az észak-kelet-kínai Tantungot és az észak-koreai Sininjut köti össze. A két város közötti forgalmat eddig egy egysávos előregedett híd, a kínai-koreai barátság hídja szolgálta ki. Az új hidat eredetileg 2014-ben tervezték megnyitni, azonban az észak-koreai oldalon nem készültek el a vámkezelés és a határellenőrzéshez szükséges létesítmények. Környékösség önkormányzata az emberi erőforrás támogatás kezelővel együttműködve idén is kiírja 2027. évre a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2026-27-es tanév második és a 2027-28-as tanév első fél évére vonatkozóan. A jelentkezési határidő november 5-e, a részletes leírás a jelentkezésről a környe.hu oldalon található. Október 16-án pénteken egészségnapot tartanak az esztergomi Mesekuckó játszótéren 11 és 15 óra között. A program során játékos formában kerülnek előtérbe az egészséges életmódhoz kapcsolódó témák. A résztvevőket többek között mozgással, táplálkozással és az érzelmekkel kapcsolatos játékok és foglalkozások várják. A program 5 éves kortól látogatható, a részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos idő lesz, megyénkbe csapadékot nem jósolnak, 12 és 14 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: 8 óra után 4,5 perccel Buenos Morgent kívánok mindenkinek a Rolanddal, én vagyok az Ádi, és már nem csak ketten vagyunk a stúdióban, megérkezett hozzánk első vendégünk, Pápainé Irma, a TSZ természetjáró szakosztály vezetője. Szia, jó reggelt, üdvözlünk
3: a stúdióban. Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: A témánk pedig a Tatabánya 10-20-30 teljesítménytúra. Ez ezen a héten vasárnap esedékes. Erről tavaly is beszélgettünk, idén is fogunk. Roland első kérdése az volt, hogy milyen lesz az idő, talán nyissunk mi is innen.
4: Igen, mert egyébként ez fontos, ez azért nem titkolom, hogy én ugyan nem túrázóként, hanem tévésként én azért tudósítottam erről a teljesítmény túráról.
2: És nem egy GoPro-val, hanem egy ilyen szép válkamerával, meg állvánnyal.
4: Igen, eléggé sokszor. És hát azért valljuk be, hogy ott reggel még sokszor cidri van, aztán napközben meg már egyébként kellemes az idő, és ezért is nyitottam én ezzel a kérdéssel így Irma felé, de azt mondtad, hogy véletlenül valami ilyesmi lesz most is.
3: Hát igen, azért reggelente, amikor állítjuk föl a sátrakat, akkor azt mondhatom, hogy még a deres és a fű, tehát mindenki beöltözve áll neki a feladatnak, de azért a délután szépen, ahogy kell fel a nap, egyre melegebb lesz, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy rétegesen öltözve induljon neki, mert napközben azért a meleg hatására már le fogja vetni a plusz dolgokat magáról, úgyhogy jó túrázást kívánok.
2: Hát igen, ez így október közepén azért mindenképpen egy kulcsfontosságú dolog, tehát itt azért minden megtörténhet, amit az időjárás hozni tud. Ez egy legendás teljesítmény túra, akit innen a környékről ismerek, valamilyen formában kapcsolódott már hozzá. Nagyjából hogyan kell ezt elképzelni? Én tavaly is eldöntöttem, hogy indulok majd, de jövőre most már tényleg menni szeretnék. Azok jönnek, akik évről évre jönnek, vagy újak csatlakoznak, nagyjából mekkora horda vagy csoport vonul ilyenkor?
3: Hát, amikor én még elkezdtem túrázni, akkor én azt mondom, hogy sokkal többen voltak. Most az 500 alatt megmaradunk, tehát tavaly 344-en voltak.
2: Azért ez is szép.
3: Igen, én is azt gondolom, hogy nagyon sokan mennek 80-an, körülbelül a 30-ra, 100 fölött van, aki a 20 kilométert választja. Ugye hosszú éveken keresztül csak a 20 és a 30 létezett, és jó a kilátó megszületésével azért létrejött egy 10 kilométer is, ami azért 150 fővel ment tavaly is.
2: Tehát ez egy ilyen azt mondhatom, igen. Tehát a kislányommal igen. Mondjuk azon indulnék szerintem,
3: igen, a táv is olyan, hogy bátra merem javasolni bárkinek. Az elején azért a Mária szakadék nem egy egyszerű történet, de utána pedig lájtosan végig a kilátóról lesétálni.
2: És itt is az van, mint más teljesítménytúrákon, ahol én már indultam, hogy fokozatos indulás van, tehát mindenki, amikor érkezik magyarul, nem egybe indul el, tegyük azt ez a 150 vagy 400 alány fő, igaz. Hanem mindenki mehet a saját csoportjába.
3: Így igaz, ugyan a 30-at meg a 20-at külön választottuk pár éve fél órás indítással később, de többen mennek úgy, hogy az első szakaszon szeretnének együtt, tehát most ott nem csinálunk ekkora gondot belőle, hogyha valaki mégis 20 kilométerre úgy akar elmenni, hogy 7 órakor szeretne.
4: Hogyha valaki még mondjuk tapasztalatlan túrázó, Irma, akkor a legfontosabb tanácsokat próbáljuk meg így egy csokorba szedni, hogy hogyan kell mondjuk egy 20 vagy 30 kilométerre felkészülni, mert a 10 azért az tényleg az egy ilyen mondjuk úgy, hogy egy nagyobb séta, tehát azt lehet, hogy tapasztalatlanként is könnyebb bevállalni, de hogyha valaki egyből egy 20-asra vagy egy 30-asra vágyna, akkor mivel és hogyan készüljön?
3: Hát nagyon jó kis füzetecskével fognak találkozni az indulók. Igyekszünk minden évben változtatni a tapasztalatok alapján, hogy a leírásunk olyan legyen, ami rendesen követhető. Ugye rendes turista út, kijelölt turista utakon haladunk, egy kicsi részen van ott Vértes Kozmánál szalagozás, meg visszatérésnél ez a kék kereszt, amikor már a kilátótól meredeken jönne vissza, szalagozott útvonal van. Hát megfelelő folyadék azért legyen, Szarvaskúton készülünk folyadékkal, Vértes Kozmán is tudnak a 30-asok, kutat találnak, Várgesztesen haladnak még át a 30-asok, akkor van egy nyitott bolt, ami délután mondjuk vasárnap, tehát az azért necces.
2: Hát, ha van üzleti érzékük, akkor igen, szerintem ezt megoldják.
3: Igen, ezt megpróbáljuk megbeszélni, mert tartunk oda, kifelé, hazafelé belépünk oda, hogy megoldható-e, hogy de esetleg...
2: Nincsenek ilyen feltöltő pontok, mint amin én voltam? Tehát, hogy időnként kapunk egy sportszeletet, vagy
3: de
2: valami?
3: Persze, de természetesen. Akkor a Szarvaskútnál a 20-as, 30-as ott kapja meg a maga kis sportszeletét, ugye a sportklubhoz méltóan egy sportszelettel várjuk, ott víz utánpótlásról is biztosítottuk. Várgeszt, Vértes Kozmán pedig a 30-asok almát fognak kapni oda, almát szoktunk kivinni.
2: És hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy hú, én először indulok, tapasztalatlan vagyok, de akarom a 30-at, de tegyük azt, 20-nál elfáradt, kiszállat közben? Tehát ez hogy működik?
3: Hát azért van egy pont, ahol elválik a két túra, ott már azért érezni fogja, már akkor több dimben, dombon túl van, tehát érezni fogja, hogy ha ez nem működik, akkor még átszállhat a
2: 20-asra. Jó, de azért a fokozatosság az nem hülyeség itt sem. Tehát persze, mondjuk, hogyha valaki bizonytalan, akkor inkább a 20-ast választ, gondolom.
4: Igen. Igen. Ami még fontos, egyébként ez az esemény plakátján is szerepel, hogy a vadászati idény miatt az erdő délután 5 óráig el kell hagyni. Tehát erre azért azt gondolom, hogy hívjuk fel a figyelmet, hogy a vadászatok zajlanak, és azért jobb az óvatosság?
3: Természetesen. Egyébként is az indítás is úgy van betervezve, hogy a 30-asok 9-ig, a 20-asok pedig 10-ig mehetnek, tehát utána már nem engedünk el senkit. Van egy söprünk, aki söpri az útvonalat, tehát a kirakott szalagokat szedi össze, és az utolsó túrázó után halad.
2: Ilyenkor egyébként ti lesétáljátok előre? Tehát minden évben megnézitek a terepet? Ott voltál?
3: Azért túrázunk ezen a részeken az év folyamán is többet, és van egy régi-régi Luthring Márk régi-régi TSC-s, aki szinte szerintem minden évben, még előttem is, most például szombaton fogja felszalagozni az egész útvonalat és végigjárni.
2: És milyen idén a terep? Volt olyan év, azt hiszem tavaly már nem, de amikor ott a kilátó környékén voltak ilyen nehezebb szakaszok, vagy ilyen furcsább építkezés miatt, vagy nem is tudom, de hogy idén milyen a terep?
3: Én azt gondolom, hogy nincsen gond, főként azért, mert ugye nem áztatta be kellően az időjárás a Vértest, mert az jelenti az igazi nehézséget, hogyha előtte esős időszak van, és akkor csúszossá válik mondjuk a Mária szakadék, és az jelenti az igazi gondot. Vértes Kozma felé sem egy nehéz terep, mert tényleg az is át Várgesztesre, még ott Várgesztes után fölkapaszkodni újból a Vértesbe, az azért egy kicsit...
2: Vége, hajrá.
3: Igen.
2: És hogyha valaki most kedvet kap, de tegyük azt, nem éri be ennyivel, ugye jól tudom, hogy nem kell várni a jövő évig, tehát ezért rendszeresen túráztok.
3: Természetesen rendszeresen túrázunk, havonta vannak programjaink, járjuk a környéket, a Gerecsét, a Vértest, ugye fő feladatunk itt a Gerecse 50-nek is a folyamatos karbantartása, hogy mindig alkalmas legyen arra, hogy...
4: Egy záró kérdés, Irma, mi egyébként a természetjárásnak a szépsége, hogyha valaki mondjuk kacérkodik a gondolattal, de még nem kezdett bele? Mert én azt gondolom, hogy ez teljesen kortalan, tehát tényleg bármikor bárki nekivághat. Személy szerint például neked mit ad a természetjárás? Te miért is szereted ezt ennyire?
3: Én azt gondolom, hogy az ember bemegy az erdőbe, és valami érdekes érzés kapja el, egy ilyen megnyugvás, egy ilyen csend a maga csiripelésével, meg hangjaival együtt, egy ilyen megnyugtató, kényelmesen sétál az ember. Én már nem vagyok egy nagy kilométer teljesítő, azért korlátjaim vannak, de imádok kellemesen elfáradni. Tehát nagyon...
2: Te melyiken indulsz? Indulsz egyáltalán, vagy valamelyik ponton fogsz segíteni?
3: Indítom. Én nagyon 20-as voltam világéletemben, de mindig megállapítottam, hogy a Vértesben végzett 20 kilométer sokkal nehezebb, mint a Gerecsében végzett 20 kilométer.
2: Érdekes.
3: De ma már a 10 kilométer is azért megpróbáltatás nehéz.
2: Jó, nekem. Talán még annyit mondjunk el, nem, hogy a kezdést, tehát, hogyha valaki szeretne ott lenni 18-án, akkor hány órára érkezzen?
3: 7 órára érkezzen, aki 20-30-ra menne, és 8-ra. és a felsőgallai buszfordulóval szemben már lesz kint egy molinó oldalt, látni fogja, hogy hova kell átjönnie, de egyébként van egy biztonsági szolgálat, aki segíti az átjutást, az autókkal való parkolást, tehát várunk mindenkit, és aki 10-re menne, az pedig 10 órakor, vagy 8 órától tud elmenni.
2: Pápai Irma, a TSZ természetjáró szakosztály vezetője. Sok sikert mindenkinek a 10, 20 és 30 kilométeres távokhoz a teljesítménytúrán. Izgalmas lesz szerintem. Roland, kedvet kaptál-e. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
3: Én is köszönöm, várunk mindenkit.
4: Egyébként én kacérkodtam azért vele már egy párszor, de mondjuk úgy, hogy még egy picit győzködöm magam.
2: És hogyha mondjuk mehetnél ilyen kis elektromos robogóval? Mondjuk lehet, hogy a magas szakaszon nem mennének meg.
4: Egyébként azt gondolom, hogy azért két lábbal egyszerűbb ezt a távot teljesíteni.
3: Teljesség.
2: Nagyon szépen köszönjük, Irma. Roland, téged most elengedünk, viszont mi amerikai focival folytatjuk. Játsszál velünk a Facebookon, jó, Roland?
4: Mindenképpen a páros belépőért. Ugye Magyarország, Lengyelország, amerikai foci válogatott meccs lesz, ezzel kapcsolatban jön tehát egy beszélgetés. Én már a kicsekkolok, de holnap ugyaninnen folytatjuk.
0: Buenos Morgan! 6-tól 10-ig szó.

0: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
4: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
5: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kis csoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
6: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
7: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pontosan 8:30 van, Buenos Morgan mindenkinek, itt a Forrás Rádió ébresztő műsora, én vagyok az Ádi, és ebben a blogban az amerikai focira kanyarodunk, mert hogy nem sokára Magyarország, Lengyelország amerikai foci válogatott mérkőzés, ugyanis itt Magyarországon is egyre népszerűbb a sport, és egyébként mi magyarok is egyre jobbak vagyunk ebben, de azt hiszem, hogy most olyannal fogok erről beszélgetni, aki nálam sokkal jártasabb ebben, és azok is tudják majd élvezni a beszélgetést, akik nem annyira ismerik a sportot, elmagyarázzunk majd mindent, ígérem. Itt van a magyar válogatott egyik játékosa a telefonvonal végén, Szakács Kristóf, Vega 13-szoros magyar válogatott amerikai futballjátékos. Szia, üdvözöllek a Forrás Rádióban, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Te ilyenkor egyébként már ébren? Tehát, hogy sportemberként korán kelsz, vagy most külön ébresztetni kellett magadat?
1: Alapvetően én ilyenkor még nem szoktam ébren lenni, ha nem muszáj. De ez főleg annak köszönhető, hogy én a rendes munkám az délután kezdődik csupán, úgyhogy ilyenkor reggel meg kihasználom az időt egy kicsit a pihenésre.
0: Mit dolgozol egyébként? Köze van bármennyire is a sporthoz, vagy ettől teljesen független, és akkor ez indukálja azt a kérdést is, hogy Magyarországon ebből még nem lehet megélni, hogy amerikai foci?
1: Ketté osztanám a kérdést. Én alapvetően jelenleg kapus edző vagyok a Vasas Kubala Akadémián, az utánpótlás képzésben. Illetve még szakkommentátorként dolgozok a népszerű TV csatornán, ahol az amerikai focit lehet nézni. És hát igen, Magyarországon az amerikai futballban jelenleg még olyan nagyon nem lehet megélni. Nyilván vannak csapatok, ahol lehet pénzt keresni belőle. De ilyen a legtöbb játékosnak azért van valami mellékes állása, ahol komolyabb bevételre tud szert tenni. Külföldi játékosok, akik itt vannak esetleg, azok tudnak annyit keresni, illetve lakhatást fizetnek a csapatok, hogy megérje nekik csupán ezzel foglalkozni, de egyébként egyelőre főállásnak szerintem megfelelő.
0: Világos, egyébként remélem, hogy ebben lesz változás. Itt akik megismerték a hangodat, azok pont innen a sport kommentátor, szakkommentátori vonalról ismerhetnek. NFL-ben is az ugye az amerikai foci első osztályú ligája, illetve az NCAA-ben is szakkommentátor kocs, ez pedig az egyetemi, ami ott azért nagyon más, tehát ott, ha jól tudom, egy meccsen, akár ilyen 100 000-en is vannak egy egyetemi meccsen a lelátókon.
1: Igen, ez egyébként érdekes szokott lenni, amikor beszélgetünk az olyan emberekkel, akik annyira nem feltétlenül vannak benne az amerikai futball világában, hogy mindig azt mondják, hát az NFL biztos a legnépszerűbb. Igen, de közben a helyszínen meg ugye az NCAA meccseket nézik a legtöbben, ugye 114 000-ek voltak ki most az egyik mérkőzésen, úgyhogy a helyszíni szurkolótáborok esetében mindenképpen az egyetemi amerikai futball a népszerűbb. Nyilván a Super Bowl miatt azért az NFL döntő a legnézettebb amerikai futballos esemény egyébként a világon. De egészen más kultúrája van a két bajnokságnak, hogyha valaki követi, akkor látható, hogy a szurkolók is teljesen máshogy viselkednek egy egyetemi, meg egy NFL mérkőzésen.
0: Én nagy rajongója vagyok a műfajnak, nem a feltétlen hozzáértő szinten, hanem inkább a sportélvező fronton, főleg azóta, amióta eljutottam egy New York Giants mérkőzésre, és láthattam élőben is. Viszont többen vannak ezzel úgy, hogy még nem annyira ismerik ezt az állatot, vagy ezt az állatfajt, hogy amerikai foci, egyáltalán miért foci, hogyha távolról meg kéne közelíteni ennek a szépségét, akkor én biztos, hogy azt emelném ki, hogy egy eszméletlenül jó taktikai sport. Te mit mondanál valakinek, aki még soha nem látott ilyet, és azt mondja, hogy már pedig a foci, és csak az európai foci?
1: Egyrészt ezzel nehéz vitatkozni, hogy a foci meg a labdarúgás az alapvetően az, amikor lábbal belerúgnak egy labdába. De most az amerikai futballban relatíve kevés van. Nyilván nem nulla, hiszen vannak mezőnygólok, extra pontok, pántok, amikor ez megtörténik, de nyilván azért a futball az alapvetően az lett, ami ki lett állva Európában. De az, hogy miért kell szeretni ezt a sportágot, ez egy sokkal jobb kérdés lehet szerintem, hiszen ez egy olyan, mint egy nagy sakjátszma, hiszen a támadók egy előre megkomponált játékot próbálnak eljátszani egy olyan védelem ellen, amit a védőkoordinátor behív, amit előre megkomponáltak, de csak reagálni próbál arra, amit valószínűleg a támadók játszani fognak, tehát ott van benne azért egy kis rizikófaktor, hogy ugye próbálják egymás gondolatait is kitalálni a koordinátoron.
0: Tehát brutálisan stratégiai sport.
1: Így van, és azért szokták azt mondani, hogy tulajdonképpen ugye persze van 11-11 játékos a pályán, de hogy a két koordinátor, a támadó koordinátor játszik a védő koordinátor ellen egy ilyen óriás sakjátszmát, amivel ugye a végén majd kiderül, hogy a játékosok mennyire tudták végrehajtani azokat, amiket ők előírtak. és nyilván a pályán belül pedig kijönnek az egyéni kvalitások, hogy ezek a fiúk borzasztó atletikusak, nagyon gyorsak, nagyon kemények, és elképesztő látványos megoldásukra képesek, és szerintem az egyik leglátványosabb sportág az egész világon.
0: Nekem egyébként azt tetszik az egészben, hogy tényleg minden testalkatra van valamilyen poszt, tehát hogy megtalálhatja magának az ember azt, amiben ő erős lehet. Neked itt két posztod is van, amin szerepelsz, safety és kicker vagy. Hogyha egyszerűen el kéne mondani, hogy ezeknek mi a feladata, akkor hogyan mondanád?
1: A kicker, ugye aki berúgja az extra pontokat, a
0: tehát akit látunk néha ott a, ott a villánál, hogy így lerakják neki a tojáslabdát, és akkor úgy berúgja, és jó eséllyel berúgja. Amúgy soha nem értem, hogy azt hogy lehet mellé rúgni, tehát ezt csak begyakoroljátok annyira, hogy menjen. Nincs is kapus.
1: Nem könnyű, de azért lehetséges. Tehát az én is csináltam már karrierem során ilyen zsenialitást.
0: De mi rosszul találod el a labdát? Vagy rosszul fussz, neki nem jön ki a lépés, hogy, vagy csak egyszerűen rossz napod van?
1: Olyan, hogy csak nem koncentráltam eléggé valószínűleg, csak úgy voltam, hogy ez úgy is automatizmus, úgyhogy tulajdonképpen oda se kell néznem, aztán kiderült, hogy mégis oda kellett volna. Illetve hát ugye a kicker az, aki a földről a meccs kezdésénél, illetve minden testben után elrúgja a labdát, amit aztán az ellenfél visszahord, és ugye ezzel kezdődik mindig az ő támadásuk.
0: Tehát kvázi te vagy, aki rúgsz is.
1: Igen, igen.
0: És a safety? Gondolom védekezik nyilván? Falember vagy?
1: Nem, a safety a leghátsó védő volna, az, aki a védelemben leghátul van. Őt szokták gyakran a védelem irányítójának nevezni, ő átlátja az egész pályát, és általában az, hogy milyen védekezést játszik a csapat, vagy most melyik zónát, vagy emberezést, vagy ilyenek. Nagyon gyakran a védőkoordinátorok rájuk bízzák, hiszen ők látják át a helyszínen, hogy mi fog történni, milyen formációk jött az ellenfél. Nyilván nekik ugye a passzvédekezésben is fontos szerepük van, de azért a futások ellen is fel kell érniük, hiszen pontosan tudják, hogy mi hova, merre fog menni, mert nekik van a legtöbb idejük reagálni.
0: Tehát amikor valaki fut nagyon előre, hogy elkapja a labdát, akkor, akkor te vagy az utolsó védvonal, aki úgy rá tud ugrani, hogyha kell.
1: Így van.
0: Uh-huh. Jó, oké.
1: Vagy a labdát megszerezzük.
0: Világos, világos. Most azon kezdtem el közben gondolkozni, hogy jól tudom-e azt, hogy itt nincsen mindenkinek a fején mikrofon meg fülhallgató. Van olyan poszt, ahol lehet, talán egy vagy kettő, nem tudom, de hogy nektek így mennyire kell előre gondolkozni, mennyire tudtok kommunikálni akár egy támadás során, vagy védekezés során a többiekkel?
1: Valójában a mikrofon az NFL-ben csak két játékoson lehet.
0: Kettő, igen.
1: A védelemben pedig általában egy emberem, a belső linebackerre szokták tenni, de azért már volt, hogy nem ő kapta. Nálunk azért a koordinátorral könnyen kommunikálunk, hiszen kézjelekkel megvan minden játéknak a lekódolt kézjelem. Uh-huh. És ugye két játék között a koordinátor bemutatja azt, hogy mit szeretne tőlünk látni. A támadóknál általában az irányító kifut az oldalvonalhoz, ahol a támadó koordinátor elmondja neki a következő játékot. Illetve nekik is természetesen vannak kézjeleik.
0: Tehát akkor kommunikáltok.
1: Egymással, nagyon egyszerűen pedig általában üvöltve.
0: És van ilyen, hogy mit tudom én, van valami, hogy a 42-est jázd? Tehát, hogy ilyen félszavakból már megvan, vagy elneveztétek, mit tudom én, schnauzer állatokról valamiről, hogy mit kell játszani?
1: Igen, igen, mindegyiknek megvan a maga nevem.
0: Nálunk Budaörsön a kézilabdánál összes italokról van elnevezve a csajoknál, ez egy titok. Van a vodka taktika, meg a Jägermeister.
1: Nálunk ennyire nem kreatív.
0: Látok, hogy van?
1: Nem, nem tudom, ki adta a neveket, de ennyire nem kreatívok.
0: Mondj egy nevet, mondj, nem kell leplezned, de egyet mondj. Milyen, mit kiabálsz mondjuk?
1: Előfordulhat a jump.
0: Jump? Uh-huh. Oké, okay. Jó. Na, azt hiszem, eddig mindent úgy mondtál, hogy érthessük, és érthető is a dolog. Most itt vagyunk benne.
1: Kreatívok.
0: Mondj egy nevet, mondj, nem kell leplezned, de egyet, milyen, mit kiabálsz mondjuk?
1: Előfordulhat a jump.
0: Jump? Mm-hmm. Oké, okay. Jó. Na, azt hiszem, eddig mindent úgy mondtál, hogy érthessük, érthető is a dolog. Most jöjjünk benne a válogatott szezonban, és Magyarország

0: köszönöm, hátra is dőlök.
1: Ezekre. Az első, hogy a válogatottság a csúcsa, szerintem minden sportágban a hazádat képviselni az adott sportág csúcsa. Én erről mindig így gondolkoztam, hogy az, hogy kiállhatsz és címeresmezés, megszól a himnusz, és neked szól tulajdonképpen az mindig minden sportágnak a csúcsa.
0: Tehát nyilván akkor mindenki erre vágyik, és gondolom, vagy feltételezem, hogy itt a legjobbak vannak ebben a csapatban. Tehát a legjobb magyar-amerikai focisták ott lesznek.
1: Így van, így van. Igen, nagyjából így. Hogy hogy áll a válogatott? Ez egy, 11 éve van magyar válogatott, 2015-ben játszottuk az első meccsön. És az első Európa-bajnoki selejtező nagyon kikaptunk Szerbiától. Azóta egy kicsit átalakult az egész Európa-bajnoki rendszer, és ugye most már úgy van, mint a hokiban, hogy C csoport, B csoport, A csoport.
0: Tehát nagyjából az egyformákat, vagy az egyszintűeket egy csoportba rakták?
1: Igen. És ugye nyilván van átjárás a csoportok között. Azt hiszem, amikor egyszer megnyertük a B csoporton, akkor feljutottunk az A csoportba, ahol nyilván azért egy kicsit kevesebb babér terment nekünk, általában azért nem a Európa-bajnoki címért küzdöttünk.
0: Itt teljes Európa minden országa? Tehát csak európai országok vannak?
1: Igen, csak európai országok vannak. Hát az A csoportban összesen van 12 csapat. Általában az osztrákok szokták megnyerni egyébként.
0: És kik a legbénábbak?
1: Nem mi. Ez a legfontosabb, még nem estünk ki az A csoportból.
0: Ez egyébként komoly, tehát a legerősebb csoportban vagyunk, az mindig menőbb, mint hogyha egy gyengébb csoportban folyton nyerünk szerintem. Nagyjából hol vagyunk? Így a kétharmadánál? Hol helyezkedik el a csapatunk?
1: Azt, ugye a kétharmadánál, ugye a legutóbb ugye 8. helyezést értünk az Európa-bajnokságon, ami a legjobb eredményünk volt valaha. Igazából van fejlődés is nyilván a csapaton belül, hogy miért tudtuk ezt az eredményt elérni. Illetve nyilván függ a csoportbeosztástól is, mert volt az egyik évben, amikor úgy néz ki, hogy van 4 csoport, 3 csapattal az Európa-bajnokságon, játszol 2 meccset, a csoport elsők játszanak egy elődöntőt az első második helyére, a csoport másodikok játszanak egy ilyen elődöntőszerűséget, hogy ugye kijut be az 5-től 8. helyig, és a csoport harmadikok játszanak egymással, és ők pedig már azért egy kicsit megint ott a tét, hogy a kiesés ellen, mert aki a két osztályozót elveszíti, az ugye játszik majd egy mérkőzést, és az utolsó helyzet kiesik a B csoportba, és illetve a B csoport győztes feljut.
0: Jó, ez már nagyon matematikai mátrix, amiben elhelyeztél minket, de a lényeg, hogy akkor mi ebben hol?
1: Legutóbb 8-ak lettünk.
0: Aha.
1: Szerintem is, ráadásul úgy, hogy az 5.-6. helyért lévő mérkőzésen is talán ha 2 ponttal vagy 1 ponttal kikaptunk Dániát, és akkor utána volt a 7.-8. helyére a mérkőzés, ott is kevésen maradtunk a svédek ellen.
0: Tehát akkor nem mi vagyunk a legjobbak, de fejlődő tendenciát mutatunk, és gyakorlatilag nem kell szégyenkezni magyar fejjel sem. Jó, és a lengyelek? Magyar-lengyel barátság?
1: Nagyon jó kérdés. Van egy nagyon erős klubcsapatuk, de ők azért is erősek, mert oda amerikai játékosok is vannak, úgyhogy jelenleg, hogy a lengyel válogatott milyen erőt képvisel, nem tudnám megmondani. Az biztos, hogy a magyar válogatott a történelme első győzelmét Lengyelország ellen avatta.
0: Aztán, na jó, ez jó előjel, és jól láttam, hogy a következő meccs pedig már Olaszországban lesz, tehát oda mentek Milánóba?
1: Sí. Buongiorno, érkezünk Milánóba.
0: Jó, tehát akkor turnéztok egy nagyot. Ez amúgy kemény, tehát hogy ez legalább pénzben nem kerül nektek már, hogy így körbeutazzátok Európát?
1: Hát ugye a szállást és a kiutazást a szövetség szokta állni. De nyilván, hogyha valami költőpénz meg, hát ugye nem kötelező egyébként, tehát lehet repülővel is venni, azt meg már nyilván saját zsebből.
0: Világos. Most akkor Lengyelország ellen Magyarországon játszottok, nyilván lehet menni buzdítani titeket, a Kincsen Parkban lesz a mérkőzés egyébként most szombaton 14 órától. Mennyire van magyar közönség? Tehát, hogy itt már számoltok azzal, és ad lendületet, hogy drukkolnak?
1: Abszolút, nagyon szeretünk válogatott meccseket itthon játszani, mert a kb. Ilyen 3000 fő fér be a stadionban. Általában az válogatott mérkőzéseken megtelik, és nagyon jó hangulatot szoktak varázsolni.
0: Ez ott van a Kincsen Parkban, ahol az agárfutam van, ugye? A nem a nagy pályán, hanem a kicsin, de ez nektek nagy.
1: Hát van a rögbi center.
0: Aha.
1: Ugye építettek oda egy rögbi stadiont, és azon játszunk mi is. Mögöttünk azért előfordult már olyan, hogy egy magyar bajnoki döntőt játszottunk ott, és mögöttem a pacik elfutottak.
0: Helyes. De akkor itt nagy a hangulat, nem? Tehát Amerikában azt szervezik, hogy különböző állatok a csapatokkal berohanjanak, nálatok meg mögöttetek futnak a lovak.
1: Jó. Egyszer megpróbáltam lefutni, nem sikerült.
0: Hihetetlen. Van amúgy, ja, nyilván a klubcsapatoknál van inkább, de

0: Itt is divat ez, hogy minden csapatnak van valamilyen állata? Már hogy ilyen címer, vagy ilyesmi?
1: Sok csapat van, klub szinten csapat állatra elnevezve, bocsánat.
0: Neked melyik a csapatod?
1: Én a budapesti farkasok.
0: Tehát te farkas vagy. Aha, szuper, ez egy erős állat, az kemény. Jó van. Na, és akkor ezek szerint a szurkolók ott vannak, tehát nagy hangulat várható szombaton.
1: Abszolút, tehát ilyenkor azért ki szoktak vonulni különböző food truckok, vannak színes programok, szerintem lesznek szurkoló lányok is.
0: Tehát akkor lesz egy kis mini halftime show, vagy ilyesmi.
1: Igen, igen, a hangulat nagyon jó lesz. DJ, egy elég jó nevű parti sorozat, DJ-je is ott lesz, aki minden válogatott meccs nagyon jó hangulatot csinál.
0: Mennyire magyarázzatok? Tehát, hogy közben, hogyha valaki úgy megy oda, hogy még nem ismeri annyira a sportot, és nem annyira van tisztában a szabályokkal, meg a dolgokkal, érteni fogja?
1: Igen, van kommentátor és szakkommentátor a helyszínen is, valamint az online streamen is két kommentátor dolgozik ott is. Szakkommentátor és kommentátor.
0: Nézem itt közben az SMS falat, hogy a hallgatókat mi érdekli az egészből a leginkább. Itt nagyon sokan kérdezik, hogy hogy lesz a játék nálunk. Igen, van páros jegyünk, ezt a Facebookon lehet megnyerni, oda látogassatok. A másik, hogy mennyire lehet itt meghalni. Tehát, hogy itt többen arra mennek rá, hogy ez egy nagyon veszélyes sport. A múltkor itt volt tőletek Doki, ő nekem ütközött, utána én szerintem ilyen bordarepedés szenvedtem, és úgy konkrétan, tehát, hogy utána hetekig küzdöttem vele, pedig állítólag csak egy ilyen visszafojtott 50%-os ütközést produkált velem. Tehát, hogy mennyire biztonságos dolog ez, életbiztosításotok van?
1: Életbiztosítás szerintem nem kell, azért lekopogom, de haláleset.
0: Hál' Isten, na, de baleset szinten. Mennyire necces a dolog.
1: Vannak ebbe a sportágban. De úgy gondolom, hogy alapvetően, hogyha általában tért szalagok szoktak elmenni ebbe a sportba, az a leggyakoribb sérülés, a keresztalag, oldalsó szalag, ACL, MCL, LCL, ezek szoktak elszállni. Egyébként zúzódások minden meccs után vannak rajta. Tehát, hogyha neki mész egy másik futó embernek, ez valahogy így a fizikai törvényei alapján ütközéssel fog zárulni, hogyha nem kerültek ki egymást, tehát nyilván zúzódások, különböző apró sérülések mindig előfordulnak. De szerintem, hogyha mondjuk összehasonlítjuk azt, hogy mondtad, hogy kézilabda, azért alapvetően ott is ugye a védekezés az fizikai kontaktot jelent. Ritka az, hogy a kézilabdában nyilván van labdaszerzés is, de azért általában úgy szokták megállítani az embert, hogy neki mennek, vagy átkarolják. Ugyanez a vízilabdában is, hogy azért, amikor ott a szerencsétlen centert, a két védő ujjadját egymásnak, hogy a víz alá lenyomják, amíg a másik odaér és kettőt ráütnek. Nem gondolom, hogy feltétlenül egy vízilabdánál veszélyesebb sportág, nyilván ott más a közeg egyébként, de például a kézilabdában is, hogy ott van azért sok a sérülés, ezek a parkettán, meg a leragadó lábak, bokák, érdek azért ott is kapnak rendesen terhelést. Természetesen, mivel ez egy fizikális sport, benne van mindig a sérülés, de én úgy gondolom, hogy azért nekem is ez már 20. évem talán, vagy valahogy 19, valami ilyesmi. Volt pár komolyabb sérülésem, de azokból vissza lehetett érni.
0: Azt mondtad az elején, hogy a Vasasnál vagy kapusedző?
1: Igen.
0: Hogyha az egyik sportot el kéne törölni a földszínéről, akkor melyiket részesítenéd előnyben? Maradjon az amerikai foci, vagy maradjon az európai?
1: Ez egy gonosz kérdés.
0: Tudom.
1: Alapvetően a labdarúgás a világ legnépszerűbb sportága, úgyhogy szerintem nagyon sok ember nagyon mérges lenne rám, ilyen milliárd ember, hogyha azt mondanám, hogy a labdarúgás. Én azt tudom elmondani, hogy a sima labdarúgást azt relatíve könnyedén abba hagytam 27 évesen, anélkül, hogy nagyon megbántam volna ezt a döntésemet. Az amerikai futballt a mai napig nem sikerült abba hagynom. De edzőként pedig én nagyon szeretek dolgozni a gyerekekkel, illetve látni a fejlődésüket. Egyiket se kéne eltörölni szerintem. Mi az a sport, amit nem szeretek? Én az motorsportokat annyira nem, úgyhogy én azoktól tudnék megszabadulni.
0: Szép és diplomatikus választ adtál. Még egy hallgatói kérdést beengedek, de a végét elnyelem New York Giants-esként, hogy melyik a kedvenc csapatod, kérdezi Kristóf, és miért a Packers?
1: Ez egy nagyon egyszerű válasz, és egyébként ez pont a napokban itt a párommal felmerült, hogy miért lettem Packers szurkoló. Volt nagyon régen a Louis Élete nevű mesefilm, amiben a Green Bay Packers megjelent, és egy meccs is, illetve a meccshez vezető út, és hát végül Louis, a kisfiú elmondja, legendás Vince Lombardi mesternek, aki egy valós személy volt, illetve valós játékosok is benne voltak, hogyan is lehetne megnyerni a meccsen. És ott az Anderson vezércsel, ami aztán híressel, ahol én, hát ugye az volt az első élményem, ami amerikai futballal kapcsolatos tulajdonképpen, és amikor bejöttek a közvetítések itt 2004 körül Magyarországra, és hát ugye nézegettem a csapatokat, hogy kik is annak, nyilván én sem voltam tisztában vele, megláttam itt ezt a zöld aranyszínű csapatot, és mondtam, hogy na hát ezt ismerem, ez a Packers. Szerencsére akkoriban jók is voltak, úgyhogy nem volt nehéz hozzájuk kapcsolódni.
0: És akkor így megérkeztél, király. Jó, zárásként talán fejezzük be úgy, hogy akkor szombaton Magyarország-Lengyelország, amerikai foci válogatott mérkőzés, és mesélj arról még egyet, hogy milyenek vagytok mentálisan, mennyire van most egyben a csapat, milyen várakozásaid vannak?
1: Alapvetően jól sikerült a felkészülés, az edzőtábor hétvégén végig látszott a fejlődés, úgyhogy szerintem egy nagyon jó mentális állapotban van a csapat. Abszolút arra készülünk, hogy egy szoros mérkőzésen győzelmet arassunk. Szerintem erre van reális esély, lengyel-amerikai futballt. Amennyit láttunk róla a videókat, illetve amennyire fel tudtunk készülni velőlük, szerintem ez nagyjából megállja a helyét. Az edzői stáb erős, nyilván ők is folyamatosan videóznak, készülnek még az utolsó másodpercig. Én egy nagyon jó hangulatú, szoros mérkőzésre számítok, ahol a végén magyar győzelmet ünnepelhet a közönség.
0: Legyen így, hol látod a csapatot így az egész szezon végén? Van esély megdönteni az átcsoportos 8. legjobb helyezést?
1: Én bízok benne, hogy igen, hiszen hogyha mondjuk a lengyeleket megvernénk, akkor újra esélyt kapnánk azért, hogy alapvetően az 5-8. helyért megyünk. Hogyha az olaszok ellen nem is sikerül a bravúr, de nyilván hát úgy megyünk Olaszországba is, hogy alapvetően győzelmemre készülünk, nem feltett kézzel. Én reálisak azt látom, hogy csoport második helyen fogunk végezni, és utána pedig én szeretnék egy minél jobb eredményt elérni a folytatásban, tehát hogy megnyerni az 5.-6. helyért játszó mérkőzést, tehát azt a mérkőzést, ami eldönti, hogy az 5.-6. helyért tudunk játszani, és valahova én ide várnám a csapatot, hogy 5.-6. hely környékén, és az szerintem egy óriási előrelépés lenne a magyar-amerikai futballnak, hogy tényleg olyan nemzeteket tudunk magunk mögé utasítani, akik papíron erősebbek, mint mi.
0: Mindent bele, legyen így. Én igyekszem elmenni a meccsre. Nagyon kíváncsi vagyok már egy ilyen rangadóra. Magyarország, Lengyelország, amerikai foci válogatott mérkőzés. Most szombaton a Kincsen Parkban 14 órától Szakács Kristóf Vegával beszélgettem a 13-szoros magyar válogatott amerikai foci játékosa a Safety és Kicker posztról. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és felkeltél miattunk.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: És a két nyereményjegyért a játékunkat most indítom a Facebookon, szóval oda is érdemes ellátogatnod, gyere el te is a meccsre a Forrás Rádiónak köszönhetően. Mi pedig a következő órában már egy másik témával száguldunk majd előre, ez pedig nem más, mint a kiberbiztonság. Egy kiberbiztonsági szakember, Solymos Ákos lesz itt velem a stúdióban, a YouTube-on videóformában is látható lesz ez, hiszen október a kiberhónap, és a számítógépes játékokról és játékplatformokról is dumálunk majd, szóval mindenképpen maradj velünk itt Andi hírei után is. Bueno!

0: 7 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár a magyar kis- és középvállalkozásokra kamatmentesen, rovaralapú takarmány alapanyag fejlesztésén dolgoznak az STN. Az idősek napja alkalmából tartanak ünnepséget Esztergomban. Jönnek a részletek a mikrofon mögött Hittaller Andrea. A magyar kis- és középvállalkozásokra 270 milliárd forint uniós hitelforrás vár kamatmentesen a Ganz Ábrahám programban, jelentette be Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter szerdán a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében. Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket. A miniszter elmondta, hogy két lépésben valósítják meg a programot. Az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. A második lépés a fejlesztésről szól, aki gépet venne, bővítene, digitalizálna, energiát takarítana meg, az 0%-os beruházási hitelt vehet igénybe. A nagyobb beruházásokhoz beszállítóknak és az exportálóknak akár 1 milliárd forint is elérhető. Rovaralapú takarmány alapanyag fejlesztésén dolgoznak a Szegedi Tudományegyetemen. A megoldás kedvezően befolyásolhatja a haszonállatok egészségét, valamint termelési mutatóit, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága szerdán az MTI-t. A közlemény szerint a kutatás középpontjában az áll, hogyan lehet a gyógynövények hatóanyagait tenyésztett rovarok szervezetébe beépíteni úgy, hogy azok később funkcionális takarmány alapanyagként járuljanak hozzá a haszonállatok egészségéhez. A végső cél olyan takarmányok fejlesztése, amelyek természetes módon javíthatják a haszonállatok egészségét, növelhetik a termelés hatékonyságát és hozzájárulhatnak a jobb minőségű állati eredetű élelmiszerek előállításához. Zárva lesz a TESZOL központi ügyfélszolgálata október 16-án pénteken Tatabányán, a további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rend szerint várják az ügyfeleket. Október 16-án 17 órától az idősek napja alkalmából közös ünnepségre várják a szépkorúakat a Féja Géza közösségi házban Esztergomban. A programot a Vöröskereszt Esztergom kertvárosi alapszervezete és a Féja Géza közösségi ház szervezi. Az esten Ifjú János működik közre. A rendezvény batyus jellegű, a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges. Részleteket a visitesztergom.hu oldalon találna.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos idő lesz, megyénkbe csapadékot nem jósolnak, 12 és 14 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: Morgen!
2: 9 óra óta járunk 3 perccel, Buenos Morgan mindenkinek, I és Roland most nincs itt, én vagyok a Rédl Ádám, de Roland gondoskodott a jó társaságról számomra, és nem vagyok egyedül. Itt van velünk Solymos Ákos, kiberbiztonsági szakember, mert hogy október a kiberhónap, szia, jó reggelt neked
3: is. Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, igen, kiberbiztonsági hónap is egész pontosabban.
2: Kiberbiztonsági hónapot tartunk, ennek utána is olvastam egyébként, mert ugye, hogyha én egy fogalmat tudok, akkor ez az ARPANET, azt tudom, hogy ez az internetnek az elődje, még 1964-ben indult talán, ha jól tudom, de aminek utána olvastam is, ez nem volt meg ez a sztori, és ez az, ami elsősorban októberhez köt, de 29-éhez, tehát hogy itt nagyon bőven a hónapról beszélünk, hogy októberi kiberhónap. Ezt nem tudtam fejből, de képzeld el, október 29-én van az 57. évfordulója annak, hogy, és tudod? Hogy az ARPANET hálózaton a mai internet elődjén a kutatók a login szót próbálták és akarták továbbítani, de két betű után összeomlott a rendszer, így aztán az első üzenet mindössze annyi lett 2026-ban, október 29-én egy ló.
3: Az igen.
2: Tipikus,
3: még,
2: nem?
3: Még a bugnak, ugye, amit használnak így a programhibákra.
2: A hiba, a bogár.
3: Annak is van egy ilyen sztória, hogy régen a nagy számítógépek, nem, amikor még egy számítógép akkora volt, mint mondjuk egy félház, uh-huh. és rengeteg mechanikus alkatrész volt benne, hogy ott is tényleg egy hibát okozott az, hogy egy valódi bogár belement ebbe a gépezetbe, és gyakorlatilag innen származik a bug.
2: Azt lehet tudni egyébként, hogy milyen bogár volt? Nézzek utána, ez érdekel.
3: Hát ennyire nem mentem utána.
2: Én most mondta az Andi, hogy az év rovarát most választják, hogy lehetséges, hogy ebbe a pakliba belepasszolna. De mi fontosabb egyébként a kiberbiztonság hónapja kapcsán, hogy az Európai Unióban 2012 óta minden októberben ezt arra használjuk, hogy felhívjuk a figyelmet az internetes veszélyekre, mert ugye ebből bőven van. És a mai napon, hogyha jól sejtem, akkor külön fókuszban lesz a számítógépes játékok és játékplatformok világa. Valószínűleg azért, de ezt majd mondd el te, mert az ön ártalmatlannak, ártatlannak tűnik, nem? Ráadásul a gyerekeket is célozott. Tehát, hogy ez, hogy játék, ha most elmegy játszani online, most akkor abból mi lehet?
3: Igen, az a helyzet, hogy a gyerekeknek is egy alapeleme a játék, és nem csak azért, mert kikapcsolódás, hanem mert azon keresztül tanulnak meg rengeteg mindent, akár fizikai készségeket, akár szocializációs dolgokat, és ennek egy jelentős része áttevődött mostanság már, hát nem most, hanem már jó régen, tehát amint a technológia eljutott oda, hogy a gyerekeknek kütyű, meg internet, meg számítógép van a közelébe, áttevődött ezekre a platformokra, és hát sajnos a kiberbűnözés az itt is ugyanúgy felütötte a fejét, mint ahogy a felnőttek világába, és valóban, ahogy mondod, sokszor azt gondolják a szülők, hogy jó, hát itt egyrészt úgy sincs pénzem megvenni nekem a drága erőszakos játékokat, akkor biztos védve van a gyerekem tőle, holott a gyerekek gyakorlatilag bármihez ugyanúgy hozzá tudnak férni, hogyha akarnak, mint hogyha rendesen megvennének valamit. Rengeteg eszköz meg megoldás van sajnos erre.
2: Engedd meg, hogy egy konkrétumból induljak ki, mert mostanában mindenhonnan az dől, hogy GTA 6, és az mennyire jó lesz, és olyan valós, és nekem még megvan, amikor diákként infóórán azzal szórakoztunk, amikor a teknőssel kellett volna valamit csinálni a komlogóban, hogy
3: logo.
2: Igen, hogy utáltam ezt a teknőst. Titokban fölnyitottuk a GTA-t, és ez még olyan volt, hogy ilyen felülnézetből két dimenzióban, ilyen dobozokba ugráltál meg ilyesmi, hát ma már nyilván nagyon nem itt tartunk. Miért olyan nagy durranás ez a GTA 6, hogy meg ki akarták hozni, de mégse hozták ki, most még jobb lesz, most tényleg ennyivel jobb lesz, mint az eddigi?
3: A hallgatónak nem tudják, hogy mi az a GTA rövidítés, az a Grand Theft Auto, tehát nagy autólopás, és igazándiból ez az egész játék már a kezdetektől fogva egy ilyen virtuális bűnözésen alapul.
2: Na most, nagyjából ugyanaz monitorom, mint amit láttunk, hogy itt a csávó ellopta a repülőgépet, utána autót is próbált szerezni.
3: Igen, annyi különbséggel, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez 18 pluszos besorolású játék, tehát ebbe van káromkodás, erőszak, szex, ugye mindenféle bűnözés, amit el tud képzelni az ember, lövöldözés, gyilkosság, zsarolás, stb. És hát igen, az ötös része is, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az egyik ilyen legnépszerűbb játék nem csak azok között, akik játsszák, hanem vannak különböző olyan platformok, ahol játéknézéseket lehet végezni, tehát hogy mások játszanak, én megnézem, és ott most néztem ennek a Twitch-nek a statisztikáját, hogy a harmadik az összes minden között a GTA 5.
2: Tehát azt nézik, hogy más játszik, és igen, gyakorlatilag kommentálja a dolgokat, ami egy generációs dolog szerintem, bár amúgy gyerekként nekem is volt állítólag egy ilyen cuki mondatom, hogy anya-apa nézhetem, ahogyan a Dávid játszik az öcsém, tehát hogy én is odaültem őt nézni, de most ilyen influencereket kell nézni.
3: Sőt, ha az ember kimegy még ma is szerintem a Népligetbe, akkor látni ott azt, hogy idősebb emberek sakkoznak, és körbeállják őket a többiek, és ugyanúgy nézik. Tehát ez nem a gyerekeknek a sajátossága. Maga a játéknézés, meg maga a játékokról való tudásszerzés, az egy közösségi élményt ad, és a gyerekeknek is. És ezért van az, hogy persze nem fogom tudni megvenni, meg nem is lehet minden játékot megvenni, a világpénzét el lehet költeni rá, de a gyerekek, hogyha valakinek nincs információ akár a GTA-ra, vagy bármi egyébről, akkor kimarad.
2: És akkor gyakorlatilag ezt mások nem úgy játsszák, mint én, amikor egyszer kipróbáltam az újabb verziót, hogy a piros lámpánál megállok, meg elnézést kérek mindenkitől, meg betartom a sebességhatárokat, hanem ezt másképpen játsszák, és akkor, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mi volt a veszélye annak, hogy az öregek, akik sakkoznak, elkáronkodják magukat, az képest még durvább, hogy egy ilyen szexuális verekedős autolópos atmoszférában vagy, és nézel egy felnőtt embert, aki ezzel játszik és kommentálja.
3: Igen, igen, és hát a játékokon keresztül túl azon, hogy milyen tartalmak vannak, és hát ugye 18 pluszos tartalmak, és ehhez igaziból, tehát maga nézésnek ugye nincsen effektíve korhatára, tehát azt ott bármilyen gyerek tudja nézni, aki fölcsatlakozik mondjuk erre az oldalra, az egy nagyon rossz irányba tudja vinni a személyiségfejlődést, meg egy csomó minden, illetve túl azon, hogy a gyerek ott ül és a képernyőt nézi, ugye nem azokkal a dolgokkal foglalkozik, amivel egyébként neki kellene.
2: És ez még csak az volt, hogy valaki tegyük azt jó indulattal streameli, ahogy játszik, és néha elszólja magát, de akkor még nem feledkezhetünk meg a tudatosságról sem, tehát hogy ez melegágya lehet annak, hogyha valaki vissza akar élni a gyermekek bizalmával.
3: Igen, tehát a különböző gyermekplatformokon, és akkor kicsit térjünk át erre a verzióra, most már nem úgy van, sőt most már egyre gyakrabban nem is adnak ki CD-n, meg ilyen DVD-n játékokat, hanem online lehet. Vannak a játékkészítő cégeknek úgynevezett ilyen online platformjai, ahova föl kell regisztrálni, és ott lesz egy fiókom, ahol ott gyűlnek egyrészt azok a játékok, amiket én letöltöttem, megvásároltam, előfizettem rá, illetve ott ezen a platformon belül ugyanúgy kialakulnak közösségek, vannak csetek, vannak beszélgetések, és ott ugyanúgy egy csomó minden előfordulhat, ami a való életben is, illetve a felnőtteknél, akár a pedofilok megjelenhetnek ezeken a platformokon. Itt is az szokott lenni egyébként egy konkrét dolog, ha majd valaki beszélget erről a gyerekkel, hogy akik ilyen célzattal vannak ott, azok megpróbálják erről a platformról, mert egyébként itt azért szűrik, meg figyelik, meg próbálnak a készítők, üzemeltetők odafigyelni, kicsalni őket más platformokra, tehát WhatsAppra, Viberre, Signalra, egyéb olyan platformokra, ahol nem annyira szigorú ez a védelem, és ott meg már elindulhat minden.
2: De várj, most kicsit előre mentél, vagy elébe mentél a következő kérdésnek, mert ugye azon gondolkoztam, hogy ez kicsit álszent lenne azt mondani, még ha korhatáros játékról is van szó, hogy akkor azt letiltani, nem játszani, eltiltani, stb. Tehát, hogy valószínűleg ezt azért fogják használni, és ezzel játszani fognak. Tehát, hogy akkor mit tehetünk? Ez például egy ilyen, hogy az egy nagy piros zászló vagy tábla, hogy semmiképpen ne menjél át másik csatornára onnan?
3: Igen, például ez az egyik, illetve hát a másik, amit minden alkalommal elmondunk, amikor erről beszélgetünk, hogy a szülőknek is valamilyen szinten képbe kell lenni azzal, hogy melyik játék micsoda, meg melyik platform micsoda, melyik alkalmazás mit csinál, milyen kategóriás, milyen veszélyei vannak, hol lehet visszaélést bejelenteni. Erre megvannak az oldalak, majd erről remélem fogunk majd későbbiekben beszélni.
2: De egyébként lehet ezt csinálni szülőként? Már hogy most nemrég olvastam egy kutatást, erről tökre érdekelt, hogy sokszor azért használják ezeket az online játékokat, vagy arra használják a gyerekek, fiatalok, hogy egy kicsit értsd jól, kiszakadjanak a szülői felügyelet alól, tehát hogy egy kicsit maguk lehessenek, kicsit ne legyenek kontroll alatt. Tudod ezt szülőként kézben tartani?
3: Szerintem lehet, igen, igen. Egyrészt fontos az, hogy beszélgessünk a gyerekkel erről, legyünk képbe, hogy az adott játék az micsoda. Tehát annak idején, amikor mi is Tom és Jerryt néztünk, és baseballtővel verte szét a fejét a kutyának a macska, attól én nem lettem még bűnöző. Itt persze ez egy kicsit másabb ez a dolog. Ennek egyéb veszélye van. Tehát például, hogyha egy gyerek nagyon sokat játszik, akkor kontrollvesztés történhet. Rengeteg ilyen videó van a neten, ahol a gyerekek annyira beleélik magukat, ugye akár ez egy versenyhelyzet, hogy szétveri a számítógépet, vagy az időgazdálkodással nem tud mit kezdeni, és előfordultak olyanok, sajnos ezek le vannak így kutatva, hogy egyébként ez most már külön betegségnek minősül az internetes ilyen típusú függőség, hogy egyszerűen nem járt iskolába, és ezért romlott a tanulmány eredménye, aztán kirúgták, és szülőként nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, hogy látom, hogy ott ül a gyerek, nyomja, és nem tudom kiszakítani onnan.
2: Hát meg ami nekem nagyon ijesztő ebben az egészben, hogy az inger küszöb sokkal feljebb megy. Tehát én magamon is érzem azt, hogy egy film, amit régen imádtam, ma már lassúnak tűnik, mert annyira felgyorsult a világ. És hogyha kvázi ezt a szintű adrenalin, meg nem tudom, dopamin, meg miket termel ez még endorfin szintet megszokja az ember, akkor utána nem lesz neki izgalmas valami, ami nem ennyire csicsad.
3: Illetve amire én félnem a figyelmet, az az, hogy az a fajta érzéketlenség lesz úrá a gyerekeken is, ami egyébként meg egy szociális igény lenne. Az, hogy ott most valakit lelőnek, hát lelőttek, ott fekszik az úton, oké. És ugye, hogyha ezt esetleg a valóságban látja, akkor simán lehet, hogy ott is azt gondolja, hogy hát jó, most ide ott fekszik, akkor jó van, és nem áll neki segíteni.
2: Teljesen zárójeles kérdés. Mostanában nagyon sokszor találkoztunk olyan hírekkel, hogy mit tudom én, autószalomból gyerekek elloptak 30 milliós autókat, és elmentek vele korzózni. Akkor volt olyan hír, és most nemrég, hogy az anyuka engedte, hogy a 8 éves gyereke elvigye az autót, és gyakorlatilag azzal nyugtatta meg magát, hogy csak akkor viheted, ha magaddal viszed a 14 éves barátodat is. Tehát, hogy van ennek az inger küszöbb változásnak, illetve a gyerekek ilyen szintű autózási vágyának köze a GTA-hoz, meg a számítógépes játékokhoz?
3: Simán lehet. Egyébként a szimulátorok, tehát nem tudom, a Mihalis Norbert is szimulátoron tanult meg úgy autót vezetni, hogy utána ugye túraautó bajnokságot nyert. Tehát simán tudom képzelni, ezek viszont pár ezer forintos kütyük egy ilyen kormány, meg egy pedálszett, tehát szerintem meg lehet tanulni ezen is vezetni, és utána persze egy gyerek, hogyha ki akarja próbálni élőbe is, és a szülő erre mondjuk partner, akkor azért ott lehetnek izgalmak.
2: Rátérünk majd a megoldásokra, meg a weboldalakra, amiről beszéltél, de még egy dolgot itt ebben a blogban hadd emeljek be. Mert most beszéltünk a GTA-ról, a GTA 6-ról, egy kifejezetten erőszakos játékról, hozhatnánk még sok ilyet egyébként. De mi a helyzet azokkal, amik kifejezetten ilyen barátságos, kedves játékok? Gondolok itt a mi időnkből mondjuk a Sims-re, de ma nagyon népszerű a Minecraft, ugye, amikor ezekkel a hát ilyen pixeles figurákkal építkezel gyakorlatilag, akkor ott van a Roblox, ami a gyerekek körében most nagyon-nagyon népszerű. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy a kedvesebb játékok veszélytelenebbek, vagy az sem egy létbiztonság, hogyha ilyenekkel játszik az ember?
3: Igazából mindennek megvan a maga spektruma, tehát a Minecraftot is például beszokták emelni oktatásba, tehát rengeteg olyan megoldás van, ahol matematikát, történelmet, egyébként tanítanak mondjuk a Minecrafton keresztül. A Roblox az egy érdekes dolog, mert a Roblox egy kifejezetten olyan platform, ahol szintén nagyon sok veszély, adathalászati dolgok merültek most fel a legutóbbi időbe.
2: Egy mondatban az mi? Ott mi történik? Mert hogy mit játszol?
3: Ott a gyerekek is tudnak saját maguk fejleszgetni játékokat, meg ott is rengeteg játék van benn, és itt is bejött ez a monetizáció, hogy van a Robux nevű belső fizetőeszköze a Roblox platformnak. Innentől kezdve megjelentek, amit lehet venni pénzért, ugye? Tehát innentől kezdve a gyerekek is elindulnak egy ilyen pénzirányba.
2: Mikrotranszakciók.
3: Mikrotranszakciók. Bejön a képbe az, hogy vannak úgynevezett ilyen lootboxok, amiket meg tud venni valamennyi pénzért, és ott valamilyen ajándékok lesznek, amiket a játékban majd tud használni. Tehát ez meg az online szerencsejáték felé viszi a gyerekeket.
2: Tehát komolyan, tehát hogy az is már benne van a pakliban, hogy kvázi a szerencsejáték felé nyitnak a gyerekek ezáltal?
3: Ez egy nagyon komoly probléma, és ezt nagyon bírálják is ezeket a platformokat, hiszen egyébként ezt nem tudom, tudják-e a hallgatók, de ezeket a játékokat azért komoly pszichológusok fejlesztik, tehát külön figyelik azt, hogy a gyereknek, vagy a tesztelőnek lanyhul a türelme, akkor mit csináljanak azzal, hogy ott tartsák. Tehát bejön egy ilyen lootbox, bejön egy villanás, bejön egy valami, tehát ez komolyan, tehát ugye ez arról szól, hogy ott legyen a gyerek, és arról minél több időt és pénzt kölcsön áll itt.
2: Tehát kvázi nagyobb esélye van valakinek, aki ezen szocializálódik, hogy később szerencsejáték függő lesz, főleg, hogyha van hajlama, mint mondjuk korábban nekünk.
3: Szerintem igen, abszolút.
2: Ez nagyon durva. Ezt eddig bele se láttam, vagy ezt eddig nem is gondoltam volna mögé, de egyébként meg teljesen logikus a dolog, amit mondasz. És jobb, hogyha az ember játsza, mint hogyha nézi, mert ugye itt ezek a Twitch-es platformon lévő game videók, vagy gaming videók, amikor más játszik, és azt nézem, az egyre népszerűbb, nagyon sokan nézik, nagyon sokan követik. Én ezt annyira nem érzem, de látom, hogy egy generációs dolog. Tehát, hogy van olyan, hogy az egyik jobb, mint a másik, vagy ugyanaz, vagy aki az egyikbe beleesik, a másikba is?
3: Én szerintem játszani mindig jobb valamit, mint csak nézni.
2: Én is azt gondolnám, de...
3: Viszont ugye a lehetőségek azért korlátosak, tehát azért most is egy játék, az 15, 20, 25, 30, vagy még több ezer forintba kerül, azt azért viszonylag kevesen engedhetik meg maguknak. Arról mindenkit lebeszéljek, most is, meg régen is lebeszéltem, hogy ilyen feltört játékokat próbáljon meg beszerezni az internetre, az tuti, hogy valamilyen vírus vagy kártevőt be fog szerezni a telefonjára vagy a számítógépére, és akkor elviszik még a bank kiadatait is.
2: De várj, ez régen se volt biztonságos? Mert én emlékszem, voltak ezek a crackelt cédek mindenféle kódokkal.
3: Mindegyik tele volt vírussal.
2: Ezért nem volt pénzem gyerekkoromban.
3: Lehet. Nekünk volt egy esetünk még a bankban, hogy ellopták az embernek a pénzét, és akkor lefuttattunk rá, megkértük, hogy futasson le egy víruskeresőt, és kijött valami 30 valahány kártevőt a gépén, és akkor kérdeztük, hogy ez így nem tűnt föl. Mondta, hogy de, hogy tudta, hogy ez ott van, csak nem gondolta, hogy ez olyan következményekkel járhat, hogy ez ellopja a pénzét.
2: Azt a mindenit.
3: Szóval, oda kell figyelni.
2: Jó, hát ebben a blogban úgy látszik, hogy többnyire a veszélyekre hívjuk fel a figyelmet. Van-e még olyan, amit kihagytunk, aztán nyilván majd megoldással is jövünk, csak nem maradjon ki semmi.
3: Ez nagyon fontos erről beszélni, hogy megjelent sajnos a radikalizálódás a játékplatformokon. Tehát beépültek azok a terror szervezetek, egyebek, akik pont ezzel a módszerrel, amit az előbb mondtam, hogy kihúzzák a gyerekeket, és kifejezetten gyerekekre mennek rá, kihúzzák az adott környezetből, és egyedi platformokon megpróbálják őket radikalizálni. Ez is úgy történik, ugye, hogy valami közösséghez tartozás, rengeteg sérült gyerek van azért, akikre nem figyelnek adott esetben a szülők, és sokkal könnyebb préda, és most is Európában is volt erre példa, hogy megjelentek ilyen szervezetek, akik kifejezetten gyerekeket próbáltak meg terror cselekményekre rávenni. Szóval ez egy nagyon kemény dolog, és tudom, hogy ez most egy kicsit ilyen ijesztegetésnek tűnik, de pont ezért van az, hogy most felsoroltunk vagy hatféle dolgot, ami miatt kéne beszélni a gyerekekkel, meg kéne a szülőknek is ismerni ezeket a platformokat.
2: Igen, ez utóbbiban, amit mondasz, az a legdurvább, hogy mit tudom én, ezt megpróbálják 10 000-szer is, csak egyszer betalál, igen. Az is túl sok. Tehát, hogy igen. Durva, sok mindenre gondolok, és én azt gondolom, hogy ilyen elővigyázatos vagyok ezen a téren, nyilván még a kislányom kicsi hozzá, de idővel majd szembesülni fogok ezzel a területtel, és még mindig tudsz újat meg olyat mondani, amire úgy érzem, hogy nem vagyok felkészülő, hogy nem sokára majd jövünk néhány megoldással, néhány jó tippel, hogyha már október a kiberbiztonság hónapja, viszont most zenélünk egy kicsit, addig nektek is hagyok lehetőséget, hogy küldjetek kérdéseket, hogyha valamit kérdeznétek Ákostól, vagy van valami tanácsotok, ötletetek, amit megosztanátok, akkor ezt írjátok meg 0620 978 978 5. Mi pedig remélem, hogy majd ilyen kézzelfogható praktikákkal jövünk vissza nem sokára itt a Forráson és a YouTube-on.

0: Forrás Rádió mindig veled, Buenos Morgan, 9 óra 23 perc van, és velem a stúdióban, a YouTube-on látjátok, a rádióban halljátok, Solymos Ákos, kiberbiztonsági szakember. Október a kiberbiztonsági hónap, és számítógépes játékokról, illetve azzal kapcsolatos játékplatformokról, videókról, stb. Beszélgetünk, és ott tartunk éppen, hogy felvetettük a problémát, ami szertágazó. Van benne sok meglepetés szerintem még a felkészültebbeknek is, és most megpróbálunk olyan praktikus tanácsokat, jó gyakorlatokat ide varázsolni, amiket lehet szülőként bevetni. És talán kezdje rögtön egy szülői gondolat. Itt Fecó azt írja, hogy nálunk a gyerekeknek van Robloxa, de rommá van korlátozva. Nincs kamera, mikrofon, chat, nem lehet új barátja szülői engedély nélkül, remélem elég lesz. Elég lesz?
1: Igen.
0: Itt mindenképpen egy felkészült szülő van.
1: Igen, abszolút. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat, és látszik belőle maximálisan, hogy a szülő is, Feri, azért elmélyedt a témába, ahhoz, hogy ezeket a beállításokat meg tudja tenni, ezt mindenkinek javaslom. Én még annyival egészíteném ki, hogy időnként érdemes, hogyha van olyan viszony a gyerekkel, hogy átnézni, hogy benézni a fiókába, hogy mi történik ott, kikkel, miről beszélgetett, akár ez szóba is.
0: De ez lehet úgy is nem, hogy nem ilyen suttyomban a háta mögött, hanem odaülni mellé, kicsit beszélgetni. Mert pont ettől akartam óvni mindenkit.
1: Igen, ez viszont bizalomvesztés okozhat, hogyha én megpróbálom kvázi ilyen illegálban megfigyelni a gyereket. Viszont ez meg tényleg az kell, hogy ezt mondjuk ne 15 évesen kezdjem el a gyerekkel, másrészt meg képbe kell lenni. Itt mindig elmondom azt a trükköt, ha már trükkökről beszélünk, ezt úgynevezett fordított tanulást. Tehát, amikor én elkezdem kérdezni a gyereket arról, hogy egyébként mi ez, én is szeretném megismerni, meséld el, hogy ez hogy működik, és akkor a gyerek egyrészt örülni fog, megkapcsolódik a szülőhöz, olyan dologról tud beszélni, ami látszólag, meg egyébként a valóságban is sokkal jobban ért, mint a szülő, és itt gyakorlatilag ezeket a dolgokat kicsit ilyen hátulról, mint a fodrász, így rá lehet kérdezgetni, hogy oké, és látta itt valami veszélyeset, vagy valakivel összeismerkedtél az utóbbi időben, kik a barátaid, miről dumáltok, és így tovább. Szóval itt szépen utána így bele lehet menni akár a mélyébe is, illetve hát igen, az fontos, hogy szülőként kell azért a kontrollt megtartani.
0: Még egy hallgatói SMS-t beemelek, ez nincsen aláírva. Nekem 14 éves a kisfiam, az osztályában már mindenki GTA-zik, ő is nagyon szeretne, egyelőre tartom magam, de nem tudom meddig. Ennyi az üzenet, tehát nincs is kérdés a végén. Én mondjuk ebben drasztikus vagyok, tehát 18 pluszos a játék, szóval, hogy így
1: na. Itt az a rossz hír, hogy attól, hogy a gyerek effektíven nem játsza, attól az összes tartalmát, ami ott van, azt valószínűleg tudja, ismeri, látja.
0: Az a durva,
1: a barátjainál biztos, hogy kipróbálta ő is, csak mondjuk otthon nem tud, szóval itt,
0: ha emiatt kiközösítik, bullying, nem tudom mit, tehát hogy nyilván védem a gyereket minden fronton, mérlegelni kell. Én ebben szerintem konzervatív vagyok, tehát hogyha nem is 18 éves koráig várakoztatnám, de hogy ezért 14 évesen, na.
1: Hát az biztos, hogy nem. Egyébként meg igen, tehát azt így felvetném azoknak a szülőknek is, vagy akár az osztályba is ezt felvetni, hogy erről beszélgessenek el a szülők a gyerekeikkel, mert hogy ez valamire nem nekik való.
0: De nem az a baj egyébként, hogy nagyon sokan kvázi lepasszolják a géphez a gyereket? Tehát, hogy, és itt a fecó típusú szülő a ritkább, és ez tökre tetszik, tehát, hogy itt foglalkozol a gyerekkel, és fontos neked.
1: Hát igen.
0: De csomószor az van, hogy na hát én még kiteljesedek, élni akarok, a gyerek meg úgy el van a géppel, hát megvettem
1: ezt
0: neki.
1: Most szerintem ne nyissuk ki ezt, hogy hány éves kortól ajánlott meg tehát a képernyő idő, meg úgy általában bármilyen képernyő a gyereknek.
0: De hogy akkor most szóljunk azokhoz a szülőkhöz, akik ténylegesen akarnak foglalkozni a gyerekeikkel.
1: Igen, illetve akkor egy mondat erről, csak annyi, hogy 3 éves korig semmit nem javasolnak általában, 5-6 éves korig is maximum ilyen 1-2 órát, azt is felügyelettel. Ehhez képest már tényleg láttam olyan babakocsit, ahol külön tablettartó van a gyereknek. Tehát ez döbbenet. És ugye az a baj, hogy erre van igény, és rámennek a gyártók is, és mindegy, ez egy másik témájú beszélgetés, az, hogy miért probléma az, hogy sétál a gyerek az anyukával, és a telefonját nézeget, és nem a gyerekének mesél a harkályokról a parkba. Ugye ez megint messzire visz, de most maradjunk itt tényleg a játékoknál.
0: Jó, hát akkor remélem, hogy egy-két ilyen trehányabb, vagy mondjuk azt kevésbé gondolkozó szülőnek is megütjük az inger küszöbét, és akkor tükörben néz ezzel kapcsolatban, vagy magában néz. De akkor most szóljunk azokhoz, akik igenis szülőként tenni akarnak. Mi az, ami mondjuk segítségünkre lehet abban, hogy megértsük azt a világot, ami a gyereknek evidens, nekem viszont idegen?
1: Én javasolni, van a Nemzeti Média Hírközlési Hatóság, az NMHH, nekik van egy gyerekaneten.hu nevű oldaluk, ez egy nagyon jó magyar nyelvű olyan tematikus oldal, ahol kifejezetten ezekkel a témákkal kapcsolatos ajánlások, kiadványok, kvízek vannak. Benne van a játékoktól kezdve ez az első okostelefon, hogyan állítsuk be, tehát vannak technikai dolgok is, vannak ilyen elméletibb dolgok is, vannak szülői eszközök a gyerek online biztonsága, tehát érdemes ezt végignézni, illetve aki meg szeretne egy másik típusút, ez egy angol nyelvűnek az a neve, hogy Protect Young Eyes, tehát hogy védjük a fiatal szemeket. Itt pedig van egy olyan, itt is egyrészt életkorokra lebontva megvan, hogy mire érdemes, meg mire kell figyelni, illetve van két nagyon jó gyűjtő oldal. Az egyik egy úgynevezett device guides, ami azt jelenti, hogy ott van az összes eszköz, ami a gyerek kezébe kerülhet, és le van írva, hogy lehet például a szülői felületet beállítani rajta, mire kell figyelni. Illetve van egy app reviews nevű oldal, ahol meg föl van sorolva az összes olyan alkalmazás, amiről nagy részt a szülők nem is hallottak még, és itt is kategorizálva van, mennyire erőszakos, mennyire, mire kell figyelni.
0: Lehet az, hogy ezeket a linkeket átküldöd nekem, és akkor hogy itt ne? A YouTube videó alá majd beposztoljuk. Persze. És akkor szerintem már nem is 10 percen belül, de hamarosan ott lesznek, és akkor lehet ezt követni. Én nem akarok álszent lenni, de azért mondok én is valamit, amit én a saját környezetemben meg magamon tapasztalok. Ezt, amit mondtál, ezt én is észrevettem, bár én főleg munkaszempontból használom ezeket az eszközöket, de ugyanúgy elveszek benne sokszor, és ezt látja a kislányom. És néha magamra szólok. Néha sikerül, néha nem, de szerintem nem kell magadat elásnod, hogyha néha elbuksz ebben. Jók azok a győzelmek, amikor észreveszed, hogy direkt elraktad a telefont, direkt nincs előtted a laptop, és odafigyelsz arra a pillanatra. Tehát, hogy azt csinálja a gyerek, meg arra vágyik a gyerek, amit a szülő csinál. Ugye te vagy a példa. Téged követte, vagy a szuperhős.
1: Pontosan, példamutatás, ez egy nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy várom el a gyerektől, hogy ne telefonozzon az asztalnál, hogyha én meg egyébként nyomkodom, úgyhogy én se szoktam, tehát a család összejön, hogy bárki odaül, akkor
0: jó, de azért ebben vannak bukók, vannak ebben bukók, de annyira jó, amikor egy sikert élsz meg, szerintem.
1: Abszolút, igen, tehát a példamutatás, illetve a másik, amit mondtam, hogy rengeteget kell a gyerekkel beszélgetni ezekről a dolgokról, illetve még ha valaki nagyon elvetemült, mondjuk mint én elkezdtem azokkal a játékokkal játszani, amit annak idején a gyerekeim is játszottak. És volt úgy, hogy én voltam a Clash of Clans-be a klánvezér.
0: Ez tetszett a gyerekeknek, vagy ez inkább
1: ez poén volt, ugye, mert ezt nem úgy kezeltem, hogy akkor most akkor én vagyok a izé, és akkor most itt mindenkit
0: legyobhatom apát.
1: Lenyomom, meg kitiltom, hogyha csúnyán beszélsz a chatten, meg mit tudom, hanem csak egyszer lássam, hogy ez hogy működik. Most a gyerek az már rég abba hagyta, én nekem most dobta fel játék, hogy én már 10 éve játszok vele.
0: Ez kemény. Ez jó, hogy neked van pénzed, tehát te vehetsz mikrotranszakcióban
1: olyan dolgokat. Erre például nagyon figyelek, hogy nem veszek. Tehát, hogy én csak így tisztán játszok.
0: Na, opának van egy új PG-je.
1: Egyébként durva, mert nagy a kísértés, mert most mit 700 forintért megveheted egy hónapra a fullos hozzáférés, de nem, tehát igyekszem nem csinálni.
0: Ez kemény amúgy. Azon kezdtem el közben még gondolkodni, hogy mi a helyzet azzal a korosztállyal, akik már mondjuk legálisan ülhetnek a gép mögött, mondjuk olyan játékkal játszanak, ami az életkorukhoz passzol, de ezért még mindig itt vannak ezek a chat részek, meg stb., ahol érheti őket támadás. Ott lehet egy megoldás, amit gyerekkorunkban a szüleink használtak, hogy volt egy ilyen ablak, amikor lehetett játszani, és akkor így limitálva voltunk, korlátozva kvázi, hogy mennyit, meg hogyan.
1: Igen, tehát de az egy másik dologra szolgál, tehát az időkorlát az egy nagyon fontos dolog, mert a gyerek el tud veszni, ugyanúgy a felnőtt is flowba kerül, és akkor csak azt veszed észre, ebből egyébként nagyon durva halálesetek is voltak, hogy napokig játszottak emberek játékkal, azt lefordult a székről, azt meghalt, de nagyon fontos az idő, és itt jön megint egy fontos trükk, ami nagyon komoly konfliktust szokott okozni gyerek meg szülők között, hogy szedjem ki a gyereket a játékból. Tehát ez egy nagyon rossz megoldás, és mindenkit lebeszélnek róla, az, hogy most lecsapom a laptop fedelét, kiúzom a konnektort.
0: Törlöm a profilt, de rossz.
1: Hát az egy macerásabb dolog, mert ezek viszont ilyen ingerből jönnek. Tehát láttam, hogy hatszor szóltam a gyereknek, nem, akkor azért puf, elveszem a laptopot. Ezzel azt érem el, hogy a gyerek adott esetben, hogyha valami közösségben van, vagy valami csoportos játékot játszik, hogy őt onnan az egész csapata veszteni fog. Tehát sokkal rosszabb dolgok történnek. Ilyenkor azt szokták javasolni, hogy egyrészt megbeszélni és ez ismerik el mondjuk a játékot, hogy most lejátszol egy pályát, 5 percet, 10 percet, és ez persze kell a gyerekhez is, hogy partner legyen ebbe, tehát ezt nem szabad neki se túllépnie, de így el tudom azt érni, hogy tisztán ki tud szállni a gyerek a játékból, és akkor aznapra vége van ennek az egésznek.
0: Értem, és ez jó. Tehát akkor nem működik az, hogy csak a fő ellenségig, mert úgyse tudod, hát hogy ez mikor jött, tehát hogy valahogy meg kell szabni a határokat. Még egy dolgot itt fölírtam magamnak, mert valamikor most témánk volt, hogy a Microsoft újítana, és beadták a szabadalmat, egyelőre még csak a szabadalmat arra, hogy különböző játékokban legyenek reklámok. Olyan részeken, amikor mondjuk tölt a játék, vagy amikor mondjuk a fő ellenség után vagy, tehát hogy kvázi nem a játékot szakítja meg úgy hirtelen. Ezt eddig ismertem ingyenes játékoknál, hogy akkor kvázi azért játszasz benni, ha beadnak egy reklámot, de most erre beadtak egy hivatalos szabadalmat, úgy láttam rajtad, hogy ezen most még te is meglepődtél, hogy erről még nem beszéltünk, hogy kvázi belenyomják a gyerek arcába itt is a reklámot.
1: Hát igen, ugye ez megint a konzumság, meg a fogyasztói társadalom. Igen, ez abszolút nem tartom jó dolog. Ugyanúgy, ahogy most ugye az AI modellek meg a chatbotok kapcsán is előjött ez, hogy mennyire lehet ott azon belül reklámozni. Itt az a nehéz, hogy azért, ha belátjuk, akkor mégis egy szolgáltatás nyújt, rengeteg pénzt beletolt ebbe az egészbe, hogy ez a játék vagy az adott platform az működjön.
0: De jó, én megvettem a játékot.
1: Viszont én szerintem ezt korlátozzák, akár jogszabályok is, hogy gyerekeknek mennyire szabad így direktbe reklámokat nyomatni. Szerintem sem ennyire.
0: Azt hiszem, hogy nagyjából megtettük, amit az októberi kiberbiztonsági hónap megkövetel tőlünk, de van-e még valami, ugye a linkeket azt majd a YouTube videó alá posztoljuk, van-e még olyan, ami beléd szorult, és amit tök fontos most elmondanunk, nyilván nem megoldjuk a helyzetet, de mutattunk olyan utakat, meg recepteket, amiket lehet alkalmazni, vagy hozzávalókat a recepthez.
1: Igen, tehát ez is olyan, hogy ezt senki nem fogja megoldani helyettünk, ez egy nagyon fontos dolog, se az AI, főleg AI-ról, meg pláne ne beszéljünk ilyen dolgokról, meg a gyerekről, meg pláne ne beszéljünk a saját gyerekünkről, meg másokról se az AI-jal.
0: De amúgy, hogyha valakit érdekel, az AI-os beszélgetésünk visszahallgatható, tehát nemrég voltál vendégünk.
1: Meg még fogunk is szerintem még erről beszélgetni. Uh-huh. Szóval én azt szeretném javasolni zárszónak, hogy figyeljük a gyerekünket, legyenek tényleg korlátok, szabályok, akár fizikailag is legyen ott a gyerek, az a számítógép, amin játszik a gyerek, az legyen a családi közös térben, és hogyha ha kell, akkor lépjünk. Extrém esetekben simán lehet, hogy pszichológus meg ilyesmit is be kell vonni, hogy ez kezelve legyen.
0: Solymos Ákos, kiberbiztonsági szakember, az októberi kiberbiztonsági hónap számítógépes játékaira fókuszáló és játékplatformokra fókuszáló beszélgetésünket hallottad. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám beszélgetni. YouTube-on pedig jönnek a linkek, kövessetek be minket a Forrás Rádiót ott, és akkor ezt teljesen ingyen és bérmentve biztonságos platformokon még tudjátok továbbfejleszteni már, hogy ezeket a praktikákat. Én Réd Láden vagyok, és nem sokára Andival folytatjuk, a nap híre jön itt a Forráson.
2: Mosolygós reggelt, vagy ahogy mi mondjuk,

0: A műsor, ami kávé nélkül is felébreszt, vagy legalább próbálkozik. Buenos Morgen! A stúdióban Illyés Roland és Rédl Ádám. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolat. Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők.

0: 0391 99 92-es telefonszámon.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
0: Az önmárka kereskedője a Carnet Fortop. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. Fortop.hu.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

0: 3:10 múlt, másfél perccel Buenos Morgan mindenkinek, a Carson Comától szólt a Gabi, itt van velünk Andi, szia. Hát ez a dal zeneileg is zseni. Tehát ez tök jó dal, egy ilyen musical-es kis. Várjál, adok neked a hangot, ha hármashoz ültél, én vagyok a hülye, bocs. Igen, mondjad, itt vagy.
1: Ja, itt vagyok, igen, mert közben én átültem a másik, vagy visszaültem a szokásos helyemre, inkább mondanám azt.
0: Szóval, van ebben a dalban valami, nem? Valami néplélek, vagy ilyen... Hát.
1: Nem, ezt itt mindenki át tudja érezni szerintem ezt a dalt, és azért lett ennyire jó, és ennyire népszerű.
0: Hát így, most a nap hírében egy kicsit komolyabb témával foglalkozunk, ez nem akarom, hogy elkerülje a műsort, mert kvázi mindenhonnan ez dől most. Ez a Yorkshire-i tigris támadás története, nagyon röviden összefoglalom, hát ha valaki mégis kimaradt volna ebből a hírcunamiból, ami ezzel kapcsolatban volt. Angliában járunk a Yorkshire Wildlife Parkban, és itt volt egy ember, később kiderült róla, hogy mentálisan sérült egyébként, 20-néhány éves. Ez a férfi megkért egy látogatót, hogy fogja már meg a telefonját, azt kérte tőle, vagy azt kérdezte tőle, hogy le tudnál fotózni engem a tigrissel? És ez ugye állatkertekben simán megtörténik, mi is kértünk már ilyet, ilyenkor mi történik? Beállunk a ketrec elé, mögöttünk a tigris, bízunk benne, hogy odanéz és nem unottan ásít, és készül a fotó. Nem itt. Itt az történt, hogy ez az ember ez bemászott a tigrishez, kvázi elkezdett vele birkózni, hogyha mondhatom ezt így, és hát az a sztorinak a folytatása, hogy először ugye a először egyébként meglepően úgy tűnt, hogy meg fogja úszni a dolgot. Egyébként szerintem még benne is volt a pakliban, hogy talán ez megtörténik, mert ugye ezeket az állatokat etetik, tehát nem biztos, hogy effektív túl éhesek, és emberhez is szoktattottak, de hát nyilván tigrissel nem játszunk, az nem életbiztosítás. Hát nem. De ugye a videó elejét, hogyha megnézi az ember, az még ugye látható, ja, meg fel van töltve, én azt láttam is. Hát gyakorlatilag birkózik, játszik a tigrissel, hogyha úgy vesszük. Itt még úgy tűnhet, hogy túlélheti, bár a taktikája nagyon rossz az emberünknek, mert a tigris fejmagassága alá leül a földre gyakorlatilag, és lentről próbálkozik, és van olyan is, amikor mintha egy kicsit hátat is fordítana a tigrisnek, tehát gyakorlatilag mindent elkövet, ami hiba lehet, de eleinte a tigris nem ugrik rá azonnal. Azt tudni kell, hogy ez a világ egyik legnagyobb tigrise, hanem a legnagyobb, ez a szibériai tigris, vagy az amuri tigris, ez közel 200 kg-os, tehát hogy nagyjából esélyed nincs. Aztán pedig, hát nyilván győz a természetrendje, a tigris megragadja az emberünket, bevonszolja a bozótba, megfojtja és csinál mindent, amit egy tigris csinálni szokott ilyenkor. De ez a történet röviden, nagyon sok mindenről lehet ezzel kapcsolatban beszélgetni, és akkor itt most kinyitom a témázást. Ugye benne van az is a pakliban, hogy itt egy mentális beteg srácról van szó, hogy hogyan lehet ilyenkor segíteni még ott abban a pillanatban, amikor látod, hogy már mászik be a tigrishez. Egyáltalán benne legyen a pakliban, hogy be tudjon mászni a tigrishez, mert hogy ez is furcsa, aztán felvetették azt, hogy le kéne lőni a tigrist, mert hogy embert evett, és ilyenkor ez a rend, végül ezt nem csinálták. Tehát, hogy kismillió kérdés, akkor ott van az is, hogy az emberek kamerázták, hogy akkor ilyenkor kamerázol-e, vagy mit csinálsz. Annyi kérdést vett fel, beszélgessünk már erről egy
1: kicsit.
0: Hát
1: elég sokat. Igen, egyébként most, amiket így felsoroltál, elég gáz mindegyik.
0: Neked melyik az, amelyik először így
1: Én úgy találkoztam
0: megindul
1: ezzel a történettel egyébként, úgy dobta fel, hogy nem altatják el a tigrist, tehát ez volt a főcím.
0: Nem fogják, mert, és egyébként szerintem nem is kéne.
1: Nem, és én nekem is ez volt az első gondolat, hogy miért kellene.
0: Ez egy vadállat,
1: a tigris módon
0: volt
1: viselkedett, igen. Ő volt az, most teljesen mindegy szerintem, hogy mentálisan sérült vagy sem, most a tigris szempontjából nézzük, ő volt az, aki igazából meglepte a tigrist valószínűleg, idegen volt, tehát ők is érzik az idegen szagot. Tehát teljesen mindegy, hogy a gondozókhoz hozzá vannak szoktatva, de egy idegen szagot ők is érzik. Hát sok kutya sem szereti, hogyha idegen megy a lakásba vagy a házba. Tehát, hogy na, tigris módjára viselkedett, az ember tehetett arról, miért ment be.
0: Igen,
1: tehát
0: ezzel
1: így
0: teljesen
1: nem
0: egyetértek. Ezzel egyetértek, viszont hogyha például ez a tigris az egyébként felkészült és gondosan bánó gondozójával végez,
1: az más és olyan szempontból.
0: Igen, és ott meg azt mondanám, hogy altassák el, tehát hogy nem akarok egy ilyen drasztikus állatvédő lenni, de hogy jelen esetben a tigris a saját területén belül, igen, azt csinálta, amit ő csinál. Mi van az emberekkel? Mert itt például egyébként, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy abban a pillanatban, amikor ő bemászott, nyilván ez mindenkit sokkol, de nagyon-nagyon sok látogató nem a kamerájáért nyúlt, hanem azt csinált, hogy elkezdte verni ott a ketrecet vagy az üveget, elkezdett ugrálni, elterelni a figyelmét, megpróbálták a tigris figyelmét levenni erről a csávóról. Ez nekem tök szimpatikus, és ebben még most is beleborzongok, hogy kvázi ez a reakció, ez mennyire kedves.
1: Ez lenne egy emberséges reakció egyébként, tehát az, aki elővette a telefonját, azt szerintem szégyellje el magát. Tehát az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor, tehát ez nem az a történet, amikor mit tudom én, látsz mondjuk madarakat izélni, és lefilmezed őket, és aztán fölteszed.
0: Hogy ez nem egy gag? Tehát elhinnéd, hogy itt nem egy készhetverés forog? Vagy annyira szürreális a szituáció?
1: Én szerintem valószínűleg így annyira lesokkolódnék, és én is inkább ez ugye? A próbálnám elterelni a figyelmét című történetbe állnék bele, mert annyira sokkoló egy ilyet látni, hogy én nem gondolnám, hogy ez
0: hát meg aki próbálja elterelni a figyelmét, az még nem próbált tigrist fotózni, tehát hogy jó, nyilván ebben a szituációban mindent megpróbálsz, és tényleg ez egy jó reakció, de nem tudod felkelteni a figyelmét. Igen. Egy tigrisnek a üveg túloldaláról. Be lehessen mászni? Mert ez is fura, tehát hogyha én a budapesti állatkertben gondolkozom, aminek rendszeres látogatója vagyok, lehetetlen bejutni a tigrishez. Rács van mindenhonnan, üveg van mindenhonnan, tehát még ha valaki meg is kattan, nem tud bejutni.
1: Igen, tehát azért ez a biztonsági szempontból is azért eléggé erős, így az állatkerttel szemben. De igen, meg eleve most, tehát hogyha úgy van, hogy ő odaadta valakinek a telefonját, hogy akkor fényképezze le, az a valaki, az nem látta? Akar mászni, és
0: megvan videón, elég hirtelen történik.
1: Hirtelen történik,
0: tehát, hogy kvázi már mászik is. Egyébként nyilván kiderült, hogy erős gyógyszerezettség alatt áll ez az ember, mentálisan beteg, és nem vagyok benne biztos, hogy neki konkrét célja volt. Tehát, hogy nem tudom, hogy ő mit akart ott bent csinálni, arról se olvastam még cikket, hogy éppen kimaradt aznap a gyógyszer, vagy sem. De ez biztos, hogy egy védelmi dolog, hogy egyszerűen nem adsz lehetőséget, nem adsz esélyt arra, hogy bejusson. Nálunk mi volt a legdurvább? Talán valamelyik állatkertben a szurikátákhoz szökött be valaki. Tehát,
1: ja, igen, de ő náluk nyilván. Tehát, hogy a szurikátákkal például, most vagy a szurikátákkal, vagy a, hogy hívják a madagaszkáros majmot?
0: A gyűrűs farkú.
1: Igen, például Győrben, igen, ott mászkálnak körülötte. Tehát, hogy ők azért ilyen ártalmatlan állatok, de mondjuk egy oroszlánhoz, egy tigrishez azért ne lehessen
0: hát már. Mi a legdurvább, ahova Magyarországon be tudnál mászni? Az szerintem egy ilyen elefánt vagy víziló lenne, Isten mentse, hogy bárki megpróbálja, de az is gyilkos, tehát hogy oda se. De hogy azért, ha belegondolsz, igen, legyen elzárva a tigris, de azért nálunk is megvan az esély, hogyha valaki megkattan, olyan helyre menje be, ahova nagyon nem kéne.
1: Uh-huh. Hát meg itt az is kérdés, hogy mennyire kell ellenőrizni ezeket a betegeket. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor most ő ellenőrizetlenül volt kint ezek szerint. Tehát, hogyha ő most nem veszi be a gyógyszerét, és ilyen történik, ha esetleg ez történt, vagy ha be is vette a gyógyszert, és annak hatására történt ez. Tehát, hogy érted? Tehát itt maga az egészségügyi felügyelet is, nem tudom, tehát lehetne akkor egy kicsit szigorúbb, hogyha ilyen erős gyógyszereket kell szednie.
0: Nyilván ezzel kapcsolatban egyébként majd még jönnek a hírek, meg a témák. Most én azon agyalok, hogy viszont az meg nem egy jó marketing az állatkertnek sem, vagy az állatparknak, hogyha innentől ezt az állatot meg tudod ott nézni. Tehát nyilván ne altassák el, de lehetséges, hogy én elvinném valami a rezervátumba, ahol ott él boldogan az állat is.
1: Az a baj. Tudod, a mai világban, hogy marketing szempontjából
0: pénz,
1: viszont...
0: ezért fognak jönni, hogy ott egy gyilkos
1: tigris. Marketing szempontjából viszont meg fogják nézni. Tehát, hogy igen, én nem gondolnám, hogy a tigrist kellene büntetni emiatt, már bocsánat a kifejezésért, már eleve az igen. Is rossz, hogy állatkertben van, de hogy alapjáraton ő tényleg csak a területét védte. Tehát most, hogyha ez egy kutyával történik meg, aki mondjuk egy nagyobb Bernáthegyi, te bemászol a kapun, és ez a Bernáthegyi neked megy. Ő védi a saját területét. Te idegen helyen vagy.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ilyen esetben most tehát az a baj, hogy ha de egyébként a kutyával szemben is általában mindig ez szokott lenni, hogy nem az embernek a felelősségét nézik, hanem az a szerencsétlen védte a területét, és már mindjárt az, hogy oltossuk el. Holott ő ösztönből cselekedett.
0: Erről még biztos nagyon sokat fogunk beszélni, de nem akarom a Tominak elvenni a műsor idejét, ő most jó, a koktélalminyár, de ez még messze vezet, talán egy szavas válaszsal zárjuk le a dolgot, és semmiképpen sem poénnal elütve, de hogy te melyik állatnál érezted azt, hogy te oda bemennél? Még hogyha szabad is egy állatkertben. Én voltam kapibara simogatóban, az nagyon cuki volt. Igen. Egy állatot kéne választani, ami ezt te szívesen bemennél.
1: Hát én a vidrához.
0: Vidra, aj, tényleg az is olyan aranyos.
1: Vagy a fóka. Igen, a
0: fókához, fóka. Halakkal. Na, igen. Ezt is nagyon élem. Jól van, erről még beszélgetünk majd, most viszont szépen lassan kicsekkolunk, sőt, nagyon gyorsan kicsekkolunk. Köszönjük szépen Rolandnak, akinek pinokkiózisa van, és ez elragadta a stúdióban. Remélem, hogy holnap életben visszatér majd még ide hozzánk.
1: Hát igen, és köszönjük Ádinak is. Én nem tudok én kapásot, most ne haragudj.
0: Nem is kell, és köszönjük szépen annak az Andinak, aki ma is beragyogta a stúdiót, és az állatok nagy védelmezőjeit, tehát ránk is vigyáz. Ennyi volt már a Buenos Morgan, holnap 6 után nem sokkal jövünk, és ébresztünk titeket. Sziasztok, legyen szép a napotok!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombosföldgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
7: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
6: ne csak használd, nézd is meg.
7: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
6: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap. Autista Barbie segítségével mutatja be a lakóotthonok világát egy új kisfilm. Gyulai Iván ökológus lesz a vendég Csolnokon. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Lezárultak a tárgyalások a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be a külügyminiszter a közösségi oldalán szerdán. Orbán Anita közölte, hamarosan megtörténik a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása. Megjegyezte, hogy a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Autista Barbie segítségével mutatja be az autista fiatalok lakó otthonba költözésének dilemmáit és a családok nehéz döntéseit egy 3 perces animációs film, amely az Autistic Art Alapítvány, a Cinnamon Entertainment és a Mattel együttműködésében készült. Az MTI-hez elküldött szerdai közlemény szerint a történet főszereplője Barbara, aki a lakóotthonok kevéssé ismert világába enged bepillantást. Barbara karakterét a Mattel 2026. februárjában bemutatott autista Barbie babája kelti életre, amelyet az autista közösség bevonásával több mint 18 hónapon át fejlesztettek. A súlyosan autista fiatalok felnőtté válásával egyre több családban merül fel a kérdés, ki gondoskodik majd róluk, amikor szüleik már nem tudják biztosítani a folyamatos támogatást. A film célja annak a sztereotípiának a lebontása, hogy a lakóotthonba költözés a gyermekről való lemondást jelenti. Gyulai Iván ökológus lesz a vendég Csolnokon. Október 17-én szombaton 16 órától a Berzéti villában a kertészkedésről lesz szó, a belépés díjtalan. A Felelős Gazdi Akadémia Alapítvány első alkalommal rendezi meg a Felelős Gazdi Napját, amelynek október 18-án vasárnap 10 és 14 óra között az esztergomi piac ad otthont. A rendezvény célja, hogy játékos, közérthető formában hívja fel a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, a megelőzésre és arra, hogyan érthetjük meg jobban négylábú társaink jelzéseit. A családokat 5 interaktív állomás, felelős gazdi útlevél, állatsimogató, kézműves foglalkozások és ajándékok várják. A program egyik különlegessége az élő könyvtár, ahol a látogatók állatorvossal, kutyakiképzővel, kutyakozmetikussal, állatmentőkkel és más állatokkal foglalkozó szakemberekkel beszélgethetnek kötetlenül. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok fognak váltakozni, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani, 12 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Kerestem a napocskát, nem lehetem. Szomorú, na de a jó zenék majd vidítanak, ígérem. Buenos Morgan Key Cocktail, beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. A Purple Disco Machine mindjárt jön, Lotfi Begi, Kelly Clarkson, a Swedish House Mafia újdonságát pedig most hozom Liki Lee-vel. Happiness is so sad. Rádiózenem!

eltéveszthetetlen, kérem szépen. Mármint a Purple Disco Machine, alias Tino Pointek stílusa. Az újdonság a Taste My Luck volt a tiétek. Ez a Cocktail 5 órában elkezdtem a magazin műsort. Egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben az órában már a Bulvárcsokor első darabját is megkapjátok. Benne pedig Curtis és egy dal is vele kapcsolatban természetesen. A barátság az barátság, de a sajtot pénzért adják. Egy török közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. A barátság ugye értékes és fontos kapcsolat, de vannak dolgok, amelyeket nem lehet barátságra alapozni, vagy barátságból megvenni, mint például az üzleti ügyek, vagy a pénzügyi döntések. Memóriába fel, ha kell, már pedig sokszor kell, akkor vegyétek elő. Mindjárt Jason Mraz, elsőként pedig Sean Paul, valamint Szia itt a blogban. Csak slágerek közt repítem, itt a Dynamite, robbanásra felkészülni! Dynamite.

0: Greta, Becky Hill és Ella Henderson. A forráson a koktélt hallgatott, kevés duma, jó sok zene. Na mindez Tamással 3-ig együtt. Ígértem a következő fél órára már a bulvár csokrot. Curtis érkezik benne. Képzeljétek, konkrétan kiütötték a rapper kedvesének a fogát. A részletek rövidesen. No és a 15-16 Celsius fok is rövidesen. Napos kis és szeles idő várható ma. Mondanám, hogy olyan kellemes őszies, de hát tegyük már félre a kellemest. Hozzuk vissza a 25-öt. Csapadék elvileg nem lesz, napos felhős időszakok váltakozásának lehetünk szemtanúi. Na és minek lehetünk fültanúi? Hát a bulvár csokornak, benne Curtis mindjárt. Itt a szíve Max, Sky Holland és az újdonsággal Shawn Mendes pedig a kereskedelmi szünet után érkezik. Mutatom!
1: Light Session! Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastély téren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
3: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végigkóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről! Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
6: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítés.

Emlékeld, és a Portugál de Men újdonságot játszottam. Csak slágerek közt érkezett, koktél 5 órában, Tamással köszi, hogy itt vagy. A Bulvár csokorban pedig már is belepakolom neked körtiszt. No, az Úr és Szerelme, a Kosaras Barna Judit köztudottan imádják a pörgést, de a napokban olyasmi történt, amit még ők sem láttak előre. Judy ugyanis a pályán hagyta a fogát. És ezt most szó szerint értsétek, egy kőkemény meccsen ugyanis konkrétan kiütötték a rapper kedvesének a fogát. De ismeritek körtiszt, ő nem az a sarokban zokogós típus, amikor meglátta a drágaságát a sérüléssel, azonnal beindult az a hamisítatlan újpesti csibész agy, és berobta a legfurcsább ötletet, ki akarta fizetni neki az aranyfogat. No de hál' Istennek a lánynak szerencsére több esze volt, és inkább maradt a hagyományos hollywoodi fehér mosolynál. Nos, az ilyen lányokra nem mondják azt, hogy rossz lányok, ugye? Hanem inkább jó lányok, a dal címe viszont Rossz lányok lesz. Bocsánat, Király Viktor és Curtis, a közösük érkezik.

0: hallgattam az első órát a Cocktailban. A Pretty Much és az Eyes of You volt a tiétek. Folytatom a jó zenék sorát, ígérem. Andi a legfrissebbekkel, aztán Daniel Hart és Dua Lipa. Milyen lesz a Two Hearts?
1: Előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, 3 perc múlva 11 óra. Több időt adna a NAVA digitális átállásra. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. Kiállítás nyílik Táton. Itt Taler Andreát hallják, a mikrofon mögött jönnek a részletek. A NAV megkérdezte az adószakmát, és a visszajelzések alapján fokozatos átállást javasol az ANK-ról a korszerűbb digitális szolgáltatásokra. A december 31-i teljes kivezetés helyett több lépcsőben fokozatosan valósulna meg az átállás. Elsőként a legnagyobb cégek áfa bevallását érinteni a változás, a kis és középvállalkozások több időt kapnának. A NAV javaslata szerint csak a bevezetés ütemezése változna, a cél azonban továbbra is változatlan, az ANK-t olyan korszerű szolgáltatások váltsák fel, amelyekkel az adózási kötelezettségek teljesítése egyszerűbbé és kevesebb adminisztrációval járó feladattá válik, írja közleményében a NAV Komárom-Esztergombár megyei adó- és vámigazgatósága. Mintegy 130 millió éves eddig ismeretlen dinoszaurusz fajhoz tartozó csontokat emelnek ki a tengerből az Isztriai félsziget nyugati partjainál Bále közelében. A kutatók szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol dinoszaurusz csontokat közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel, számolt be róla a horvát közszolgálati televízió. A maradványok egy nagy termetű, hosszú nyakú, növényevő dinoszaurusztól származnak. Franko Vidakovics paleontológus a Jurassic Park nyitó jelenetéhez hasonlította az állatot, ahhoz a hosszú nyakú óriáshoz, osztopszerű lábakkal, hosszú farokkal, amelynek láttán a film paleontológusai döbbenten szállnak ki a terepjáróból. Matthew LaManna amerikai paleontológus szerint a most feltárt állat kétséget kizáróan egy eddig ismeretlen faj képviselője. Eddig nyakcsigolyák, más gerinccsontok és bordák kerültek elő. A mai napon a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa 16 órai kezdettel a legnagyobb magyar Afrika kutató címmel tart vetített képes előadást. A rendezvényen születésének 145. évfordulója alkalmából Kittenberger Kálmán zoológus, vadász, író életútját mutatja be Járfás Mihály István, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola földrajz történelem szakos tanára. A helyszín a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. Egyéni Deák Mari belső utazás című kiállításának megnyitója lesz Táton. Október 16-án 17 órakor a Táti Kultúrházban a kiállítást megnyitja Szample Krisztina művésztanár. Közreműködnek a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
0: Időjárás.
1: Ma a felhős napos időszakok fognak váltakozni, csapadékra az előrejelzések szerint nem kell számítani, 12 és 14 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs Járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Nyitok egy újabb órát, ezt kérem szépen már a második. Sziasztok, Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével Tamással, a Bulvár Csokorban pedig Damiano Daviddel. Jön mindjárt, addig The Weeknd Ariana Grandéval, itt lesz Szigala is. Daniel Hall pedig Dua Lipával közösködik. Zuhacian, ezzel kezdem az órát. Rádiózelem!

Tate McRae és a tavalyi Tate for Tate, ezzel ismertük meg a hölgyet. Ez volt az első dal, amivel felkerült a slágerlistákra, aztán a Sportscar a következő. No de, most nem azt játszottam. Cocktail 5 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. A barátság az barátság, de a sajtót pénzért adják. Ez a török közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. Jön a Bulvár Csokor, ebben az órában tudja, hogy repítem felétek Damiano Davidet, és ne tessék elfelejteni, hogy ma kik ünnepelnek névnapot. Na mindjárt mondom, rákukkantunk egy icivicigét a kalendáriumra. Addig viszont Robin Schulz dalát tuti játszom. Itt lesz Záz is, csak hogy a francia vonalat is erősítsük. Manuel és Azaria pedig most. Dada, na így a dal, csak slágy.

0: Robin Schulz és a Smash My Heart 2 évvel ezelőttről érkezett. Koktém 5 órában, kevés dzsuma, jó sok zene, mindezt Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Terézek, boldog névnapot nektek. Ígértem, hogy belekukkantunk a kalendáriumba. Hát ma ti ünnepeltek. No és ha már ránéztem, akkor mondjuk idehozom nektek 1960-at, jó? Ringo Starr először játszott együtt a Beatles-szel. A Summertime feldolgozását vették fel Hamburgban. Pete Best, a dobosuk valamiért hiányzott, ezért ugrott be a helyére Ringo, a Rolling Storm and the Hurricanes zenekar ütőse, akit már ugye korábban kinéztek maguknak. 1997-ben a Trust nevű sugárhajtású jármű 1228 km/h-ra javította az autók szárazföldi sebességi rekordját. No és még egy 1783-ból hőlégballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, ő Jean-François Pilater de Rosy volt, francia fizikus. Kalandoztam picit a kalendáriumban, rövidesen Damiana David a bulvárcsokorban, Emma Bunton klasszikje előtte, Lady Gaga pedig tuti, hogy érkezik a kereskedelmi szünet után. A This East mutatom.
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
3: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértex Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek. Tatabánya, ahol otthonra találsz. Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértex Centerben.
4: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
5: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Az önmárka kereskedője a Carnet Fortop. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, fortop.hu.
1: Ez reklám volt, most pedig vissza a legjobb zenékhez.

5 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Ígértem Bulvár Csokrot, nesze érkezik Damiano David, a Maneskin szexi frontembere. Képzeljétek el, nem pletyi, nem kamu, a 27 éves olasz sármőr teljes titokban, egy szűk körül, de méregdrága ceremónia keretén belül feleségül vette a Disney csatorna egykori tini sztárját, a gyönyörű Dove Cameront. A képek alapján a lagzi valami elképesztő, filmbe illő luxussal zajlott le a festői Toszkánában. Az énekes egyébként nem csak a magánéletét szervezte át teljesen, hanem a stílusát és a karrierjét is, miközben a Vogue Itália legfrissebb címlapján már egy kifinomult, érett úriemberként pózol, a háttérben gőzerővel dübörög a szóló projektje is. Mi lesz így a Maneskinnel, ugye? Tehetnénk fel a kérdést. Hát, költői volt. Icon of Pop és a klasszik, az I Love It mindjárt. Damiano David pedig, ha már a Bulvár Csokorban, akkor muzsikában is. Itt a Next Summer. Csak

0: Szegben jártunk, támlót hoztam el nektek, a Habit volt a tiétek, ez a koktél, a második órát zártam, jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán Regál Lili nyitja a harmadikat, milyen lesz a Hilmi?
1: Izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Kutya eledelt hívott vissza a Nébih, megszüntetik a kormánytagok mentelmi jogát korrupciós bűncselekmények esetén Montenegróban, ma Ácson várják a véradókat. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a déli hír összefoglalót. Idegen anyag jelenléte miatt visszahívta a Real Nature Wilderness Pure Chicken Adult 400 g-os kutya eledel konzervet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, tájékoztatta a szervezet szerdán az MTI-t. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a 2028. május 16-ai lejárati dátumú terméket ne adják kutyájuknak, egyben intézkedtek a terméknek a forgalomból történő kivonásáról, tartalmazza a közlemény. Elfogadta a montenegrói parlament szerdán azt az alkotmánymódosítást, amely megszünteti a miniszterelnök és a kormánytagok mentelmi jogát a korrupcióval összefüggő bűncselekmények esetében. Momo Koprovica, miniszterelnök helyettes a parlamenti ülésen hangsúlyozta, az alkotmánymódosítás egyértelmű üzenete, hogy senki sem állhat a törvények felett, különösen akkor, ha a rábízott hatalommal vagy hivatali feladatkörével él vissza. A miniszterelnök helyettes szerint a mentelmi jog nem jelenthet eljárásjogi akadályt a korrupciós bűncselekmények kivizsgálásában és a büntető eljárások lefolytatásában. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon is várja a véradókat. 13 óra 30 és 18 óra 30 között az Ácsi Művelődési Házban nyújthatják karjukat. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves, több mint 50 kiló és egészséges. Ne feledjék, egy véradással akár 3 életet is megmenthetnák. Október 17-én rendezik meg Tatabányán a 4. Néphagyományok és Mesterségek napját. A Széchenyi István Művelődési Házban 16-tól 19 óráig lesz többek között újborkóstoló, szőlőpréselés, mustkészítés, kukoricafosztás és mozsolás, truhéfonás, kisebb díszek, figurák készítése, fazekas foglalkozás, fafaragás, gyertyaöntés, valamint néptánc és népzenei bemutató, a végén közös táncházzal. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős napos idő lesz, megyénkbe csapadékot nem jósolnak, 12 és 14 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jó étvágyat, ha ebédelsz, ha túl vagy rajta, akkor pedig kellemes büfét vár a hajtott fejecskével. Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, kapsz Buenos Morgan visszatekintőt, sőt, Bulvár Csokrot is Justin Timberlake érkezik benne. Addig jön a Vellelo, itt lesz Bryan Adams is, Regan Lili pedig kezd, a Real Me, 4 az újdonsághoz.

Kamrád és a So Good, persze 2 évvel ezelőttről érkezett. Te a koktélt hallgatod, köszönöm, hogy itt vagy. Egészen 3 óráig tölthetjük együtt az időt. Ebben az órában Buenos Morgan visszatekintővel, no és Bulvár Csokorral is természetesen. Itt lesz Justin Timberlake, aki elismert valamit a beatbox korszakkal kapcsolatos. No, hozom a részleteket nem sokára. A barátság az barátság, de a sajtót pénzért adj.

Ben Junot Asszal rövidesen, elsőként a blogban Tiestót hozom nektek, a The Business érkezik. Drága Niki kolléganőnk férje Péter ma ünnepli a születésnapját, gondolta elküldi neki. Legyen, nincs akadály előttünk. Tiesto, és persze, hogy a The Business. Peti, boldog születésnapot! Forrás.

Talisco Machine féle In the Dark volt a tiétek. Csak slágerek közt hoztam koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene. Na és bulvár csokkor, képzeljétek, a héten maga Justin nyilvánosan és mély bűbánattal bocsánatot kért. De most figyeljetek, nem a hírhet rendőrségi ügyei, és nem is a Britney féle drámák miatt, nem barátaim, nem, hivatalosan is elismerte, hogy teljes mértékben cikinek tartja a 2000-es évekbeli beatbox korszakát. No de ha azt gondolnátok, hogy otthon ül és a régi videóin pironkodik, hát óriási tévedtek. Jessica Biller közösen ugyanis épp a napokban robbantották fel az üzleti világot. Társalapítóként beszálltak egy Proda nevű új márkába, amivel konkrétan a Coca-Cola és a Pepsi egyeduralmát akarják megtörni az egészséges fehérje üdítők piacán. De jó, végre valaki, de tényleg egészséges legyen, veszek. Ám csak vicceltem, szerintem még soha nem vettem valamit azért, mert egy celeb reklámozta. Én viszont reklámozom a Valmar és Dor közös, nem sokára a tiétek. Lengyel Joanna is énekel, és ha már Bulvár Csokor és Justin Timberlake TI-jal közösködik, ilyen lesz a My Love, a kereskedelmi szünet után dobom.

0: És nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kis csoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
2: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát! Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
3: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
2: ne csak használd, nézd is meg.
3: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművek-éjszakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
2: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hamar valamint or közös marimba itt a forráson, erősítve mindezzel a hazai vonal. Koktél 5 órában, előttem pedig Buenos Morgan 4 órában. Ezzel a programmal ébredtek 6 és 10 között, ilyenkor napközben előveszük a viccesebb részeket, például a tigrist. Ami ugye annyira nem vicces történet, de azért szerintem idevaló. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Jó, és a nap hírét én választottam, mivel így kevesebb témához nyúlhattam, és erről mindenképpen akartam beszélgetni a mai műsorban. Neked megvan ez a tigris sztori? Mert tök érdekes, amúgy a Yorkshire-i tigrishez bement egy férfi, és bele is halt a találkozóba. És nagyon érdekes, hogy én azért eléggé rajta vagyok a híreknek az ütőerén, és ez a téma, ez úgy teljesen elkerült engem az elmúlt két napban, semmilyen algoritmus nem dobta ki, semmilyen oldalon nem, és akkor tegnap a feleségem döbbent meg, hogy én ezzel nem találkoztam. Abból a szempontból jó, hogy ma beszéljük meg a témát, mert komoly fejlemények is vannak ezzel kapcsolatban. Például megszólalt az a turista, aki ott volt vendégként az állatkertben, és akinek a kezébe nyomta ez a egyébként szerintem beteg, mentálisan beteg férfi a telefonját, hogy kamerázza már le őt a tigrissel, és ez a turista csak azt gondolta, hogy majd úgy odáll a ketrec elé, és akkor készít róla egy kis videót, vagy egy felvételt, de nem, ez az emberke bemászott a tigrishez, és egy ideig úgy tűnt, hogy túlélheti a találkozót, de ezt nyilván az lett a vége, amit jósolna az ember. Ez nem az a nagyon vicces téma lesz, viszont eléggé meghatározó most, eléggé sokan beszélnek róla, és azt hiszem, hogy ezt eléggé ki kell veséznünk, hogy egyáltalán hogy fordulhat ilyen elő, mit gondol erről Andi, aki nagy állatbarát, ugye felmerült ez is, hogy akkor itt a tigrist ki kell végezni, amiatt, mert embert evett, de tulajdonképpen nem ez lesz a végeredmény, tehát hogy hogyan viszonyuljunk ehhez, ezt majd meg kell beszélnünk.
3: Igen, én azt gondolom, időről időre szembe jönnek ilyen történetek, és ilyenkor elgondolkozom, hogy hát valóban azért lehet gond a toronyban. Tehát, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, hogy sértetlenül meg lehet úszni egy ilyen esetet, nyilván valami csekély százaléknyi esély van rá, de hogy alapvetően...
2: Az elején úgy tűnt. Tehát, hogyha megvan a film jelenet, hogy az elejét ezt meg lehet nézni, egyébként nem ajánlom senkinek, aki gyenge idegzetű, de hogy az elején nekem úgy tűnt, hogyha ült a földön, tehát a tigris volt magasabban, tehát hogyha ott felül kerekedik, akkor még lett volna esélye nagyon gyorsan kimenekülni, de ebben sem vagyok biztos.
3: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy azért normális ember nem kockáztat ilyet.
2: Hát meg hogy mész be? Na ezt is megbeszéljük, tehát hogy én azért rendszeresen járok az állatkertbe. Magyar állatkertben a tigrishez lehetetlen lenne bejutni a fővárosban, mert ugye körbe ketrec, tehát hogy ott nincsen meg a szansz arra, hogy bemenjél. De majd megpróbálom, hogy egy kicsit azért a fikció talaján is meginduljunk, megbeszélni Andival, hogy milyen állatokhoz tudnék bemenni az állatkertben, ha akarnék.
3: Egyébként meg igen, ez egy kérdés, hogy mennyire kell hülye biztosra csinálni egy állatkertet, tudod?
4: Tehát, csak
3: hogy...
4: annyira, amilyen a társadalom szóval.
3: Hát szóval nagyon. Mert éppen ezért jól dolgoznak a fővárosi állatkertben. Meg egyébként máshol is, tehát én azt gondolom, hogy így most, ha felelevenítem akár a győri, akár a veszprémi élményeimet, nem nagyon lehet ott sem ezekhez az állatokhoz bejutni. Senki ne próbálja meg, tényleg. Tehát, hogy nem tudom, nettó önéletveszély, azt kell, hogy mondjam.
2: A szurikátákhoz ment be valahol valaki nálunk? Na mindegy, tehát, hogy ezért ezt mi is ilyen magyarban csináljuk.
3: Na jó, de a szurikát a cuki, tehát azt, hogy nem nagyon nézem ki, hogy a szurikáták, hogy izomban neki mennek az embernek.
2: Azért van jó pár cuki állat, akihez nem mernék bemenni. Na jó, erről majd még beszélgetünk.
3: Hát illetve...
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene Tamással. Kitim hozza a legfrissebbeket, aztán Kanye Grace, ilyen lesz a Strangers.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkahelyet keresel?
3: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: Az önmárka kereskedője a Carnet Fortop. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. Fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! A szappanos melegvizes kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések megakadályozására. Fontos európai csúcs kezdődik hazánk szempontjából, néphagyományok és mesterségek napja lesz Tatabányán. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Fontos európai csúcs kezdődik Magyarország szempontjából, egyik ilyen a migrációs megbeszélés, a másik pedig a következő 7 éves uniós költségvetési keret tárgyalása lesz, ugyanis sok-sok milliárd euróról lesz szó, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön. Az Európai Uniós tagországok állam, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács két naposra tervezett csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta, jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat, noha a Magyarország számára különösen fontos közös agrárpolitika és kohéziós politika kereteit nem vágta meg az Európai Unió tanácsának ír elnöksége, viszont jelentősen több az a hozzájárulás, amit elvárnának akár Magyarországtól, akár más kohéziós országtól, például Lengyelországtól. A szappannal és vízzel a megfelelő időpontban és helyes technikával végzett kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések terjedésének csökkentésére, hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. Mint kiemelték, a kézmosás jelentőségét nemzetközi adatok is alátámasztják. Az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ gyermek alapja 2025-ben kiadott ajánlása szerint a megfelelő kéz higiéné mintegy 30%-kal csökkentheti a hasmenéses megbetegedések, 17%-kal az akut légúti fertőzések előfordulását. Különösen fontos a szappanos kézmosás ételkészítés és étkezés előtt, szoptatás és mások etetése előtt, WC használatot vagy pelenka cserét követően, valamint köhögés, tüsszentés vagy orrfújás után, továbbá, ha a kéz szemmel láthatóan szennyezett. Október 17-én rendezik meg Tatabányán a 4. néphagyományok és mesterségek napját. A Széchenyi István Művelődési Házban 16-tól 19 óráig lesz többek között újborkóstoló, szőlőpréser és mustkészítés, kukoricafosztás és morzsolás, csuhéfonás, kisebb díszek, figurák készítése, fazekas foglalkozás, fafaragás, gyertyaöntés, valamint néptánc és népzenei bemutató, a végén közös táncházzal. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Sok felé számíthatunk felhős időre, majd egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, néhol megérénkül az északi északnyugati szél, 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel keleten, délkeleten fordulhat elő eső.
2: Időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ugyan már nincsen közöttünk, ettől függetlenül tudok ám pletykát és bulvárhírt hozni Michael Jacksonról. A bulvár csokorban ő érkezik, hello, koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással. 3 óráig tölthetjük együtt az időt kiváló dalokkal. Tuti, Zerb, Gabri Ponte, Mystic Classic, itt pedig Kanye Grace Kezd.

Az Zörp, valamint a Chainsmokers közös Addicted a tavalyi évbe hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Közke, hogy itt vagy! A barátság az barátság, de a sajtot pénzért adják. Ez a török közmondás a mai napi koktélos bölcsességem. Tedd a memóba! Michael Jackson, vele kapcsolatos majd a bulvár csókor. Hány millió dolláros adókedvezményt kaptak egy forgatásra? Na vajon szerintetek sokat? No és ha már szerintetek, akkor milyen filmnek a folytatásáról beszélek? Na kiderül majd a következő fél órában. Tutira várjátok meg, oké? Érdekes lesz. Addig Calvin Harris, Sam Smith-szel, Martin Garrix és persze Lotfi Beggy búraival a menedéket dobom. Úgyhogy irány surány, hozom csak

0: Prince Macri és a Greedy volt a tiétek 3 évvel ezelőttről érkezett. Ez a koktél kerek 5 órában, köszönöm, a velem tartasz. Hírem van az M1-esről. A Budapest felé vezető oldalon az erős forgalom miatt szakaszos torlódással találkoztok Tatabánya és Biatorbágy között. Szárliget és Óbarok között tapasztalható nagyobb lassulás. Mondanám, hogy gyertek le, de hát akkor meg az 1-es fog beállni. Köbben úgy, mint nekem a vállam néha. Csak az nektek nem fáj, ugye? Az 1-es főúton Komáromban a 83-as kilométernél félútpálya lezárva közműépítés miatt, no és Tatabánya centrum csomópont közelében zajvédőfalat építenek, emiatt a forgalom korlátozva van egészen november végéig. Legyen a türelem a barátotok, jó? Már ha van ilyen. No és mellé a Forrás Rádió mindenképpen. A Bulvár Csokorral főleg a következő fél órában már kapod Michael Jacksont, és képzeld, még énekelni is fog. Szellel a Gomez is, no meg Steve Kruger Sky Hollandel. Néhány lesz mindjárt az Everyday!
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert! Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastély téren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
3: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi, szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Hollywood Tonight ismerős volt, ugye, jó régről. Michael Jackson-t hoztam el nektek ez a koktél kerek 5 órában. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, és persze a Bulvár Csokorral. Nos, ha úgy gondoltátok, hogy a tavaszi több mint 1 milliárd dolláros bevételt hozó gigantikus életrajzi film a Michael után a stúdiók megnyugodtak, hát nagyon tévedtek. Képzeljétek el, kiszivárgott már, hogy a színfalak mögött alá is írták a folytatást, és a projekt akkora hátszelet kapott, hogy Kalifornia állam csont nélkül megítélte nekik egy 30,8 millió dolláros adókedvezményt a forgatásra. No de, hogy ez miért is szaftos? Nos azért, mert a pletykák szerint ugye az első rész direkt kihagyta a sztárhoz köthető legdurvább bírósági ügyeket, de a második felvonás állítólag kőkeménye beláll a sötét titokba. A rajongók persze már is egymás torkának estek a neten, vajon szabad-e tovább bolygatni Jacko emlékét? No és ha Michael második része nem elég, akkor van egy jó hírem, a Hulu és az ESPN egy vadonatúj exkluzív dokumentumfilmet indít útjára, Spectral, Michael Jackson at the Super Bowl címmel. Ez egyébként az énekes legendás 93-as félidei showjáról készült, de kíváncsi vagyok rá. Bulvár Csokor, benne Michael Jackson az imént, az Alcazar klasszikja a tiéd lesz nem sokára, itt azonban a Hősök és a Halott Pénz több türelem címmel repíti feléd a dalt, például az M1-esre is ez kell, ugye? Na hozom csak slágerek.

progression of the groove.

0: Egy újabb darab, amit nagyon szeretünk. Persze, hogy Marlon Rudelt. Ez volt a New Age. Egy kis romantika így az óra végén. Apropó óra vége, igen, zártam egy újabbat, de jön még egy. Érkezik Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán Chloe Kajsa és a So Sad So What. Mutatom!
1: Előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Irány Komárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! A koronavírus fertőzés számok emelkedése várható. 6 volt igazságügyi minisztert nyilatkoztatna a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság. Sylvester Stallone már bánja, hogy maga csinálta akciófilmjei kaszkadőr jeleneteit is. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvízek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban volt. Az örökítő anyag többek között Tatabánya mintájában volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Békéscsabán Budapest agglomerációjába tartozik. Településeken, Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Tatabányán volt tapasztalható. 6 volt igazságügyi miniszter Dávid Ibolya, Navracsis Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Navracsis Tibort, Trócsányi László, Tuzson Bencét, Varga Juditot, Répási Róbertet és Kis Ferencet személyesen a testület október 28-án és november 13-án sorra kerülő ülésén kívánja meghallgatni a bizottság, míg Dávid Ibolyától és Vastag Páltól írásbeli nyilatkozatot várnak, amelynek határideje november 9-e. Sylvester Stallone már nagyon bánja, hogy akciófilmjeiben maga csinálta a kaszkadőr jeleneteket is, mert mint egy interjújában elmondta, nagy árat fizetett érte, számolt be róla szerdán a Variety.com. Idióta voltam, hogy ezt tettem, mondta a napokban a Fox News Digitálnak a Rocky sztárja elismerve, hogy millió dolgot bánhat akciófilmes pályafutása miatt, mivel a filmek forgatásán rengeteg sérülést szedett össze. Példaként a 2010-ben készült a feláldozhatókat említette, amely után 9 hátműtéten és 3 nyaki műtéten esett át, de a vállai is megsérültek és a szemével is gondok voltak. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon Ácson a Művelődési Házban számít az önkéntes véradók segítségére. Egészen este 6:30-ig várják a véradókat.
0: Időjárás.
1: Sokfelé számíthatunk felhős időre, majd egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, néhol megélénkül az északi északnyugati szél, 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel keleten, délkeleten fordulhat elő eső.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Mi a helyzet a BTS nevű K-pop formációval? Kiderül ebben az órában. Hello, ez a koktél, a Bulvárcsokorban persze ők. 5 órában kevés duma, jó sok zene, mindezte a mással. Szia, szia! Jaj, micsoda dalok előttem, úristen! Kezd már is, Dash! Itt lesz Fábián, Juli, Nomek, Chloe, Kása és a So Sad, So Hot. Ígértem, hozom, rádiózz vele!

Zom, Prince, persze, hogy az Andrés The Tovalyéből hoztam, úgyhogy levetkezésre fel. Koktélozásra is egészen 3 óráig, tehát ez az óra még mindenképpen a miénk, a Buenos Morgan visszatekintőt meg fogjátok kapni, ígérem, a következő fél órában. Benne pedig kapaszkodj, mennyibe kerül vajon egy nő. Ádi igazán világnyelven, pontosabban, bocsánat, virágnyelven fogalmaz. A részletek, mondom, a következő fél órában. Addig viszont tudja, hogy rákukkantok a Bulvár csokorban a BTS nevű K-pop csapatra. Hozom az infókat, jó? Na és hozok egy 4 dalt is. Post Malone pedig most a kör közepére áll, mint egykoron Pataki. Circles, így a dal, csak slágerek közt küldöm.

0: BTS és Reverse vagy a Butter. 5 évvel ezelőttről hoztam ideneket. Talán, ha jól emlékszem, lehet, hogy ők voltak az első csapat, akiket K-pop vonalról megismertünk. Na és akkor jöjjenek a pletyik, mert hogy ez már a bulvár csokor. A legfrissebb szaftos pletyi, a legkisebb tag Jungkook körül forog, akit a benfentesek összeboronáltak az Aespa nevű lánycsapat sztárjával, Winterrel. Az internet nyomozói szerint titkos egyező tetoválásokat villantottak, sőt, egy élő adásban elszólás is történt. Bár hivatalos megerősítés nincs, a rajongók már is egymásnak estek a fórumokon. Bocsánat, miért kell ezen veszekedni? Hát fogadjátok el, mert ott vannak, összejöttek, lehet, hogy már titokban meg is házasodtak. Akár ez is előfordulhat. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, addig Milo, Tom Grennan, Nomeg az Offenbach és a Nick Waterhouse közös. Catchy, 4 adal, a kereskedelmi szünet után dobom, mutatom!
1: Legismertebb DJ-vel.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
2: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrenden, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Purple Disco Machine, és az újdonság a Tessman Lark volt a tiétek. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, előttem pedig Buenos Morgan, 4 órában sok duma és kevesebb zene, de nagyon jó muzsikák, csak slágerek kategóriából persze. A mai reggel folyamán elővették a Mennyibe kerül egy nő történetet, Ádi persze virág nyelven fogalmazott, de hogy valójában tényleg mennyibe kerül, na ezt mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van a másik kutatás, ami pedig inkább arra ment rá, hogy akkor randi helyzetben mennyit költsünk a nőre, meg amúgy mennyit költsünk, tehát ez jobban passzol a cikknek a címéhez és a fő mesihez, fő vonalhoz. Itt nagyjából azt mutatták ki, hogy imponál a nőknek, hogyha a férfiak fizetnek, tehát hogy ez sokkal kevésbé mutatta ki azt a nagyon emancipált női egyenlőség vonalat, hogy hú, a nőnek is fizetnie kell, mert egyenlően rendezzük a számlát.
3: Azt tehát... majd akkor, ha párkapcsolatban vannak, aha, egy randinál az, szerintem nem.
2: Tehát akkor ez elvárható, úgymond? Hát szerintem is egyébként.
3: Fura ez a szó, hogy elvárható, de...
2: Kulturális, meg szokott,
3: de
2: vagy mi?
3: Egyébként nem, hanem tényleg az, hogy ha elhív egy férfi egy randira, akkor igenis fizessen ő. Tehát ne az legyen, hogy esetleg én fizetek, vagy mondjuk felesbe, mert az meg olyan, nem tudom. Uh-huh. Ezt azért tartsuk már meg legalább ezt a szokást, hogy először a férfi fizet, és akkor már, mit tudom én, találkoztok többször, vagy nem tudom, moziba mentek, akkor lehet azt csinálni, hogy én veszem a kaját, akkor te veszed a jegyet, tehát, hogy akkor már lehet, de azért az első randi, meg talán még a második, az még legyen az, hogy akkor a férfi próbálja már legalább meghódítani.
2: Na, és itt tényleg ez derült ki egyébként, hogy sokkal inkább számít a gesztus, már hogy a férfi lép először és ő fizet, nem az van a vacsora végén, hogy akkor ültök így a számlap előtt.
3: Akkor te ezt tetted, én ezt tetted, nem tudod.
2: Mint az összeg maga. Tehát, hogy a gesztus ér többet, és igen. Sokkal kevésbé, most nem tudom mennyire őszinték, de sokkal kevésbé az derült ki, hogy itt maga az összeg az, ami meghatározná bármennyire is a helyzetet.
4: Igen, de én azt gondolom, hogy a férfi viselkedéshez ez hozzá tartozik. Hogy te fizetsz. Tehát a randin a pasi fizet. És igen, egyébként, ahogy azt a Andi is mondta, hogy utána már, ha már párkapcsolatban élnek, és mondjuk közös kasszán vannak utána, az már egészen más, most olyan, mintha a jobb zsebedből vagy a bal zsebedből vennéd ki a pénzt, de egészen addig, amíg ez egy ismerkedési fázis, addig igenis fizessen a férfi.
2: És akkor összevonva a két kutatásból az jön ki, hogy jó dolog meghívni valakit egy vacsorára, de nem biztos, hogy hosszú távú kapcsolat esetében
4: olyan, mintha a jobb zsebedből vagy a bal zsebedből vennéd ki a pénzt, de egészen addig, amíg ez egy ismerkedési fázis, addig igenis fizessen a férfi.
2: És akkor összevonva a két kutatásból az jön ki, hogy jó dolog meghívni valakit egy vacsorára, de nem biztos, hogy hosszú távú kapcsolat esetében a legdrágább étteremmel jó kezdeni.

0: komolyban. Tehát szexelni akarok a nővel. Ezt akartam valahogy szépen körbeírni.
1: Ez gombra kívánkozik. Ez gombra, ez effektpadra kívánkozik.
0: Tehát, hogy...
2: Mert ráadásul ilyen... Nem is tudom, hogy nincs
0: egzitással. Próbáltam szépen körbeírni. Tehát kvázi...
1: Láttuk, hogy szenvedsz.
0: Ha hosszú távú kapcsolatban gondolkodsz, hogy ennek a szex az egy szenvedés.
1: Ez is már gombra.
3: Buenos Morgan! Minden hét

0: 2013-as The Wanted Classic, Wongs, Like Rihanna zárta ezt az órát, és magában a koktélt is kérem, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. 10 órától mostanáig az 5 órás magazinműsort kevés dumával, jó sok zenével hallottátok. Fogjátok, holnap is érkezem 10-kor, addig koktélos pohár el, holnap pedig vissza, újra elkezdjük töltögetni. Gyertek szomjasan, a folytatás hozza a beatet, így és Roland érkezik egészen 5 óráig. 5-re visszatérek, itt lesznek a netes kedvencek, aztán DJ Major Gabe a Light Session 2 órájában 7 és 9 között. No, hát ez a folytatás programja. Ami pedig a dalokat illeti, Alan Walker, Isabella Melkman és Catherine O'Ryan, ők kezdenek mindjárt. Ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Jön a Broken Strings, holnap győztök!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértex Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek. Tatabánya, ahol otthonra találsz. Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértex Centerben.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
5: Az önmárka kereskedője a Carnet Fortop. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. Fortop.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Nem lesz semmilyen ideológiai képzés az oktatási intézményekben. A gazdaság versenyképességét javítaná a szektor átlátható szabályozása. 100 ukrán páciens kapott művégtagot hazánkban egy humanitárius program keretében. 3 perccel járunk 3 óra előtt. A mikrofonnál Nemes Kitti. Nem eshet bántódásuk a gyermekeknek, nem lesz gyűlöletkeltés és nem lesz semmilyen ideológiai alapú képzés a magyar oktatási intézményekben, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtökön közzétett videójában. Magyar Péter kiemelte, hogy minden eddiginél szigorúbb szabályokat vezettek be a gyermekek bántalmazása, a manipuláció vagy bármilyen káros szexuális tartalom ellen. A gazdaság versenyképességét javítaná a napelem szektor átlátható szabályozása, jelentette ki Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. A szakember egy konferencián úgy fogalmazott, a legolcsóbb villamos energiát előállító 47 ezer munkavállalót foglalkoztató magyar naperőmű szektor elsősorban nem szakmai, technológiai, hanem szakpolitikai kihívásokkal küzd. Jelenleg 8846 megawatt beépített naperőművi kapacitás működik az országban, a 330 ezer üzemelő naperőmű részesedése 29%-os a villamos energia termelésben. Évente 1 gigawatt bővül a kapacitás, amely 2030-ra a tervek szerint elérheti a 8 gigawattot, de optimista becslések szerint akár 9 gigawattra is nőhet, közölte az elnök. A szövetség a szektort érintő részletes technológiai és szabályozási kérdésekkel is foglalkozó javaslatcsomagot készített a kormány számára, amely egyaránt kitér a lakossági és a vállalati szektorra, valamint a villamosenergia rendszerre is. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kapott protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A program kommunikációjáért felelős ügynökség csütörtöki közleményében azt írta, 5 szakaszban 100 ukrajnai amputált páciens kapott személyre szabott művégtagot. A programot az ukrajnai művégtag ellátás iránti rendkívüli igény hívta életre. Az Egészségügyi Világszervezet 2026-os adatai szerint a háború kezdete óta több mint 100 ezer amputációt hajtottak végre Ukrajnában. Október 16-án pénteken 17 órától Úton útszélen címmel kiállítás nyílik El Honfi Krisztina pasztel képeiből Oroszlányban. Megnyitja Körcsey-Fáji Zoltán, a Körcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A terület egyébként november 4-éig lesz látogatható.
0: Időjárás.
1: Ma egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet, északkeleten és keleten néhol zápor előfordulhat, 12 és 14 fok között mérünk. Holnap napos idő várható, amelyet fátyol és gomoly felhők tehetnek változatosabbá, számottevő csapadék nem valószínű, 16 fok lesz a maximum.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig már is rajtol a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát, hozom nektek a friss kedvenceket. Kezdésként például Alan Walker idei nagy slágerét, ez már is a Broken Strings. A mikrofon mögött délután 5 óráig.

0: Facebook kommentben.
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: 6-tól 10-ig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a komáromi Kempelen középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
5: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranylófa levelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a zöld komárom alkalmazást és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A zöld komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld komárom, ősszel is élmény a szabadban. Komárom, határtalanul jó.
6: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa egészen 5 óráig, utána 2 óra Zimmerer Tamásé lesz, ez lesz a charter, a toplista, majd pedig este 7-től 9-ig érkezik a Light Session, hétköznapi mix műsorunk DJ Major Gabe-bel a lemezjátszók mögött. Én most Sky Holland slágerét indítom nektek, ez a Deja Vu.

0: Délután ritmusa, tudjátok jól, mindig veled, mindig veletek vagyunk, én egészen 5 óráig maradok a mikrofon mögött, csak néhány perc erejéig adom át a helyem, jön Kitti a legfrissebb hírekkel, utána azonban Martin Garrix slágerét már bekészítettem, érkezik az infók után teljes egészében a Told You So.
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
3: Öreg Tavi Halászfesztivál Tatán. Október 23-a és 25-e között újra halas finomságokkal, zenével és színes programokkal vár mindenkit a Tatai Kastély téren az Öreg Tavi Halászfesztivál. Látványhalászat, halászléfőzés, incsiklandó halételek, kézműves kirakodóvásár és változatos zenei produkciók gondoskodnak a remek hangulatról. Szombaton halászléfőző verseny, vasárnap pedig Gyereksziget várja a családokat. A belépés ingyenes. Részletek a hellotata.hu oldalon és a fesztivál Facebook eseményénél. Öreg Tavi Halászfesztivál. Találkozzunk Tatán október 23-a és 25-e között.
4: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 4 óra előtt, szép napot kívánok! Összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt, teljesítménytúrát rendeznek Tatabányán, ásványvizeket hívtak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az egészségügyi minisztérium. A tárca csütörtöki közleményében azt írta, a minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, az érintett kórházakkal, valamint a szociális és családügyi minisztériummal közösen összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy az gördülékenyebb legyen. A kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett az elmúlt időszakban, azonban több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek adódtak a budapesti belgyógyászati osztályokon. Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt 500 ml-es kiszerelésű Primavera márkájú széndioxiddal dúsított és szénsavmentes ásványvizeket hívott vissza a termékek gyártója, a Magyar Víz Kft. Közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az MTI-vel. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 01.12.2027 minőségmegőrzési idővel rendelkező Primavera széndioxiddal dúsított csekély ásványi anyag tartalmú és a 02.03.2028 minőségmegőrzési idővel rendelkező Primavera szénsavmentes csekély ásványi anyag tartalmú természetes ásványvizeket ne fogyasszák el. Gyulai Iván ökológus lesz a vendégcsolnokon. Október 17-én szombaton 16 órától a Berzéti villában a kertészkedésről lesz szó, a belépés díjtalan. És végül sport, október 18-án rendezik meg a Tatabánya 10-20-30 teljes teljesítménytúrát, melynek rajt célállomása a Szent István út végi buszforduló. A részletekről Pápa Iné Irma, a Tatabányai Sportklub természetjáró szakosztályának vezetője beszélt rádiónknak.
2: Mindenkinek azt javaslom, hogy rétegesen öltözve induljon neki. Nagyon jó kis füzetecskével fognak találkozni az indulók. Igyekszünk minden évbe változtatni a tapasztalatok alapján, hogy a leírásunk olyan legyen, ami rendesen követhető. Rendes turista út, kijelölt turista utakon haladunk. Egy kicsi részen van ott Vértes Kozmánál szalagozás, meg visszatérésnél ez a kék kereszt, amikor már a kilátótól meredeken jönne vissza, szalagozott útvonal van. Hát megfelelő folyadék azért legyen.
0: Időjárás.
1: Ma egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet, északkeleten és keleten néhol zápor előfordulhat, 12 és 14 fok között mérünk. Holnap napos idő várható, amelyet fátyol és gomoly felhők tehetnek változatosabbá, számottevő csapadék nem valószínű, 16 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, még 60 percen keresztül rádiózhatunk együtt, és ahogy ígértem, a Beatnek a második óráját Martin Garrix-el indítjuk, ez a Told You So, a mikrofon mögött még mindig így is.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, a hazai frontról is hozzuk a legfrissebb kedvenceket. A folytatásban Beethoven, Hoffi és 100 Sins közösét, ez a Hello Hello!

0: megfelel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Állásbörze újra tatabányai cégek részvételével október 16-án 12-től 18 óráig a Vértes Centerben. Állásajánlatok, tájékoztatók, karrier lehetőségek.
5: Tatabánya, ahol otthonra találsz.
4: Tatabánya, ahol állást találsz. Október 16-án a Vértes Centerben.
6: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
7: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
6: ne csak használd, nézd is meg.
7: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
6: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, hozom nektek továbbra is a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket, kerüljünk egy picit nyári hangulatba, ha már az időjárás ebben nem segít, akkor segítek én, természetesen jobbnál jobb dalokkal, érkezik egy idei nyári sláger, ez a Holiday.

Spirálás Rádió, mindig veled, Where Did You Go? Tette fel a kérdést Jax Jones, a folytatásban pedig egy picit pletykálkodni fogunk. Természetesen T. Danny az előadó, vele megyünk.

majdnem mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is. Forró ez a vasadik kell ütni, addig három csíkes felhúzom a csajt úgy, mint az Adidas.

0: napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu maluma, anyuket Bence, na meg falunapok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Napul

0: Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a Beat, a délután ritmusa, ami ezennel véget is ér. Átadom a helyem Zimmerer Tamásnak, ő hozza a chartert, majd pedig jön a Light Session Major Gabe-bel este 7-től 9-ig. Holnap reggel viszont várlak titeket Réd Ládámmal együtt a Buenos Morgenben. Ébredjetek velünk reggel 6-tól, addig is ragyogóan szép délutánt és nagyon-nagyon szép estét nektek. Az elmúlt két órában éjes Rolandot hallottátok.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel éjes Rolanddal és Réd Ádámmal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
5: Munkahelyet keresel?
6: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Avi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
7: Nyolcadikosok, figyelem! Október 16-án, pénteken 9 órától nyílt nap a Komáromi Kempelen Középiskolában. Ismerd meg ösztöndíjjal támogatott honvédkadét, rendészeti és közszolgálati képzéseinket. Katonai, rendészeti és tűzoltó technikai bemutatók, valamint kiscsoportos tájékoztatók várják a nyolcadikosokat és szüleiket. A nyílt napon tombola sorsolás is lesz. Október 16-a, péntek 9 óra, Kempelen, Komárom.
8: Kedvenc őszi darabokat keresel? Nálunk megtalálod őket! Elkezdődött a mid-season sale a Designer Outlet Pandorban. Vásárolj az outlet árakból akár 50% extra kedvezménnyel olyan designer márkáktól, mint a Boss, Hoka, Diesel és még sok más. Október 23-án is nyitva vagyunk.
9: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
10: Mindenki hallja.
9: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
10: www.forrasradio.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Kedvezővé váltak a körülmények a repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajmunkáihoz. 14. Leó pápa orvosai szerint a megműtött tüdő rendben működik, közös ünnepségre várják a szépkorúakat Esztergomban. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Június óta nem látott csapadék érkezett a múlt hétvége óta, ami átnedvesítette a talaj felső rétegét, így kedvezővé váltak a körülmények a repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajmunkáihoz, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Szombaton hónapok óta először egy mediterrán ciklon kiterjedt csapadékzónája érkezett délnyugat felől Magyarország fölé és okozott jelentős esőt, vasárnap pedig már kelet felé el is hagyta az országot. Utána már csak nyugaton volt helyenként kisebb eső, összességében jellemzően 15 és 35 mm eső esett, de a Balaton térségében 40 mm-t meghaladó mennyiség is előfordult, miközben az északnyugati határszél kimaradt az esőből. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok vetéséhez, talaj előkészítéséhez és a keléshez szinte országszerte kedvező a talaj felső rétegének nedvesség tartalma. A 14. Leó pápán elvégzett rutinvizsgálatok eredményei megfelelnek az előírtnak, a mellkasröntgen a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja, közölték az egyházfőt követő orvoscsoport vezetői csütörtökön. Az orvosi közlemény hozzátette, hogy 14. Leó önállóan végzi hétköznapi feladatait, az alkalmazott gyógytorna kezelés teljes körű motoros tevékenységekre terjed ki, és összességében a műtét után felépülése a várt szerint halad. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a Gemelli klinikán lábadozó pápa újraindította munkatevékenységét. Zárva lesz a Tészol központi ügyfélszolgálata október 16-án, vagyis a holnapi napon Tatabányán. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. Október 16-án 17 órától az idősek napja alkalmából közös ünnepségre várják a szépkorúakat a Féja Géza közösségi házban Esztergomban. A programot a Vöröskereszt Esztergom kertvárosi alapszervezete és a Féja Géza közösségi ház szervezi. Az esten Ifjú János működik közre, a rendezvény batyus jellegű, a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak.
0: Időjárás.
1: A vastag a felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, főként északkeleten, keleten, néhol kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 15 fok között alakul, késő estére többnyire 2 és 11 fok közé hűl le a levegő, holnap napos idő várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

20. héten Alex Kenji és ismerős volt, ugye? Na persze, hogy a Bambolé. Szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját, nem annyira hétköznapian. Egészen 7 óráig tölthetjük együtt az időt, például a netes kedvencekkel, na és ezen kívül még a visszatek rovattal is. Itt lesz Pitbull és az I Know You Want Me. Ismerős lesz Tuti, és ismerős lesz DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában, 7 és 9 óra között. Előtte Alex Warren sokkolta a tévénézőket, hogy mivel mesélem, jön a Stray Kids is, a 2027-es Grammy-re sem neveztek be, no és találkozhattok Nagy Bógival is, egy picit mesélek róla, bár szerintem sok újdonságot nem tudok mondani. Viszont tudok jó zenéket játszani, nem sokára Kygo és Max McNown újdonságát, itt pedig Kygo és Khalid Griffinnel a Save My Love érkezik ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

A 18. a BSV és Nagy Bogi közös Always Be Mine. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszi, hogy itt vagy. A netes listát 7 óráig kapod. Na itt amíg is 24 éves csajszink Nagy Bogi körülött az elmúlt hetekben valósággal izzott a levegő. Na például október 2-án robbant a sajtóban a hír, miszerint Bogit valóságos őrült rajongói hullám zaklatja. Az énekesnő őszintén kitálalt arról, hogy vannak férfiak, akik messze átlépik az egészséges rajongás határait, és a kéretlen nyomulós üzeneteikkel, vagy a koncerteken való viselkedésükkel már komoly feszültséget és kellemetlenséget okoznak neki. Pedig aztán Bogi híresen közvetlen. Szeptember végén például egy nagykörösi fellépése után, figyelj, 10 fokos hidegben és másfél órán át állt a sarat, hogy mindenkivel fotózkodjon és ölelkezzen. A fene, engem kihagytál! De jó, hát nem is voltam nagykörösen. Perc és Purple Disco másik közös

0: van a szín.
1: Minden csütörtökön az internet kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 11-edik.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. A koronavírus fertőzés számok emelkedése várható. A szappanos melegvizes kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések megakadályozására. Összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt Budapesten. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A szappannal és vízzel a megfelelő időpontban és helyes technikával végzett kézmosás az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a fertőzések terjedésének csökkentésére, hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. Mint kiemelték, a kézmosás jelentőségét nemzetközi adatok is alátámasztják. Az Egészségügyi Világszervezet és az ENSZ gyermek alapja 2025-ben kiadott ajánlása szerint a megfelelő kéz higiéné mintegy 30%-kal csökkentheti a hasmenéses megbetegedések 17%-kal az akut légúti fertőzések előfordulását. Különösen fontos a szappanos kézmosás ételkészítés és étkezés előtt, szoptatás és mások etetése előtt, WC használatot vagy pelenka cserét követően, valamint köhögés, tüsszentés vagy orrfújás után, továbbá ha a kéz szemmel láthatóan szennyezett. Összehangolja a kórházak együttműködését a belgyógyászati osztályokon tapasztalható nagy terhelés miatt az Egészségügyi Minisztérium. A Tárca csütörtöki közleményében azt írta, a minisztérium az országos kórházi főigazgatósággal, az érintett kórházakkal, valamint a Szociális és Családügyi Minisztériummal közösen összehangolja a budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy az gördülékenyebb legyen. A kórházak napi terhelése érdemben nem emelkedett az elmúlt időszakban, azonban több tényező együttes hatása miatt ellátási nehézségek adódtak a budapesti belgyógyászati osztályokon. A szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 41. hetében beérkezett szennyvízek koronavírus koncentrációja országos szinten a múlt hetihez hasonlóan a mérsékelt tartományban volt. Az örökítő anyag többek között Tatabánya mintájában volt kimutatható. A több hete pozitív eredményt mutató mintavételi helyek közül emelkedés Békéscsabán Budapest agglomerációjába tartozó településeken, Debrecenben, Pécsen, Szegeden és Tatabányán volt tapasztalható. Október 16-án pénteken 17 órától Úton útszélen címmel kiállítás nyílik el Honfi Krisztina pasztel képeiből Oroszlányban. Megnyitja Körcseifáji Zoltán, a Körcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A terület egyébként november 4-éig lesz látogatható.
0: Időjárás.
1: A vastag a felhőzet is fokozatosan szakadozik, gomolyosodik, főként északkeleten, keleten néhol kisebb zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 12 és 15 fok között alakul, késő estére többnyire 2 és 11 fok közé hűl le a levegő, holnap napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

tizedik a héten, Teddy Sims és a Mr. Noidal. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező slágerlistáját folytatom egészen 7 óráig. Itt lesz a Visszatek rovat is rögvest, Pitbull-lal az I Know You Want Me lesz a tiétek. DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában, előtte pedig Alex Warrenról mesélek egy picit, jó? Ígérem, nem lesz hosszú. A TNT újdonsága sem, itt pedig Tóth Abigail Accent-tel. A Sugar Daddy érkezik már is, hiszen ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kell

0: Szerintem a TNT és az ugye ital szól, a hetediken pedig Bruno Mars, na meg az I Just Might, te a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy velem tartasz, a netes lista pörög, de mondom ám a menetrendet, figyú, étve Európa, kedve Amerika, szerda, hazai legjobbak, csütörtök, tehát internet, ez van ma, péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a neteset, 2009 a dátum, abban az évben ezen a héten Pitbull dala volt az első, íme itt az I Know You Want Me.
1: Forrás Charter, most a Forrás Rádióban. Yeah.

A Purple Machine és még újdonság, Taste My Luck volt a tiétek. Ez a Charter. Köszi, hogy itt vagytok a netes lista egészen 7 óráig a tiétek. Bibi Rexával és a Faithless-szel. A New Religion most.

A katolika éten a New Religion, Bibi Rexa és a Fét lesz közös. Nem sokára Alex Warren, mesélek ám róla, addig is nagy bogidessel. Jól leszek újra, jelzem én is. Most az ötödik.

Díaz és mentam, no persze, hogy a méreg a porondon. Ez a negyedik, a chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, a netes lista egészen 7 óráig pörög. Felkészül Alex Warren, a 26 éves énekes, aki október 2-án reggel vette át az uralmat a New Yorki Rockefeller pláza felett a Today Show City Concert Series keretében. És miközben a tömeg extázisban üvöltötte a lista vezető Ordinary című slágerét, a kulisszák mögött valami egészen elképesztő dolog történt. Alex a kamerák előtt élő egyenes adásban nyitotta meg a szívecskéjét a döbbenetes múltjáról. Idézem, 18 évesen a feleségemmel konkrétan hajléktalanok voltunk és autókban aludtunk. Pontosan tudom, milyen a dolog mindkét oldala. Mesélte könnyekig 60 műsorvezetőknek, utalva arra, hogy ma már a világ legnívósabb arénáit tölti meg. Hát itt van például Dash, gondolatok rá is. Ő is, ahogy a dalban meg is énekelte, egykoron egy kukás autón kezdte. Vannak sikertörténetek, és ez jó. Alex Warren-i tehát az, ő jön, a Fear Dream érkezik a netes listán.

0: Az első ezen a héten Shakira és Burna Boy, a Die Die volt a tiétek. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a világháló legjobbjait pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesz a Dance Chart, és mindemellé hozom Ray-t is, aki reagált a pletykákra, amelyek szerint Michael B. Jordannel randizik. Igaz-e? Na, holnap kiderül, addig is tessék jónak lenni. Ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session össz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: 5 óra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! November 15-éig lehet jelentkezni a keresztféléves felsőoktatási képzésekre. Tűzoltóruhát húztak a diákok a Tatai X-bőrzén. Az új turizmus stratégián dolgozik a Magyar Turisztikai Ügynökség. 3 perc múlva 7 óra, Nemes Kittit hallják. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság is részt vett a csütörtöki X, vagyis iskolai közösségi szolgálat bőrzén, amelyet a Tatai Günner Arénában rendeztek. A programot már évek óta megrendezik, hogy a középiskolások a résztvevő szervezetek közül kiválaszthassák azt, ahol a közösségi szolgálatukat teljesítik majd. A programra mintegy 500 diákot vártak. A szervező Magyari Zoltán névfőiskolai társaság azt is fontosnak tartja, hogy a közösségi munka a szervezetek számára is eredményes legyen. A diákok online vagy éppen írott formában tűzvédelmi tesztet tölthettek ki, a legügyesebbek apró ajándékokkal gazdagodtak. A tűzoltók védő felszerelését ugyancsak fel lehetett próbálni. A közösségi szolgálat teljesítésébe beleszámított, ha a fiatalok több állomást is felkerestek a bőrze során, számolt be honlapján a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. November 15-éig lehet jelentkezni a jövő februárban induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre, közölte az Oktatási Hivatal a honlapján. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2027. január elején megszerzik a szükséges felsőfokú végzettséget. Alap- és osztatlan képzést, valamint felsőoktatási szakképzést néhány hitéleti és művészeti képzés kivételével önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg. Ezekben az esetekben a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A keresztféléves képzésekre kizárólag a felvű.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben lehet jelentkezni. A belépéshez azonosításhoz DAP mobil alkalmazás vagy ügyfélkapu plusz regisztráció szükséges. A végleges jelentkezéseket legkésőbb november 15-én éjfélig kell lezárni, hitelesíteni. A ponthatárokat várhatóan 2027. január 21-én hirdetik ki. Új turizmus irányítási rendszer felállításán és egy új turizmus stratégián is dolgozik a Magyar Turisztikai Ügynökség. A stratégia első verziója a jövő hétre várható, ezt egy társadalmi egyeztetés követi, mondta az ügynökség vezetője egy keszthelyi turisztikai programon csütörtökön. Csendes Olivér a Balaton Aktív Turisztikai Fejlesztési Program bemutatóján hangsúlyozta, hogy augusztus 1-i kinevezése óta több mint 80 szakmai szervezettel 11 témában egyeztetett. A turizmus fejlesztést úgy kell kialakítani, hogy az a térségekben megerősített önszerveződésekre támaszkodó együttműködésen alapuljon, eredményeként először is a lakosság járjon jól, és a vállalkozók is sikeresek legyenek, mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka a Dunántúl és a keleti határmegyék fölé ígérkezik változó erősségű szakadozott felhőzet, pénteken országszerte napsütéses fátyolfelhős idő várható, a hőmérséklet holnap reggel 3, délután pedig 16 fok körül alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Péntekenként az autópályákon sűrűbben történnek balesetek, második alkalommal rendezték meg a Richter egészség délelőttöt, eredményesen szerepeltek a Dorogi Atlétikai Klub versenyzői. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. október 15-én, csütörtökön este 8 órakor. Péntekenként az autópályákon sűrűbben történnek balesetek, de némi körültekintéssel ezeket el lehet kerülni. Hogy hogyan, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt a rádiónknak.
2: Nagyon fontos, hogy ha valaki minden héten tapasztalja azt, hogy bizonyos időszakokban nagyobb a forgalom, akkor vagy induljon el időben, és kalkulálja bele, hogy lehet, hogy torlódásba fog belefutni, vagy válasszon alternatív útvonalat. Természetesen tudjuk azt, hogyha az M1-esről lehajtanak az 1-es főútra, akkor ott is fel tud torlódni a forgalom, de ott azért ritkábban fordul elő olyan helyzet, hogy akár órákra megbénul a forgalom egy baleset miatt, tehát nagyon fontos az előre tervezés, hogy induljanak mindig el időben, és a sietség az soha ne okozza azt, hogy szabályokat áthágnak, akár ugye kamionosoknál látjuk sokszor, hogy a terelésekben a számukra tiltott sávban közlekednek, vagy nem tartják be az autósok a sebességhatárokat, és én úgy gondolom, hogy a jó idő az kedvez is az utazóknak, tehát lehet, hogy az egyébként előző években, mondjuk szeptember végén nem tapasztaltuk ezt a megnövekedett forgalmat a hétvégi időszakban, de most, hogy jó idő van, még sokan elindulnak hosszú hétvégézni, kirándulni, tehát mindenképpen számítani kell a megnövekedett forgalomra pénteken, illetve hát visszafelé vasárnap is.
1: Október 3-án szombaton második alkalommal rendezték meg a Richter egészség délelőttöt az esztergomi piacon. A programot dr. Pák Péter, a Vasszary Kolozs Kórház főigazgatója nyitotta meg, majd Kabai Mihály, a Richter Gedeon NRT Dorogi Fiók telepének vezetője köszöntötte a résztvevőket. Kabai Mihály beszédében kiemelte, hogy az idei rendezvény több szempontból is különleges jelentőséggel bír. A Richter idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját, miközben az egészség délelőtt középpontjában a merrák elleni küzdelem, a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálatok fontossága állt. A rendezvényre ellátogatott Hernádi Ádám, Esztergom megyei jogú város polgármestere is, aki személyesen is megtekintette a programokat és találkozott a résztvevőkkel. A résztvevők többek között vérnyomásmérésen, PSA szűrésen, hallás és látásvizsgálaton, talpvizsgálaton, valamint anyajegy szűrésen vehettek részt. Emellett gyógytorna bemutatók, esés megelőző foglalkozások és újraélesztés oktatás is várta az érdeklődőket. A jó időnek köszönhetően több program a szabadban zajlott. A rendezvény iránt egész délelőtt nagy volt az érdeklődés. Az esemény végén készült összesítés szerint a szakemberek a tavalyi eredményeket meghaladva több mint 600 szűrést és egészségügyi vizsgálatot végeztek el. A szűrések során több esetben olyan eltérésekre is fény derült, amelyek további kivizsgálást tettek szükségessé, ismét ráirányítva a figyelmet a korai felismerés és a megelőzés jelentőségére, számolt be a dorogimedence.hu. Az október 1-jéhez kötődő Idősek Világnapja alkalmából számos helyszínen és rendezvényen köszöntötték a komáromi szépkorúakat. A programsorozat Zsadon Andrea opera énekes és Szolnoki Tibor színművész koncertjével kezdődött a Jókai moziban megrendezett zenés están. Az előadásra ezen a napon elsősorban azokat az érdeklődőket várták, akik nem tagjai a helyi nyugdíjas egyesületeknek, illetve a komáromi nőklubnak. A színpadon felcsendülő nóták és operett részletek révén az előadók a múltba repítették a közönséget, akik számos szép pillanatot és emléket idézhettek fel Kálmán Imre és Fényes Szabolcs örökzöld dallamait hallgatva. Október 1-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban köszöntötték a városban működő idősügyi szervezetek és egyesületek tagjait. A nagyszabású rendezvényen az egész éves odaadó és önzetlen munkáért dr. Molnár Attila polgármester, Vajda Bence és Szita János alpolgármesterek, valamint Zsidenyiné Horváth Krisztina önkormányzati képviselő mondtak köszönetet. A jó hangulatról a komáromi szenior örömtánc csoport tagjai gondoskodtak, majd az este fénypontjaként Janza Kata, Jászai Mari díjas színésznő, musical énekes lépett színpadra. Műsora ismét számos feledhetetlen percet szerzett a közönségnek. A város vezetők a város idős otthonában élő szépkorúakról sem feledkeztek meg. Számukra a Petőfi Sándor általános iskola néptánc csoportja készült vidám meglepetés műsorral. A jeles napon a lakók megható versekkel is készültek, az intézmény dolgozói pedig humoros előadásukkal csaltak mosolyt az arcokra. Ahogyan a többi helyszínen, itt sem maradhatott el a virágok átadása, számolt be Komárom városa honlapján. Október 16-án pénteken 17 órától Úton útszélen címmel kiállítás nyílik El Honfi Krisztina pasztel képeiből Oroszlányban. Megnyitja Körtvé Fáj Zoltán, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. A tárlat november 4-éig lesz látogatható. Október 16-án 17 órától az idősek napja alkalmából közös ünnepségre várják a szépkorúakat a Féja Géza közösségi házban, Esztergomban. A programot a Vöröskereszt Esztergom kertvárosi alapszervezete és a Féja Géza közösségi ház szervezi. Az Esten ifjú János működik közre. A rendezvény batyus jellegű, a részvételhez előzetes jelentkezés szükséges, részleteket a visitesztergom.hu oldalon találnak. Egyéni Deák Mari belső utazás című kiállításának megnyitója lesz Táton. Október 16-án 17 órakor a Táti Kultúrházban a kiállítást megnyitja Szample Krisztina művész tanár. Közreműködnek a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. És végül sport. Eredményesen szerepeltek a Dorogi Atlétikai Klub versenyzői az október 10-én Kiskunhalason megrendezett 5. halaskupán. A klub 9 karatékája a közölt eredménylista alapján 7 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. A meghívásos súlycsoportos Kyokushin Karate bajnokságon 25 egyesület és klub közel 170 versenyzője mérte összetudását. A magyar sportolók mellett Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek indulók. A Dorogi AC karatékája Katában, azaz forma gyakorlatban, valamint kumitében, vagyis küzdelemben is dobogóra állhattak. Horváth Sára mindkét versenyszámban aranyérmet szerzett, Horváth Réka egy első és egy második, Bakó Ádám pedig egy első és egy harmadik helyezéssel zárta a megmérettetést. A klub beszámolója szerint a szezonnyitó versenyen a sportolók az érmek mellett értékes versenytapasztalatokat is szereztek, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották itt Taler Andreától. További szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora!

0: mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: 2 óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A forrás.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: Dalom megyek.
1: Dalok, amik sosem mennek ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.
2: Hétvége megnyomom, ó, pénteken, szombaton.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Friss hangok a legjobb forrásból. Friss hangok a legjobb forrásból.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

vasnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csóki.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től 1-ig.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöljük.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulat.

guys, I'm here with Felix Yen. What's your name?

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztősója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanda